0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a

0: nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt. Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: teste teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
5: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
4: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
6: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
4: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri 25 éve tart az előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
5: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, de majd én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom, hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
4: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál a

0: akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
1: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek, még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
0: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
1: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
0: Teodora, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében, keresik az igazit, keresik, főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
2: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
1: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
0: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
1: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával.
0: Minden emlékével.
1: Minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőle, de mi lett volna, édesapád így reagál, mikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
2: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
0: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
2: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett BookTokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
1: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a mennyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában, a házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebe benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menje a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor megkoszták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolózgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni? Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
0: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Somebody shout unto God.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
1: János első levelének első része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János Evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és tölts be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levelének negyedik része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének negyedik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten, és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat tizedik részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: Okay, we finally have arrived to our last session.
4: Rendben, végül elérkeztünk az utolsó alkalomhoz.
3: I commend you for your patience.
4: És nagyon becsüllek titeket a türelmetekért.
3: And hopefully you'll be able to endure one more session.
4: És remélem még egy szakaszt kibírtok.
3: In this last session I want to focus on just a few of the important kingdom attitudes that we need to develop over time in our lives.
4: Most a végén szeretnék beszélni néhány királyságban elvárható hozzáállásról, amit ki kell fejlesztünk magunkban az elhívásunk érdekében.
3: As we've been emphasizing, it's the Lord's desire that we would be His light, His salt in His kingdom.
4: Ahogy már kihangsúlyoztam, az Úrnak az a vágya, hogy az ő világossága és sava legyünk a királyságában.
3: And of course that applies to the local church.
4: Ez vonatkozik a helyi gyülekezetre.
3: But it also applies outside the local church in the other God-ordained institutions of the kingdom.
4: De a helyi gyülekezeten kívülre is vonatkozik az Isten által elrendelt intézetekben.
3: And we need to believe that our God is able to use us and is willing to use us.
4: És el kell hinnünk azt, hogy a mi Istenünk akar minket használni és képes minket használni.
3: Amen. And as we've been emphasizing, it is in the little things that all things in the kingdom begin.
4: És ahogy ezt már hangsúlyoztam, a kis dolgokban kezdődik minden a királyságban.
3: So let's continue on. We've looked at a number of the examples in scripture. I want to focus now primarily on Daniel.
4: És akkor most folytassuk, már elég sok dologról beszéltünk a Biblia alapján, most Dánielre szeretnék összpontosítani.
3: Franz already set up the story. The children of Israel were taken into captivity by Babylon.
4: Franz már elmondta a történetet, hogy Izrael fiait fogságba vitték Babilonba.
3: So we first see Daniel mentioned as this young slave that was brought into Babylon.
4: És Dánielt először úgy említik, mint a fiatal rabszolgát, akit Babilonba vittek.
3: Would you agree that a young slave in an ancient empire doesn't look like destiny to me?
4: És egyetértetek velem abban, hogy az ókori birodalomban egy fiatal rabszolga nem éppen egy elhívásnak tűnik?
3: But it's amazing what God can do with an obedient heart.
4: De elképesztő, hogy mit képes Isten cselekedni egy engedelmes szívvel.
3: And someone that possesses the right spirit.
4: És valakivel, akiben megvan a megfelelő szellemiség.
3: In Daniel chapter 5 we see the story of now Nebuchadnezzar's son who's holding a banquet.
4: A Dániel 5. fejezetében látjuk Nabukodonozornak a fiát, aki egy ilyen nagy lakomát tart.
3: They're mocking the God of Israel, drinking from the cups in the vessels that were stolen and taken from the temple.
4: Csúfolják Izrael istenét, a templomi poharakból, kelyhekből isznak, amiket elhoztak Izraelből.
3: And suddenly a hand appears and starts writing on the wall.
4: És hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, és elkezd írni.
3: And it scares everyone.
4: És ez mindenkit megrémít.
3: It's written in a language that no one understands.
4: Egy olyan nyelven van a szöveg, amit senki nem ért.
3: And the king says, I will give a third of my kingdom to anyone that can interpret what this says.
4: És a király azt mondta, hogy a birodalmam egy harmadát annak adom, aki megfejti azt, ami oda van írva.
3: And again, some of the court remember that this Daniel is there who interpreted dreams for his father Nebuchadnezzar.
4: És persze néhányan vannak az udvarban, akik emlékeznek Dánielre, aki még a király apjának megfejtette az álmát.
3: And if you would go ahead and read Daniel 5 there for us.
4: És akkor a Dániel.
3: Just go ahead and read it.
4: Mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, kiváló szellem, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott, szólt a király és mondta Dánielnek, aki felől hallottam, hogy az isteneknek szelleme van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned.
3: Now I don't know how that's translated in Hungarian, but one of the words there is the word excellence. Daniel had an excellent spirit.
4: Nem tudom, hogy magyarban hogy van, de van egy szó, ami az angolban használatos, az a kiválóság.
3: Amen. There was something special about Daniel that caused him to be promoted in the first place.
4: Hát volt valami különleges Dánielben, ami miatt elsősorban előléptették.
3: He was full of the spirit of the living God.
4: telve volt az élő Isten szellemével.
3: He was outstanding, or in other words, he stood out.
4: Kiváló volt, kitűnt a tömegből.
3: He was able to solve tough problems.
4: Képes volt nehéz feladatokat megoldani.
3: He had a supernatural power working inside of him.
4: Természet feletti erő munkálkodott benne, amit nem lehetett letagadni.
3: Amen. And by the power of the Holy Spirit operating in these gifts, these manifestations that Franz has been talking about in the last session.
4: És a Szent Szellem által ebben a szellemi ajándékokban működött.
3: He interprets this writing that was put by the finger of God on the wall.
4: És ezáltal megfejti ezt a szöveget, amit Isten újja írt a falra.
3: And again, Daniel is promoted now through the second administration into the very highest of offices.
4: És akkor Dánielt ismét előléptetik most már a második uralkodás alatt egy nagyon magas pozícióban.
3: What promoted him? It was this supernatural power that was in work in him.
4: És mi léptette őt előre? Ez Amen? A természet feletti erő, ami munkálkodott benne. Amen.
3: You see, it's not Daniel, it's the living God in Daniel.
4: Ami az angolban használatos, az a kiválóság.
3: Amen? There was something special about Daniel that caused him to be promoted in the first place.
4: Hát volt valami különleges Dánielben, ami miatt elsősorban előléptették.
3: He was full of the Spirit of the living God.
4: Telve volt az élő Isten szellemével.
3: He was outstanding, or in other words, he stood out.
4: Kiváló volt, kitűnt a tömegből.
3: He was able to solve tough problems.
4: Képes volt nehéz feladatokat megoldani.
3: He had a supernatural power working inside of him
4: természet
3: that couldn't be denied.
4: Természet feletti erő munkálkodott benne, amit nem lehetett letagadni.
3: Amen? And by the power of the Holy Spirit operating in these gifts, these manifestations that Franz has been talking about in the last session.
4: És a Szent Szellem által ebben a szellemi ajándékokban működött.
3: He interprets this writing that was put by the finger of God on the wall.
4: És ezáltal megfejti ezt a szöveget, amit Isten újja írt a falra.
3: And again, Daniel is promoted now through the second administration into the very highest of offices.
4: És akkor Dánielt ismét előléptetik most már a második uralkodás alatt egy nagyon magas pozícióban.
3: What promoted him? It was this supernatural power that was in work in him.
4: És mi léptette őt előre? Ez Amen? A természet feletti erő, ami munkálkodott benne. Amen?
3: You see, it's not Daniel, it's the

0: Spirit operating in these gifts, these manifestations that Franz has been talking about in the last session.
1: És a Szent Szellem által ebben a szellemi ajándékokban működött.
0: He interprets this writing that was put by the finger of God on the wall.
1: És ezáltal megfejti ezt a szöveget, amit Isten újja írt a falra.
0: And again, Daniel is promoted now through the second administration into the very highest of offices.
1: És akkor Dánielt ismét előléptetik most már a második uralkodás alatt egy nagyon magas pozícióba.
0: What promoted him? It was this supernatural power that was in work in him.
1: És mi léptette őt előre? Ez Amen? A természetfeletti erő, ami munkálkodott benne. Amen.
0: You see, it's not Daniel, it's the living God in Daniel.
1: De hát látjátok, hogy ez nem Dániel maga, hanem az élő Isten, aki Dánielben van.
0: And what amazes me is this is Old Testament.
1: És ami engem mindig teljesen ámulatba ejt, hogy ez az Ótestamentum.
0: How much greater are the promises for us in the New Testament?
1: Tehát, hogy mennyivel nagyobbak az ígéretek számunkra az Új Szövetségben.
0: In the very next chapter.
1: A következő részben.
0: Darius, now we move into the third administration. The next administration.
1: Darius már a következő király.
0: He is looking for 120 princes that he can put into positions of authority to administer and rule his kingdom, his vast kingdom.
1: 120 herceget keres, akiket a királyságában, a birodalmában uralomra emeljen, hogy felvigyázzák a birodalmat.
0: And out of these 120, he sees three that stood out.
1: És a 120 közül talál hármat, akik kitűnnek.
0: Okay, in other words, they had an excellent spirit. They stood out from the rest.
1: Más szóval a kiválóság szelleme volt bennük. Kitűntek a többiek közül.
0: Right, so imagine this now. Of all of the potential rulers,
1: most képzeljétek ezt el, hogy az összes potenciális uralkodó közül,
0: the king picks out 120 of the very best.
1: A király a 120 legjobbat kiválasztja.
0: And then out of the 120, he picks out three.
1: És ebből a 120-ból kiválaszt hármat.
0: What was it that the king saw?
1: Mit látott bennük a király?
0: What are these attitudes that they possessed that caused them to not be average?
1: Milyen tulajdonságuk volt, amitől átlagon felüliek voltak?
0: And let's go ahead and read Daniel 6.
1: Dániel 6:1-3-ig tetszik Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé három igazgatót, akik közül első volt Dániel, hogy a tisztartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli szellem volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé.
0: So again we see this word used two more times in these passages. It's the word excellent spirit.
1: Tehát ezt a szót még kétszer találjuk meg ebben a szakaszban, hogy ez a kiválóság.
0: It's the Aramaic word.
1: Ez egy
0: yetar, which means to stand out. It's actually Aramaic, yeah, the Hebrew ancient word.
1: Ez egy arám szó, a yetar.
0: It means to be a little bit above average.
1: Azt jelenti,
0: to stand out.
1: Hogy átlagon felül lenni, kitűnni, kimagaslani.
0: Amen. Very practically, it is being more than or rising above average.
1: Nagyon gyakorlatiasan azt jelenti, hogy az átlag fölé emelkedni.
0: That would cause us to stand out.
1: Ami miatt kitűnünk.
0: See, Daniel was amongst all of these talented leaders. Daniel stood out above them.
1: És az összes jó adottságokkal rendelkező vezetők közül Dániel kitűnt.
0: And Jesus taught us this same kingdom principle.
1: És Jézus ugyanezeket a királysági elveket tanította nekünk.
0: In Matthew chapter 5 verse 41. Matthew chapter 5.
1: A Máté 5-ben.
0: Jesus says, he says, when you go the mile, if it was required by the Romans, if you're walking and a Roman soldier stops you, you are required to pick up his bags and carry them for 1 mile.
1: Jézus azt mondja, hogy ha egy mérföldre kényszerítenek titeket, ugye, ha a római katona megállít, és a holmiát kell egy mérföldön keresztül vinned.
0: It was a Roman ordinance, it was required, everyone had to obey.
1: Hát ez egy ilyen római parancs volt, mindenkinek engedelmeskednie kellett.
0: Jesus says, but I'm telling you, you don't just go the first mile, you go the second mile.
1: Jézus azt mondta, hogy én azt mondom nektek, ne csak azt az első mérföldet tegyétek meg velük, hanem menjetek a második mérföldre is.
0: You see, everyone has to go the first mile.
1: Mert látjátok, mindenki meg kell tegye azt az egy mérföldet.
0: No one is required to go the second mile.
1: De senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy a második mérföldet is megtegye.
0: And what happens to those that go the second mile?

0: És mi történik azokkal, akik elmennek a második mérföldre is?
1: They start to stand out.
0: Elkezdenek kitűnni.
1: They're rising above the average.
0: Az átlag fölé emelkednek.
1: They are no longer the norm.
0: Ők már nem a norma.
1: Amen. And this is the spirit that Daniel had.
0: És ez a szellemiség volt Dánielben.
1: Average was not good enough for him.
0: Az átlag nem volt elég jó számára.
1: He stood out.
0: Kitűnt.
1: Amen. The first mile has a lot of heavy traffic on it.
0: Az első mérföldnek nagyon nagy a forgalma.
1: On the second mile, I tell you, the highways are empty.
0: De a második mérföldön üres az autópálya.
1: Amen. And where does Jesus want us driving? Where does Jesus want us driving?
0: És hol akarja Jézus, hogy mi menjünk?
1: Beyond the first mile into the second mile.
0: Az első mérföldön túl a másodikon.
1: So that we begin to stand out from the norm.
0: Hogy elkezdjünk kitűnni a
1: tömegből. And it is there that he begins to breathe his spirit upon us.
0: És eközben ő elkezdi ránk lehelni az ő szellemét.
1: And grant favor and promotion.
0: És kedvessé tesz minket, és előrejutást ad.
1: Here's the Triglav Mountains, the highest mountains in Slovenia.
0: Ez a Szlovéniának a legmagasabb hegycsúcsa, Triglav.
1: You know these mountains, it's three of them.
0: Tulajdonképpen ez három hegy.
1: One of them stands out a little bit higher than the other two.
0: Az egyik egy kicsit magasabb, mint a másik kettő.
1: This ancient word means to yetar. It means to stand out, to exceed, to be a little bit higher.
0: Ez a régi szó, a yetar, azt jelenti, hogy kimagas lenni, egy kicsit magasabban állni.
1: Amen? Does that make sense?
0: Értitek ezt?
1: Let's look at just practical examples.
0: Nézzünk néhány gyakorlati példát.
1: I don't know if you can see this very well here, but this is a picture of one of the famous horse races, the Kentucky Derby.
0: Nem biztos, hogy jól látszik, de ez egy híres lovas verseny, a Kentucky Derby.
1: Every year they have this race.
0: Minden évben megrendezik ezt a versenyt.
1: And the difference between the first horse and the second horse.
0: És az első és a második ló közötti különbség.
1: Is usually a matter of just seconds or one or two seconds usually.
0: Általában csak egy-két másodperc.
1: Yet the difference in value is that horse will be worth $20 million and that horse will be worth a couple hundred thousand.
0: De gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első ló 20 milliót nyer, a második
1: $200,000.
0: A második csak pár százezer dollárt.
1: Amen. A big difference that just a little bit can make.
0: De ez egy nagy különbség, és csak egy kis időn múlik.
1: Here is the this I think the world likes car racing. This is the Indy 500, another very famous yearly race.
0: Egy másik híres verseny az Indy 500.
1: And the difference over the last 10 years as we look at these car races.
0: És az elmúlt 10 év alatt, ahogy figyeltük ezeket a versenyeket.
1: Between first place and second place.
0: Az első és második helyezett közötti különbség.
1: Is averages right around 1.5 seconds.
0: Általában ilyen 1,5 másodperc.
1: You see, it's not a big difference, it's a very little difference.
0: És láthatjátok, hogy ez nem egy nagy különbség, ez egy nagyon kicsi különbség.
1: That separates the excellent from everybody else.
0: Ami elválasztja a kiválót a többiektől.
1: We see golf tournaments all over the world.
0: A golf versenyek.
1: You know what a golf is, right? Golf tournaments.
0: Golfozók, és akkor vannak a golf
1: versenyek. Okay. Around the world. Around the world, the difference in the first place winner is usually less than 3 strokes in a whole tournament.
0: A világon az első helyezett és a többiek között általában 3 ütés.
1: A very, very small difference.
0: Ami egy kis különbség.
1: Between the outstanding and the best and everybody else.
0: És ez választja el a legjobbat, a kiválót a többiektől.
1: What about the Olympics?
0: Mi van az olimpiai játékokkal?
1: We watch these, we love to watch these, I do.
0: Én szeretem nézni a játékokat.
1: And what's the difference between a gold medal, a silver medal, a bronze medal and no medal?
0: És mi a különbség az aranyérem, az ezüstérem, a bronzérem és a semmi érem között?
1: Answer? Válasz? Hundredths of a second.
0: A
1: hundredths
0: a század másodperc.
1: Amen? Not 5 minutes.
0: Nem 5 perc.
1: Not even 1 minute.
0: Még csak nem is 1 perc.
1: Not even a second.
0: Még csak nem is 1 másodperc.
1: Hundredths of seconds.
0: Hanem század másodperc.
1: This is a famous Olympian. You can't really see her real good. I was watching her compete in Switzerland last week.
0: Ez egy híres olimpikon, a múlt héten láttam őt versenyezni Svájcban.
1: I recognize her because she's an Olympic gold medalist. She's an Olympic gold medalist. I recognize her.
0: Felismerem őt, mert ő egy aranyérmes.
1: And she was in first place coming down to the very last run downhill. She was in first place until the last run.
0: Első helyen állt egészen az utolsó futamig.
1: And I watched her do her last run.
0: És figyeltem az utolsó menetet.
1: And she lost the race.
0: És elvesztette a versenyt.
1: By 0.003 seconds.
0: 0.003 ezrelék másodperccel.
1: You see, there's a very small difference between excellence and everybody else.
0: Láthatjátok, nagyon kicsi a különbség a kiváló és a többiek.
1: The world teaches us to think average is good enough.
0: A világ azt tanítja nekünk, hogy megelégedjünk az átlaggal, hogy az elég jó.
1: The kingdom teaches us to think differently.
0: De a királyság másféle gondolkodásmódot tanít.
1: We don't want to be just good enough.
0: Mi nem akarunk csak elég jók lenni.
1: We don't want to be just the those running in the first mile.
0: Nem akarunk azok lenni, akik csak az első mérföldre mennek el.
1: Everybody does that.
0: Ezt mindenki megteszi.
1: We want to be exceptional.
0: Mi kiválóak akarunk lenni.
1: We want to be a people that stand out.
0: Mi olyanok akarunk lenni, akik kitűnnek.
1: Because of the king that we represent.
0: A királyság miatt, amit képviselünk.
1: So in every discipline, every possible and conceivable job there is.
0: Tehát minden elképzelhető munka, ami létezik.
1: The attitude you need to have is to pursue it with passion and with excellence.
0: Tehát bármit végzünk, azt egy ilyen kiválóságra való törekedéssel kell elvégezzük.
1: Don't be just an average musician.
0: Ne csak egy átlagos zenész legyél.
1: Be an outstanding musician.
0: Légy egy kiváló, egy kitűnő zenész.
1: Don't be an average businessman.
0: Ne légy egy átlagos üzletember.
1: Be an excellent businessman.
0: Légy egy kitűnő üzletember.
1: Whatever you do, the Bible says, do it as unto the Lord.
0: A Biblia azt mondja, hogy bármit tesztek, úgy tegyétek, mintha az Úrnak tennétek.
1: With all of your heart and with all your mind.
0: Teljes szívetekkel és teljes elmétekkel.
1: That is a kingdom attitude that we want to that what we want to move us and propel us forward in God's purpose and destiny.
0: Ez a királysági hozzáállás, ami minket előre visz Isten királyságában.
1: I'm sorry that you can't see this.
0: Nagyon sajnálom, hogy ezt nem láthatjátok.
1: But it says 100 degree Christianity.
0: Ez azt mondja, hogy 100 fokos kereszténység.
1: This is a pot of boiling a teapot boiling.
0: Az egyik egy ilyen tejafőző.
1: Right? And what's the difference between 99 degrees and 100 degrees?
0: És mi a különbség a 99 fok és a 100 fok között?
1: What is the difference between 1 degree?
0: Mi mennyit jelent az az 1 fok?
1: It is a difference between hot water.
0: A különbség az, hogy az egyik forró víz.
1: And steam.
0: A másik meg gőz.
1: All the world of difference.
0: Ez egy nagy különbség.
1: Hot water is hot water.
0: A forró víz az forró víz.
1: And if you want to drink some tea, it's a good thing.
0: És ha teát akarsz inni, akkor ez jó dolog.
1: But it will not power a locomotive.
0: De nem fogja előre vinni a mozdonyt, a gőzmozdonyt.
1: Steam takes on a different characteristic.
0: A gőznek teljesen más tulajdonságai vannak.
1: It reaches reaches a critical mass, like atomic energy. It creates, no? Too much?
0: Ja, vagy egy kritikus pontot ér el.
1: And it actually changes from one state into another state.
0: És egyik állapotból átváltozik egy másik állapotba.
1: 1 degree.
0: Egy fok.
1: Amen. Imagine working and laboring and getting to 99 degrees and not reaching 100.
0: Képzeljétek el, hogy dolgoztok és tényleg keményen dolgoztok, eléritek a 99 fokot, de nem a 100%-ot. Ez szégyen.
1: And remember now, the Lord is not measuring us against each other.
0: Na most ne felejtsétek el azt, hogy az Úr nem egymással mér össze minket.
1: Right? The Lord is not measuring me against Franz.
0: Az Úr engem nem Franzhoz mér.
1: Or Franz against Polly.
0: Vagy Franzot Nemes Palihoz.
1: The Lord will measure me, judge me one day against my own potential.
0: Hanem az Úr engem egy nap a saját képességemhez mér hozzá.
1: Son, daughter, did you do all that you were created and grace gifted to do?
0: Fiam, lányom, megtetted-e mindazt, amire teremtettelek, és amire kegyelmet adtam neked?
1: And as we talk about destiny, I cannot emphasize how important it is to understand this.
0: És amikor az elhívásról beszélek, akkor nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez.
1: Because the world has taught us well to compare our worth by comparing ourselves to others.
0: Mert a világban nagyon jól megtanultuk azt, hogy magunkat másokhoz hasonlítsuk.
1: Amen. I compare myself, it's easy for me to compare myself to as I look at other people.
0: Nagyon könnyű magamat másokhoz hasonlítani.
1: And if I do that, I'll say, well, I'm never going to be that.
0: És hogyha ezt teszem, akkor mondhatom azt, hogy ó, hát soha nem leszek olyan, mint ő.
1: I'll never be a great singer.
0: Soha nem leszek egy nagy énekes.
1: I'll never be a great musician.
0: Soha nem leszek egy nagyszerű zenész.
1: I'll never be a great preacher.
0: Soha nem leszek egy nagy prédikátor.
1: I'll never be an actor.
0: Soha nem leszek színész.
1: I'll never be a great lawyer.
0: Soha nem leszek jó ügyvéd.
1: I'll never fly a plane.
0: Soha nem fogok repülni.
1: Right? And the list is endless.
0: A lista az végeérhetetlen.
1: And that is how we think.
0: És így gondolkodunk mi.
1: And it causes us to feel small and insecure.
0: És ezért kicsinek érezzük magunkat, és nem érezzük magunkat biztonságban.
1: No, stop looking at others and start looking within.
0: De az Úr azt mondja, hogy hagyd abba a másokra való tekintést, és nézz rám.
1: I will only judge you, measure you against your own potential.
0: Mert téged csak a saját képességeidhez mérlek.
1: So if we're running the race, it's not like where you have 200 people all running the race to see who's going to be first and second and third and last.
0: Tehát mikor mi megfutjuk a versenyt, akkor ez nem olyan, hogy 200-an futnak, és akkor mindenki azt várja, hogy ki lesz az első, második, meg ki lesz az utolsó.
1: That's not destiny.
0: Nem ez az elhívás.
1: Destiny is me running by myself around the track and seeing if I'm doing the very best time that I can do.
0: Hanem az elhívás az, hogy én egyedül futok a pályán, és arra figyelek, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.
1: Right? I'm not competing against you.
0: Tehát nem ellened versenyzek.
1: You're not competing against me.
0: Te nem ellenem versenyzel.
1: We are all being measured against our own God-given potential.
0: Hanem mindannyian a saját magunk képességeihez mérten versenyzünk, amit Istentől kaptunk.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, let's just take a look at a simple definition of what I believe to be an excellent spirit.
0: Akkor nézzünk egy egyszerű meghatározást, ami szerintem a kiválóság szellemére jellemző.
1: Excellence is caring more than others think.
0: A kiválóság az, amikor jobban törődünk valamivel, valakivel, mint ahogy mások gondolnák.
1: Excellence is more than caring more than what other people think is wise.
0: Tehát, mint amit mások bölcsnek tartanak.
1: Risking more than others think is safe.
0: Többet kockáztatni, mint amennyit mások biztonságosnak találnak.
1: Dreaming more than others think is practical.
0: Nagyobbat álmodni, mint amennyit mások megvalósíthatónak tartanak.
1: Expecting more than others think is possible.
0: Többet várni el, mint amennyit mások lehetségesnek tartanak.
1: And working more than others think is necessary.
0: És többet dolgozni, mint amennyit mások szükségesnek tartanak.
1: Let's look at these practical attitudes as we draw them out of not only the life of Daniel, but I could show you every example in scripture.
0: Nézzük meg ezeket a meghatározásokat, ahogy megnézzük Dániel életében és a Bibliában.
1: The first attitude of an excellent spirit.
0: A kiválóság szellemének az első jellemzője.
1: It stands out because it's so rare.
0: Azért tűnik ki, mert olyan ritka.
1: And that's the attitude of a can-do spirit. Can-do attitude.
0: Ez a meg tudom csinálni hozzáállás.
1: Paul says in Philippians 4, he says, I can do all things through Christ, which enables me.
0: Pál azt mondja a Filippi levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mindent meg tudok tenni a Krisztusban, aki engem erre képessé tesz.
1: Amen? And Daniel had that kind of an attitude.
0: És Dánielben megvolt ez a hozzáállás.
1: As Franz was sharing in the first session with Nebuchadnezzar.
0: Ahogy Franz mondta az első ma reggel a Nabukodonozorról.
1: Nebuchadnezzar says, call together all my wise men, musicians, Chaldeans. Get them all together.
0: Hogy Nabukodonozor összehívta az összes bölcsemberét, zenészét, mindenkit.
1: If you don't interpret my dream, I will cut you all to pieces.
0: És azt mondta, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, akkor feldarabollak.
1: Now Daniel wasn't there when he said that.
0: Daniel nem volt ott, amikor
1: Words
0: ezt mondta.
1: Gets back to Daniel.
0: De meghallja Daniel
1: ezt. Imagine the spirit of this young boy.
0: És képzeljétek el ennek a fiatal embernek a szellemét.
1: He asks for audience with the king.
0: Meghallgatást kér a királynál.
1: Comes before Nebuchadnezzar.
0: Oda megy a király elé.
1: And says, I can give the answer to you. My God can give you the answer to your dream.
0: És azt mondja neki, hogy az én Istenem válaszolni tud az álmodra.
1: I don't have it yet. I need to go back and he'll show me, but I will come back to you with God's answer to your dream.
0: Még nem tudom a megoldást, de visszamegyek és Istentől elkérem, és akkor megmondom, hogy mi a megoldás.
1: What an attitude!
0: Micsoda hozzáállás!
1: Right? This is not, everyone is like this. Nobody's like this.
0: Nem mondhatjuk azt, hogy mindenki ilyen. Senki nem volt ilyen.
1: When you see that kind of a spirit, it stands out like a mountain peak above the rest.
0: Amikor ilyen szellemiséget látunk, akkor ez kitűnik, mint egy ilyen magas hegycsúcs.
1: Now these things we have to learn.
0: Ezeket meg kell tanulnunk.
1: I'll never forget the first time I learned this. I can remember learning this principle.
0: Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor megtanultam ezt az elvet.
1: Very demanding boss I worked for.
0: Egy nagyon szigorú főnökön volt, aki sokat követelt.
1: Not unlike Nebuchadnezzar.
0: Hasonlított
1: napokra. He cut his officers to pieces.
0: De igen, darabokra vágta a tisztjeit.
1: And I was working as a deputy to one of the section chiefs, his assistant. A deputy assistant, number two.
0: Ilyen asszisztensként dolgoztam.
1: And every time the boss would call us in together, we'd come in together.
0: És ahányszor gyűlésre hívott minket a főnök.
1: And he would tell us what was wrong, what he wanted needed to be fixed.
0: És elmondta, hogy mit csináltunk rosszul, mit kell helyrehozni.
1: My boss, my partner.
0: A közvetlen főnököm,
1: would
0: a partnerem.
1: Always respond the same way.
0: Mindig ugyanúgy válaszolt.
1: He'd say, "No problem, sir. We can get it done."
0: Azt mondta, semmi gond, uram, meg tudjuk javítani.
1: And I would stand there as a young guy, lieutenant, second lieutenant.
0: Hát én egy fiatal ember voltam.
1: I said to myself, there ain't no way. I thought to myself, there's no way.
0: És mindig azt mondtam, kizárt dolog.
1: Now I wasn't going to say that to Nebuchadnezzar.
0: De hát ezt nem mondtam volna Nabukodonosornak.
1: But as soon as we got out of his office.
0: De ahogy kimentünk az irodájából.
1: I said, Joe, what are you saying? You don't know the answer to that.
0: Joe, miért mondtál ilyet? Hát te nem tudod, mi a megoldás erre.
1: How are you going to do this?
0: Hogy fogjuk ezt megoldani?
1: And he said to me, I said, do you know how to get this done?
0: És kérdeztem, hogy tudod, hogy kell megcsinálni?
1: He says, no.
0: Azt mondja, nem.
1: But we'll figure it out.
0: De majd rájövünk.
1: I don't know right now. Right now, I don't know.
0: Most még nem tudom.
1: But I'll figure it out.
0: De majd rájövök.
1: Well, Daniel stood before Nebuchadnezzar. He says, I don't know the answer to your dream.
0: Mikor Dániel ott állt Nabukodonozor előtt, azt mondta, nem tudom az álmod megfejtését.
1: But I'm going to go back, seek my God, and he will tell me.
0: De visszamegyek, keresem az Istenemet, és akkor ő megmondja nekem.
1: That's why Daniel was Daniel.
0: Ezért volt Dániel.
1: Amen?
0: Dániel.
1: That's why 2,600 years later, we still teach about this attitude.
0: Ezért van az, hogy 2600 évvel később még mindig tanítunk az ő hozzáállásáról.
1: How many people recognize this guy here?
0: This face. Hányan ismerik fel ezt az arcot?
1: You can't see this very well, but
0: nem látszik nagyon jól.
1: It's a pimple-faced young teenage boy here.
0: De ez egy ilyen arckép egy tini fiúnak.
1: And if you can read this, he is the person of the year on Time magazine for 2010.
0: És ő volt a Time magazinnak az év embere.
1: And you want to take a guess on who he is? 2010.
0: Tudjátok, kicsoda ő?
1: His name is Mark Zuckerberg.
0: Mark Zuckerberg.
1: And this picture actually he's at this point he's 26. He was actually 19 years old when he created Facebook.
0: Ezen a képen már 26 éves, de 19 éves volt, amikor létrehozta a Facebookot.
1: Okay, so I mean let's go back. I understand when I'm sharing of Daniel 2600 years ago.
0: Akkor menjünk vissza, hogy miért is beszélek Dánielről 2600 évvel.
1: Let's move forward to an example right now.
0: És akkor most nézzünk egy napjainkban levő példát.
1: Yeah. He started an idea, had an idea.
0: Ennek a fiatalembernek lett egy ötlete.
1: It wasn't to reach the world.
0: Nem az, hogy elérje a világot.
1: It was to find a way for young students to communicate more effectively within a college campus.
0: Igazából ő csak azt akarta elérni, hogy a fiatal hallgatók hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással az egyetemen belül.
1: That's all.
0: Ennyi volt.
1: Wasn't a particularly huge idea.
0: Nem volt valami nagy ötlet.
1: But he pursued it with passion.
0: De szenvedélye hajtotta végre.
1: With an excellent
0: spirit. Valósította meg ezt a ötletet.
1: 6-7 years later.
0: 6-7 évvel később.
1: Facebook is gone worldwide.
0: What?
1: Facebook is gone across the world.
0: A Facebook már világszerte ismert.
1: It is now estimated to be worth about $500 billion.
0: Most körülbelül 500 milliárd dollárra becsülik.
1: And it is directly responsible for enabling young people around the world to communicate together for the first time.
0: És közvetlenül felelős azért, hogy fiatalok tömegei kommunikálhatnak egymással világszerte.
1: Directly resulted in the Arab uprisings and the overthrow of dictators throughout the Arab world right now. It is directly responsible
0: közvetlenül felelős
1: for the overthrow of these governments in Egypt, in Syria, Libya, throughout the Arab world.
0: Uralkodók megdöntéséért az arab világban.
1: Why are all these revolutions happening at the same time?
0: Miért történnek ezek a forradalmak egy időben?
1: Under these dictatorships?
0: A diktatúrák alatt.
1: Because for the first time, millions of young people are able to communicate.
0: Azért, mert először a történelem során fiatalok milliói képesek kommunikálni egymással.
1: You're able to unify together.
0: És így egyesülni tudnak.
1: Amen?
0: Amen.
1: And Facebook is directly one of the tools causing that communication to occur.
0: És a Facebook az egyik eszköz, ami lehetővé teszi ezt a kommunikációt.
1: Amen. Changing the entire world.
0: Az egész világot megváltoztatja.
1: A 19-year-old.
0: Egy 19
1: with an idea.
0: Egy ötlettel.
1: Okay. How many 19 or 20 year olds do we have in this room right now? Raise your
0: hand. 19-20 éves van itt ebben a teremben. Nem emeljétek fel a kezeteket.
1: Okay. All right. There you go. There's quite a few here.
0: Körülbelül, tehát ilyen 19-20.
1: So my question is, this.
0: A kérdésem.
1: If this young 19-year-old guy can do this.
0: Ha ez a fiatal 19 éves fiú meg tudta tenni ezt.
1: Why couldn't it have been a young Hungarian girl or a young Hungarian boy that came up with that idea?
0: Miért ne lehetett volna egy fiatal magyar, aki előjön ezzel az ötlettel?
1: He's not Hungarian. Huh?
0: He's Hungarian.
1: He's Hungarian. Okay, you can claim him. Go ahead. You see the world we live in?
0: Látjátok a világ, amiben élünk.
1: We need to look at the unlimited possibilities of what's available to us now in the information age.
0: Tehát ebben a világban a korlátlan lehetőségeket kell figyelembe vegyük a technológia korában.
1: We live in a time that has been unequal to any time since the beginning of time.
0: Ez egy olyan korszak, amilyet még soha nem láttak a történelem során.
1: It is possible now for a young person to take their cell phone.
0: Most már lehetséges az, hogy egy fiatal személy fogja a mobiltelefonját.
1: Film themselves singing a song or playing an instrument.
0: Felveszi magát, ahogy énekel, vagy éppen egy hangszeren játszik.
1: Upload it to YouTube.
0: Felteszi a YouTube-ra.
1: And by the end of the week have 5 million people view you, see.
0: És a hétvégére már 5 millió ember látja.
1: Quite a number of today's top artists were discovered that very way by putting their own songs on YouTube.
0: Nagyon sok tini sztárt így fedeztek fel, hogy feltették magukat a YouTube-ra.
1: Amen? Daniel couldn't do that. So Daniel couldn't do that.
0: Daniel ezt nem tudta megtenni.
1: But today's generation can.
0: De a ma nemzedéke meg tudja.
1: The first attitude of a spirit of excellence is I can do all things.
0: A kiválóság szellemének az első jellemvonása az, hogy mindenre képes vagyok.
1: Through Christ which strengthens me.
0: Krisztus által, aki engem megerősít.
1: Now I want to emphasize, Daniel was not trusting in his strength, his ability or his wisdom.
0: Szeretném kiemelni, hogy Dániel nem a saját bölcsességében és a saját erejében bízott.
1: Daniel knew his God.
0: Dániel ismerte az ő Istenét.
1: I'm here to tell you, you can know your God just as well as Daniel, even better.
0: És én itt elmondom nektek, hogy ti is ismerhetitek az isteneteket úgy, mint Dániel, vagy
1: Amen.
0: Még jobban.
1: He was a child of the old covenant.
0: Mert Dániel az Ószövetség gyermeke volt.
1: We are children of the new covenant.
0: Mi az új szövetség gyermekei vagyunk.
1: Will we allow the Lord to form that attitude in us?
0: Engedjük azt, hogy az Úr kiformálja bennünk ezt a hozzáállást?
1: And when we are confronted with a challenge, will we say, our God can do this?
0: Or
1: will we say, oh, can't be done?
0: Szembe kerülünk egy kihívással, akkor tudjuk azt mondani, hogy Istennel képesek vagyunk rá, vagy azt mondjuk, ó, ez nem megy.
1: That's the world of average. Everyone living in average can't see the possibilities.
0: Tehát ez az átlag. Az átlagos ember nem látja a lehetőségeket.
1: But an excellent spirit is above average.
0: De a kiváló szellem az átlagon felüli.
1: Amen.
0: Amen.
1: The second attitude of excellence is.
0: A másik jellemzője a kiválóságnak.
1: Exceeding the expectations of others.
0: Hogy felül tudja múlni mások elvárását.
1: Amen.
0: Amen.
1: Average is simply meeting what's expected, meeting the expectations that are required.
0: Az átlag az megfelel az elvárásoknak.
1: But we are to exceed those expectations.
0: De mi felül kell múljuk ezeket az elvárásokat.
1: Amen. Yes, I used the example yesterday of Rebecca at the well.
0: Tegnap Rebecca példáját használtam a kútnál.
1: She didn't just meet the expectations.
0: Hát ő nem csak az elvárt dolgot cselekedte meg.
1: She exceeded them.
0: Hanem ezt felülmúlta.
1: She had an excellent spirit.
0: Kiváló szelleme volt.
1: Unlike all the rest of the young girls.
0: Nem úgy, mint az összes többi lánynak körülötte.
1: We don't know if she was the prettiest.
0: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legszebb.
1: We don't know if she was the smartest.
0: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legokosabb.
1: But we do know she was the most excellent.
0: De tudjuk azt, hogy ő volt a legkiválóbb.
1: As demonstrated by her life, by her deeds.
0: Ahogy ezt az ő cselekedetei is mutatták.
1: Amen? of a time to give some of the examples I would like to give.
0: Nincs időm az összes példát elmondani, amit szerettem volna.
1: Let me move on.
0: Akkor haladjunk.
1: In a world of average, anyone that exceeds expectations stands out.
0: Tehát az átlag világában bárki, aki felülmúlja az elvárásokat, kitűnik.
1: So in your business, in your career, whatever you choose.
0: A bizniszben, a karrieretekben bármit választasz.
1: Whatever path you follow.
0: Bármilyen úton jársz.
1: Let that be a part of you, of your spirit.
0: Hadd legyen ez a te szellemed része.
1: I don't want to just meet expectations, I want to exceed expectations.
0: Nem csak az elvárásoknak akarok megfelelni, hanem felül akarom múlni az elvárásokat.
1: If I have a restaurant, I don't want you just to come in and I meet your expectations and I give you food and you eat it.
0: Ha lenne egy éttermem, akkor nem azt szeretném, hogy bejössz, megvan az elvárásod, adok neked ételt, megeszed, aztán ennyi.
1: Every restaurant does that, that's average.
0: Erre minden étterem képes, ez átlagos.
1: I want to exceed your expectations.
0: Nem felül akarom múlni az elvárásaidat.
1: I want to give you more than you expect.
0: Többet akarok adni, mint amit elvársz.
1: Right? And we know what that feels like, right?
0: És tudjuk, hogy ez milyen érzés, nem?
1: Does that not stand out in your mind? When you see that, does that not stand out when you see something like that?
0: Ha valami ilyesmit látok, akkor nem ragad ez meg a ti elmétekben?
1: Right? It's rare, isn't it?
0: Az ember, mert ritka.
1: You walk away saying, wow, that was different.
0: Tehát úgy mész tovább, hogy húha, hát ez más volt.
1: That was an average.
0: Ez nem átlagos volt.
1: That was above average.
0: Ez átlagon felüli volt.
1: That was outstanding. It stood out.
0: Ez kitűnő volt.
1: Amen. The third attribute.
0: A harmadik jellemző.
1: Is dependability.
0: Az a megbízhatóság.
1: This is now the attitude of I don't need someone to follow up to make sure that I've done what I was supposed to do.
0: Ez nem az a hozzáállás, hogy nincs szükségem arra, hogy ellenőrizzék azt, amit csináltam.
1: When I do something, when I take responsibility for something, I do it and I can be depended upon.
0: Hanem mikor valamit cselekszem, hogy valamivel megbíztak és azt megcsinálom, akkor azt úgy teszem, hogy megbízható legyek, hogy bármikor ellenőrizhessék.
1: Anyone that's ever been in a position of leadership knows how valuable that is.
0: Bárki, aki már volt vezetői pozícióban, tudja, hogy ez mennyire értékes.
1: To have someone that is dependable.
0: Hogyha van egy olyan ember, aki megbízható.
1: When we agree on something that needs to be done and they leave, I don't think twice.
0: Hogy amikor megegyezünk valamiben, amit meg kell csinálni, és én elmegyek, akkor nem kell tovább gondolkodjak ezen.
1: And whether it'll be done, I know it will be done.
0: Hogy vajon elvégzik-e vagy sem, mert tudom, hogy meg lesz csinálva.
1: That's the kind of a spirit Daniel had.
0: Ez az a szellem, ami Dánielben volt.
1: That's why he was so valuable, not just to Nebuchadnezzar, but his son, and then Darius. I mean, three administrations.
0: Ezért volt olyan értékes, nem csak Nabukodonozor számára, hanem a fia számára, Darius számára. Tehát ez három király.
1: Daniel's reputation was, you can count on me.
0: Dánielnek az volt a hírneve, hogy rá lehet számítani.
1: Amen?
0: Amen.
1: The fourth attitude.
0: A negyedik jellemző.
1: Is integrity and honesty.
0: A tisztesség és az őszinteség.
1: This is saying what we mean and meaning what we say.
0: Ez az, mikor azt mondjuk, amit gondolunk, és azt gondoljuk, amit mondunk.
1: It means keeping our word.
0: Ez azt jelenti, hogy betartjuk az adott szavunkat.
1: It means being undefiled by the world system around us.
0: Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk levő világ nem ront el minket.
1: Maintaining our integrity when no one else is watching.
0: Hogy akkor is megtartjuk a tisztességünket, amikor senki nem lát.
1: Amen. Daniel and Shadrach and Meshach, these young Hebrew boys.
0: Tehát ez Dániel, Sidrach, Misák és ezek a fiatal zsidó fiúk.
1: Grew up in the most powerful at the time, the most powerful nation on the earth.
0: Az akkori legerőteljesebb birodalomban nőttek fel.
1: They grew up in, like growing up in Hollywood.
0: Ez olyan, mintha mondjuk azt mondanák, hogy Hollywoodban nőttek fel.
1: Or Las Vegas.
0: Vagy Las Vegasban.
1: Or Amsterdam.
0: Vagy Amsterdamban.
1: And not being polluted by the world that you live in.
0: És nem szennyezte meg őket az a világ, amiben éltek.
1: Everyone else is bowing their knees to the world system.
0: Mindenki más térdet hajtott a világrendszer előtt.
1: But integrity says, I will not bow to the
0: knee. De a tisztesség azt mondta, hogy én nem hajtok térdet.
1: There's only one thing I bow to, and that's the King of Kings.
0: Én csak egy valaki előtt hajtok térdet, és ez a Királyok Királya.
1: Now I know life is very tough here in Hungary.
0: Tudom, hogy az élet nagyon nehéz itt Magyarországon.
1: Amen, I know that.
0: Ezt tudom.
1: These are challenging times.
0: Ez nagy kihívás.
1: But let's not forget that every one of these examples that we've been drawing from scriptures lived in tough times, lived difficult
0: De
1: times.
0: Ne feledjük azt, hogy akiket példaként hoztam a Bibliából, mindannyian nehéz időket éltek.
1: Daniel was not living his life in a corrupt Israeli government system.
0: Dániel nem egy korrupt izraeli kormányrendszerben élt.
1: Israel fell, and now he was in captivity. He was a slave.
0: Mert Izrael elesett, és így ő most fogságban volt, egy rabszolga volt.
1: Would you agree, as bad as it is here, you're not slaves.
0: Egyetértetek azzal, hogy bármilyen rossz is a helyzet itt, azért nem vagytok rabszolgák?
1: The Hungarian government has not collapsed. Maybe some wish it would.
0: A magyar kormány még nem dőlt össze, lehet vannak, akik azt kívánják, hogy bárcsak megtette volna.
1: Okay, but you've not been taken captive by another nation.
0: De nem vitt fogságba titeket egy másik nemzet.
1: Yet these are the very situations and circumstances that we find Joseph and Daniel and all of the rest of these examples.
0: De ilyen nehéz helyzetekben találjuk Józsefet, Dániát és az összes többi példát.
1: They were in the most difficult of circumstances.
0: A legnehezebb körülményekben éltek.
1: And they, but they had one thing that made the difference.
0: De volt bennük valami, ami kitüntette őket.
1: They knew who the God was that they served.
0: Tudták, hogy kit szolgálnak, ki az az Isten, akit szolgálnak.
1: And they knew God, the God within them would make a difference.
0: És tudták azt, hogy a bennük levő Isten változást hoz.
1: They had an excellent spirit.
0: Kiváló szellemiség volt bennük.
1: Number five.
0: Az ötödik.
1: Attention to details.
0: Részletekre való odafigyelés.
1: This is a very important one.
0: Ez egy nagyon fontos jellemző.
1: As I've been emphasizing, the kingdom is all about faithfulness in the little things.
0: Ahogy már hangsúlyoztam, a királyságban nagyon fontos, hogy a kis dolgokban hűek legyünk.
1: Attention to details.
0: Hogy odafigyeljünk a részletekre.
1: As I was sharing yesterday or the day before in
0: ahogy tegnap vagy tegnap előtt megosztottam, engem ebben képeztek ki.
1: I was trained in this as a military from day one when I entered the military.
0: Hát, hogy ebbe képeztek ki minket már első naptól kezdve, hogy beléptem a hadsereghez.
1: My first room inspection, I had 200 demerits.
0: Tehát az első szoba ellenőrzésemen 500 hiba pontom volt.
1: See, I had no attention to detail.
0: 200.
1: I had no attention to detail.
0: What? No. Ja, hogy én nem figyeltem oda a részletekre.
1: I had to be trained to see the details.
0: Edzenem kellett arra, hogy odafigyeljek a részletekre.
1: Amen?
0: Amen.
1: And that's what an excellent spirit. When I see a person that has attention to details.
0: És ez a kiválóság szelleme, amikor látok olyan embert, aki odafigyel a részletekre.
1: Amen.
0: Amen.
1: When we sit back in this room over here and have some refreshments or a meal.
0: Amikor bemegyünk a szobába felfrissülni.
1: And I pick up these little pretty little green stones.
0: És
1: off the table, decorations.
0: Megnézem az asztalon ezeket a kis dekorációs köveket.
1: Did they yesterday pick that up? Said, you know what? That's an excellent spirit behind this.
0: Egy kiváló szellem van emögött a dísz mögött.
1: It's details.
0: A részletekben.
1: It didn't help me eat my meal or drink my coffee. It didn't help me eat my meal or
0: drink my
1: coffee.
0: Nem segített abban, hogy megegyem az ételemet vagy megigyem a kávémat.
1: Right? Most people wouldn't even see it.
0: Legtöbben lehet, hogy észre se vennék.
1: But it's attention to detail.
0: De ez a részletekre való odafigyelés.
1: And I promise you, God sees it. God sees it.
0: És Isten is látja a kis részleteket.
1: I may have shared the story before, but I'll share it again about Michelangelo.
0: Már megosztottam veletek ezt a történetet, de még egyszer elmondom.
1: He was painting the ceiling of the 16th chapel in Rome, in the Vatican.
0: Hogy Michelangelo, mikor festette a Sixtus kápolna mennyezetét.
1: It was a project that took years.
0: Ez évekbe tellett.
1: Imagine being on your back on scaffolding for you know 12 for 16 hours a day every day for
0: most
1: years.
0: Most képzeljétek el, hogy minden nap órákon keresztül egy ilyen állványon vagytok a hátatokon éveken át.
1: And one day one of the monks or friends go up, climbed up a scaffolding to talk to him.
0: És egy nap az egyik szerzetes felmászott az állványra, hogy beszéljen vele.
1: And then he noticed Michael laboring in some very detailed work.
0: És látta, hogy Michelangelo ilyen nagyon apró részleteken dolgozik a festményen.
1: As he began to look at the angle, he began to realize that what he's painting with such detail could not be seen from the floor below.
0: És így, ahogy nézte, rájött, hogy abból a szögből, ahogy festi a festmény, tehát hogy ezek az apró részletek nem láthatók lentről.
1: And so he asked, Michael, why are you spending so much time painting something that no one will see?
0: És azt kérdezte, hogy Mikkel, hogy miért festesz ilyen apró részleteket, mikor senki nem fogja látni?
1: Says, God will see it.
0: Azt mondta, hogy de Isten látni fogja.
1: That is an excellent spirit.
0: Ez a kiválóság szelleme.
1: That's not average.
0: Ez nem átlagos.
1: Amen?
0: Amen.
1: And that gets God's attention.
0: És ezt Isten figyeli.
1: Let me give you some examples So that we could see if 99.9% was good enough, what the results would be.
0: Akkor mondok néhány példát, hogyha 99,9% elég lenne, akkor mi lenne az eredmény?
1: And I took these numbers from America, but it would be similar, I think, in Austria, Hungary, Europe, anywhere else.
0: Ezek a számok az Egyesült Államokból származnak, de szerintem hasonló lenne Európában meg más kontinensen.
1: Let's say Europe because it's about the same population.
0: Mondjuk Európa, mivel nagyjából ugyanannyi a népesség.
1: 2 million documents would be lost every year.
0: 2 millió irat tűnik el évente.
1: 99.9% was good enough. If 99.9%
0: elég lenne.
1: Every day 12 babies would be given to the wrong parents as they're born.
0: Akkor minden nap 12 újszülött nem a saját szülőjéhez kerülne.
1: 270,000 defective tires would be shipped this year.
0: 270,000 hibás gumit küldenének útra.
1: 2.5 million books would be shipped to the wrong with the wrong covers on them.
0: 2,5 millió könyvnek lenne téves borítója.
1: There would be 2 dangerous landings every day, unsafe landings every day in the Frankfurt airport.
0: A frankfurti reptéren minden nap 2 veszélyes landolás lenne.
1: Almost 20,000 pieces of mail would be mishandled in the next hour.
0: Majdnem 20,000 postai küldemény tűnne el, vagy keveredne el egy órán belül.
1: And almost 300 pacemaker operations on the heart would be performed incorrectly. 300.
0: És majdnem 300 pacemaker beültetést végeznének el tévesen.
1: If 99.9% was good enough.
0: Ha 99,9% elég lenne.
1: Amen. God wants us to pursue excellence in whatever He calls us to do.
0: Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekedjünk bármiben, amit cselekszünk.
1: Well, I'm not speaking of perfection.
0: Én most nem a tökéletességről beszélek.
1: I am challenging average thinking. It's
0: hanem
1: good enough.
0: Én az átlagos gondolkodásmódból akarlak kizökkenteni, az elég jóból.
1: If we want to stand out,
0: hogyha ki akarunk tűnni,
1: if we want to develop an excellent spirit within us,
0: hogyha kiváló szellemet akarunk kifejleszteni magunkban,
1: if we want to excel in our destinies and our God callings, our God-given callings,
0: hogyha ki akarunk tűnni az Istentől kapott elhívásunkban,
1: then we need to go the extra mile.
0: Akkor meg kell tegyük azt a plusz mérföldet.
1: Number 6.
0: A hatos.
1: Daniel sought to please and obey his God.
0: Daniel kereste a lehetőséget arra, hogy engedelmeskedjen Istennek és az ő kedvében járjon.
1: And I believe that's probably be one of the most foundational attitudes of an excellent spirit.
0: És én hiszem azt, hogy ez az egyik legalapvetőbb jellemvonása a kiváló szellemnek.
1: Amen. As Paul says, whatever we do in word or in deed, we do it as unto the Lord.
0: Tehát ahogy Pál mondja, hogy bármit teszünk szóval vagy tettel, úgy tegyük, mintha az Úrnak tennénk.
1: Excellence is not something that comes from the outside in, it's something that comes from the inside and works its way out.
0: A kiválóság nem olyas valami, ami kívülről jön belénk, hanem olyan dolog, ami belőlünk árad ki.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Pharisees knew how to polish the outside.
0: A farizeusok tudták, hogyan kell tisztítani a külsőt.
1: Religion knows how to polish the outside.
0: A vallás tudja, hogyan kell fényesíteni a külsőt.
1: But Jesus is after the inside.
0: De Jézus a belsőt nézi.
1: That what we do and the motivation in which we do it is right.
0: Hogy mit teszünk és hogy helyes-e a motiváció, amivel cselekedjük.
1: So these are just some of the attitudes of an excellent spirit.
0: Tehát ez csak néhány jellemvonása a kiválóság szellemének.
1: What caused Daniel to stand out in a sea of mediocrity, a sea of average?
0: És ami miatt Dániel kitűnt az átlagos emberek tengerében?
1: God, he had a can-do attitude.
0: A meg tudom tenni hozzáállás.
1: He was a man with attention to detail.
0: Egy olyan ember volt, aki odafigyelt a részletekre.
1: He was known for his integrity and for his dependability, his integrity, his righteousness.
0: Híres volt az ő megbízhatóságáról, tisztességéről.
1: His honesty, that's what I was looking for. His honesty and integrity. That stood out. He was known. That was his reputation.
0: Kitűnt és híres volt erről.
1: Amen. And he stood out. And God used that spirit, he breathed supernatural life and supernatural gifts through that man.
0: kitűnt, és Isten felhasználta ezt az életet, és természet fölötti szellemet lehet belé.
1: Amen? Do we believe that God can use us in the same way?
0: Elhisszük azt, hogy Isten minket is tud ilyen módon használni?
1: Because that is how our destinies will unfold.
0: Mert így fog kibontakozni a mi elhívásunk.
1: One faithful step at a time.
0: Egy hűséges lépés
1: faithful in the little things.
0: Tehát hűségesek legyünk a kis dolgokban.
1: Faithful in the natural things.
0: Hűségesek legyünk a természetes dolgokban.
1: Faithful as we're serving that which is not our own, serving others.
0: Hűségesek legyünk abban, mikor másét kezeljük, ami nem a miénk.
1: And serving our Lord with an excellent spirit.
0: És kiválóság szellemével szolgáljuk a mi Úrunkat.
1: Now I'd like to close with a parable, a story.
0: Egy történettel szeretném befejezni.
1: And I want to tie basically everything that we've talked about in these last 10 sessions and share it with you in a story, in a parable.
0: És mindazt, amit az elmúlt 10 alkalomban elmondtunk, egy történetbe szeretném belefoglalni.
1: So for the next few minutes, let me have your full attention because these next few minutes will be the most important few minutes, I believe, this entire weekend.
0: És szeretném, ha az elkövetkező néhány percben teljesen ide figyelnétek, mert ez a legfontosabb néhány perc lesz.
1: Because I want to give you a kingdom parable of destiny.
0: Mert az elhívásról szeretnék egy királysági példát mondani.
1: And I'm not going to draw back into 2000 years ago. I won't go back to stories from 2000 or 3000 years ago.
0: Nem fogok 2000-3000 évvel ezelőtti történethez visszamenni.
1: In fact, I'm going to draw this from 1999 and go from one of the mountains of media and the arts and pull this one out.
0: Hanem csak 1999-ig szeretnék visszamenni a média és a művészet hegyére, hogy ezt így kiemeljem onnan.
1: And I just want to share with you what basically the story is behind this movie.
0: És szeretném elmondani ennek a filmnek a történetét, hogy miről szól.
1: It was entitled in English, Mr. Holland's Opus.
0: Angolul az a címe, hogy Mr. Holland szimfóniája, magyar címe Csendszimfónia.
1: And you can get this movie in Hungarian, its title is.
0: És elvileg megvan magyarul is. Csendszimfónia.
1: I went to see this movie with my family in 1995.
0: Ezt a filmet a családommal láttam.
1: And at the end, I sat there and wept for probably 20-30 minutes afterwards.
0: És a film végén körülbelül 20-30 percig ott ültem és sírtam.
1: The rest of my family thought I was crazy. They got up and went outside and
0: a családom egy része azt hitte, hogy megőrültem, kimentek.
1: But I was so moved by this because it was such a wonderful kingdom picture parable of destiny.
0: De engem annyira megérintett ez a film, mert a királyságból származó elhívásnak egy nagyszerű példája volt.
1: And here's the story.
0: És ez a történet.
1: Mr. Holland was a music teacher.
0: Egy zenetanár volt.
1: Ladies, can you relate to this?
0: Hölgyeim, tudtok ehhez úgy
1: kapcsolódni? And he had a vision. He had a vision.
0: És volt egy látása.
1: A passion is a young man.
0: Egy szenvedélye, még fiatal.
1: He wanted to write a great opus or a great musical.
0: Egy nagy zenedarabot szeretett volna komponálni.
1: And his vision burned inside of him.
0: És erőteljesen égett benne ez a látás.
1: He sensed greatness in him.
0: Nagyszerűséget érzett magában.
1: Many of the things that we've talked about these last 10 sessions.
0: Nagyon sok minden, amiről az elmúlt 10 alkalommal beszéltünk.
1: And he just knew that there was something inside of him that he had to release.
0: Az megtalálható volt benne, és ő úgy tudta, hogy van benne valami, amit ki kell szabadítsa.
1: He had a great opus, a great musical, a masterpiece that he needed to share with the world.
0: És egy ilyen mester, ilyen megkomponált darabot szeretett volna a világ elé tárni.
1: Now, how do you get from here as a young man with nothing, your pockets are empty, to there?
0: Hogyan jut el az ember fiatal emberként üres zsebbel arra a pontra, hogy a világ elé tárjon egy ilyen darabot?
1: He doesn't know, but he knows that he's hungry right now and needs to get a short-term job.
0: Ezt ő így nem tudja, azt tudja, hogy éhes és szüksége van valami munkára, de gyorsan.
1: So he gets a temporary job, he agrees to a temporary job at a local high school in a small little town.
0: És elfogad egy állást, egy időszakos állást egy kisvárosi iskolában.
1: He figured I'll just work there, make a few dollars.
0: Arra gondolt, hogy eldolgozok ott, szerzek néhány dollárt.
1: Earn enough money to go to Broadway, to New York.
0: Szerzek elég pénzt ahhoz, hogy elmenjek New Yorkba a Broadway-re.
1: Well, the weeks turned into months.
0: Hetekből hónapok lettek.
1: And the months turned into years.
0: Hónapokból évek.
1: He marries.
0: Megnősült.
1: Has a son.
0: Született egy fia.
1: Continues to be a music teacher in a small little town.
0: továbbra is egy kisvárosi zenetanárként dolgozik.
1: In his own mind, he's living in absolute obscurity. No one knows him. No one knows him. He's living in obscurity.
0: És így teljesen ilyen ismeretlenként él.
1: And no one could see what was inside of him.
0: És senki nem láthatja azt, hogy mi van ő benne.
1: And the movie goes on, and he has to pass through all of the tests that we were talking about.
0: És ugye, hogy folytatódik a film, az összes próbán át kell menjen, amiről beszéltünk.
1: Feeling obscure, no one knows me.
0: Láthatatlanság érzése, hogy senki nem ismer engem.
1: Experiences rejection.
0: Megtapasztalja az elutasítást.
1: Opposition.
0: Az ellenállást.
1: And he struggles his way through life, like most of us do.
0: És így átküzdi magát az életen, ahogy legtöbben teszik.
1: The whole time he's a music teacher.
0: És egész idő alatt zenetanárként
1: dolgozik. Young people.
0: Fiatalokat tanít zenére.
1: And sharing his gift with them.
0: És megosztja az ajándékát velük.
1: And slowly but surely affecting and impacting their lives.
0: És lassanként hatással van az életükre.
1: In little ways, in almost unobservable ways.
0: Tehát majd hogy nem ilyen észrevehetetlen dolgokban.
1: He was just doing what he knew to do, doing it the best that he could.
0: Ő csak tette azt, amit tudott, de a lehető legjobban.
1: And the whole time, late at night or on the weekends when he had spare time, he was writing his opus.
0: És mindez idő alatt, éjszakánként, hétvégén vagy szabad idejében írta ezt a darabot.
1: His masterpiece.
0: A mesterdarabot.
1: That no one would ever hear.
0: Amit soha nem fog meghallani senki.
1: He had a couple opportunities to go to New York.
0: Volt adódott néhány lehetőség, hogy New Yorkba menjen.
1: At one point he was tempted to leave his family and to run off with a young girl, a student that was aspiring to go to Broadway.
0: Volt egy olyan pillanat, amikor kísértésbe esett, hogy otthagyja a családját egy fiatal diákjával, aki éppen a Broadway-re készült.
1: A challenging test.
0: Ez egy nagy kihívás volt, egy nagy próba.
1: But he chooses to be a man.
0: De úgy dönt, hogy férfi lesz.
1: And not leave his family.
0: És marad a családdal.
1: And he pushes on.
0: És továbbra nyomul.
1: As the movie continues, he ages and is now an old man.
0: És ahogy a film így halad előre, öregszik, most már egy idős ember.
1: And he's called into by the principal some 30 some odd years later.
0: És 30 valahány évvel később behívja őt az igazgató.
1: He says, unfortunately, because of the budget cuts, we have to cut the music department.
0: És azt mondja, hogy sajnos a költségvetési csökkenések miatt a zene részleget
1: meg kell zárjuk.
0: Ez megtörténik itt is?
1: And so we're going to require or ask you to retire, Mr.
0: Szóval szeretnénk megkérni Mr. Holland, hogy vonulj nyugdíjba.
1: He's saddened. He's sad and
0: nagyon szomorú.
1: Confused.
0: Összezavarodott, depressziós.
1: Feeling like a complete failure.
0: És teljes csődnek érzi magát.
1: This dream that was inside of him was now going to die.
0: Ez az álom, ami benne volt, ez nem fog meghalni.
1: In fact, it was already dead. He was an old man.
0: What?
1: It was already dead. He was an old man.
0: Mert ez már halott volt, hát ő már idős ember.
1: He wasn't going to go to Broadway. He wasn't going to go.
0: Ő most már nem megy a Broadway-re.
1: He will never stand before a full orchestra.
0: Soha nem fog egy teljes
1: and conduct his orchestra.
0: Egy teljes zenekart vezényelni.
1: And he goes to his office, he packs his bags, he fills his boxes.
0: Bemegy a szobájába, összepakol.
1: And he starts walking down the hallway.
0: És elkezd menni kifele a folyosón.
1: The halls are empty.
0: A folyosók üresek.
1: And his wife and his son are waiting for him.
0: És a felesége és a fia várják őt.
1: And they start escorting their dad down the hallway.
0: És elkezdik így kivezetni a folyosón.
1: Right before they get to the door. Right before they get to
0: mielőtt odaérnek az ajtóhoz.
1: They take him and they escort him and say, "Wait a minute, we need to go somewhere first."
0: Azt mondják neki, hogy egy pillanat még valahova el kell menjünk.
1: And they step megyünk into the auditorium of the school.
0: És belépnek az iskola színház termébe.
1: And to his surprise, there are hundreds and hundreds of people.
0: És teljes döbbenetére emberek százai vannak ott.
1: Almost every student that he had ever taught for 30 years was there.
0: Majdnem minden diák, akit az élete során tanított, ott van.
1: And as they escorted him down, everyone stands and begins to applaud in a roar of thunder.
0: És ahogy előre vezetik, mindenki feláll és taps orkán fogadja.
1: And he's taken down to the front seat.
0: És leültetik elő.
1: And he looks up on the stage.
0: És felnéz a színpadra.
1: And there's the clarinet section.
0: És ott van a klarinét szekció.
1: And there's the violin section.
0: A vonósok.
1: And all the instruments are represented.
0: És az összes hangszer.
1: With little signs.
0: Kis jelekkel.
1: Class of 55.
0: 55-ös év.
1: Class of 60.
0: A 60-as évosztálya.
1: His whole year. All these years
0: reflected. Tehát az összes év képviselve van, amikor ott tanított.
1: And they said, they get up there and they welcome everyone.
0: De felállnak, mindenkit üdvözölnek.
1: And they said, but before we play something for you, we have a special guest.
0: És mielőtt azt mondják, hogy mielőtt játszunk számotokra, van egy különleges vendég.
1: And the door opens and in comes the governor of the state.
0: És kinyílik az ajtó, és előre megy az állam kormányzója.
1: Who was one of his students?
0: Aki valamikor az ő diákja volt.
1: She gets up on the podium, addresses this vast crowd of.
0: Feláll a pódiumra a kormányzó is, beszél a tömeghez.
1: And she tells him what impact he made.
0: És elmondja ennek az embernek, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk.
1: He believed in her.
0: Meg különösen rá, hogy hitt benne.
1: He had no idea the impact, the way he shaped her life.
0: És Mr. Hollandnak fogalma sem volt arról, hogy milyen hatással volt az életére.
1: And she said, I wouldn't be who I am today if it wasn't for you, Mr. Opus.
0: És azt mondta ez a hölgy, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha te nem lettél volna.
1: And she sits down.
0: És leül.
1: So they now invite Mr. Opus to come forward.
0: És akkor előre hívják a Mr. Hollandot.
1: And they give him the conducting stick.
0: És neki adják a pálcát.
1: And they had his music prepared.
0: És elő van készítve a kotta.
1: His wife, his son, they brought his opus.
0: A felesége és a fia elhozták az ő kompozícióját.
1: And he stands before his opus and begins to conduct.
0: És odaáll a zenészekkel és elkezd vezényelni.
1: And he plays, they play the most phenomenal, the most beautiful opera.
0: És a legcsodálatosabb opus. Zenét játsszák.
1: And he stands there and he's conducting his opus, the dream of
0: és
1: his dreams.
0: Ott áll és a saját művét vezényli, az álmát.
1: And for the first time his eyes are opened to understand destiny.
0: És életében először megnyílik a szeme és megérti az ő elhívását.
1: He thought he was pursuing destiny all of his life and failing. He thought he was pursuing destiny all of his life and was failing.
0: Ő mindig úgy gondolta, hogy próbálja elérni az ő elhívását, a sorsát, és hogy mindig kudarcot vall.
1: But that wasn't God's perspective.
0: De Isten nem így látta ezt.
1: You see, he was writing notes on paper.
0: Látjátok, ő ilyen hangjegyeket írt papírra.
1: But that wasn't that important.
0: De az nem volt annyira fontos.
1: What was important is he was writing his opus on the hearts of those young people.
0: Ami fontos volt, hogy az ő hangjegyeit a fiatalok szívébe írta be.
1: You see, it wasn't some big opus at the end of his life where he was going to give this big gift to humanity.
0: Tehát az ő műve nem egy ilyen nagy ajándék volt, amit az emberiségnek átadhatott.
1: He was giving his gift and his life every little day, every single day in the little things.
0: Az ő ajándékát és az ő életét minden nap az apró dolgokban adta oda.
1: He was writing his opus. His destiny was being written on the hearts of hundreds of students over decades of time.
0: Az ő sorsa évtizedeken át a fiatalok szívén íródott.
1: And what's tragic is that he didn't live his life understanding that.
0: És ami tragikus volt, hogy ő ezt az élete során nem értette meg.
1: Instead of living a life of joy, he lived by and large a life of disappointment and sadness.
0: Ahelyett, hogy egy örömteli életet élt volna, egy szomorú, nyomott életet élt.
1: Because he didn't understand destiny.
0: Mert nem értette az elhívását.
1: Praise God, he did in the end.
0: De dicsőség az Úrnak, megértette a végén.
1: And it was a glorious thing to see Mr. Opus.
0: És ez egy nagyszerű dolog volt, hogy
1: Mr. Holland perform his opus.
0: Hogy a végén Mr. Holland a saját darabját vezényelte.
1: You see, that's my parable of kingdom destiny.
0: Ez az én példám a királyságbeli elhívásra.
1: Don't be looking for some great thing you're going to do years from now.
0: Ne keresd azt a nagy dolgot, amit majd évek múlva meg fogsz tenni.
1: You're touching lives every single day.
0: De minden nap életeket érintesz meg.
1: You are writing your opus. Your destiny is being written every single day.
0: A sorsod napról napra íródik.
1: See it now. Don't become an old man before you see it.
0: Vedd ezt észre most, ne várd meg, hogy idős legyél.
1: Let me close with this final kingdom principle.
0: Szeretném befejezni ezzel a végső királysági elvvel.
1: Let me give you a simple definition of destiny that I hope you will walk away with that will change your life forever.
0: Szeretném az elhívásnak egy egyszerű megfogalmazását átadni nektek, amit magatokkal vihettek, és remélhetőleg megváltoztatja az életeteket.
1: Destiny is reaping what we have sown in the lives of others over a lifetime.
0: Az elhívás az, amikor learatjuk mindazt, amit életünk során mások életébe vetettünk.
1: Okay. One more time.
0: Még egyszer.
1: My destiny.
0: Az én elhívásom.
1: Is going to be reaping what I have sown in the lives of others over a lifetime.
0: Az, amikor learatom mindazt, amit mások életébe vetettem az életem során.
1: That makes sense?
0: Értitek ezt?
1: No one is going to lie on their deathbed. Oh, let me say. No athlete will be laying on his deathbed ready to die. No athlete. Athlete. Sportsman.
0: Egyetlen atléta sem fog a halálos ágyán feküdni.
1: And say to themselves, I wish I would have won one more medal.
0: És úgy, hogy azt gondolja, hogy bárcsak még egy érmét nyertem volna.
1: No businessman will lie on their deathbed.
0: Egyetlen egy üzletember sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would have earned a little bit more money.
0: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
1: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
0: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would have received one more reward or award.
0: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
1: Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, I wish I would have spent more hours working in the office.
0: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because all those external things are not what's important.
0: Mert a külső dolgok nem fontosak.
1: What is important?
0: Ami fontos.
1: Are the lives that we impact along the way.
0: Az, hogy letettem az életem során.
1: That makes sense?
0: Értitek ezt?
1: No one is going to lie on their deathbed. Oh, let me say. No athlete will be laying on his deathbed ready to die. No athlete. Athlete. Sportsman.
0: Egyetlen atléta sem fog a halálos ágyán feküdni.
1: And say to themselves, I wish I would have won one more medal.
0: És úgy, hogy azt gondolja, hogy bárcsak még egy érmét nyertem volna.
1: No businessman will lie on their deathbed.
0: Egyetlen egy üzletember sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would have earned a little bit more money.
0: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
1: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
0: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
1: And say, I wish I would have received one more reward or award.
0: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
1: Amen. Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, I wish I would have spent more hours working in the office.
0: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because all those external things are not what's important.
0: Mert a külső dolgok nem fontosak.
1: What is important?
0: Ami fontos?
1: Are the lives that we impact along the way.

0: I wish I had earned a little bit more money.
1: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
0: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
1: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
0: And say I wish I would have received one more reward or award.
1: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
0: Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, "I wish I would have spent more hours working in the office."
1: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because all those external things are not what's important.
1: Mert a külső dolgok nem fontosak.
0: What is important?
1: Ami fontos.
0: Are the lives that we impact along the way.
1: Az, hogy hány életet érintünk meg az utunk során.
0: Amen.
1: Amen.
0: I've spent the last 5 years in the Pentagon in Washington D.C.
1: Mielőtt Európába jöttem, az utolsó 5 évemet a Pentagonban töltöttem, Washington D.C.-ben.
0: And I watched hundreds of high-ranking politicians and general officers.
1: És több száz magasrangú tisztet és politikust láttam.
0: After a long career of 30 or 40 years.
1: Akik 30-40 éves hosszú karrier után.
0: Retire.
1: Nyugalomba vonultak.
0: And then you look on their face. Now what?
1: És utána csak úgy néztek, hogy és akkor most
0: I've
1: mit tegyek?
0: I've climbed the ladder all my life.
1: Egész életemben másztam felfele a létrán.
0: And when we get to the very top,
1: és mikor elértem a felső
0: fokot,
1: átnézek.
0: And we realize the ladder was leaning against the wrong wall.
1: És átnézünk és rájövünk, hogy nem a megfelelő falhoz volt támasztva ez a létra.
0: I want my ladder leaning on the kingdom.
1: Én szeretném, ha az én létrám a királyságnak támaszkodna.
0: And when I finish climbing to the top,
1: hogy mikor felérek a tetejére,
0: I know who's waiting for me.
1: Tudom, hogy ki fog várni.
0: And I want him to look me in the face and say, "Well done, faithful servant."
1: És szeretném, hogyha rám nézne és azt mondaná, hogy jól van, hű szolgám.
0: And in that day, I will understand with clarity.
1: És azon a napon tisztán fogom érteni.
0: Not about the positions.
1: Nem a pozíciókat.
0: Not about the titles.
1: Vagy nem a titulusokról szól.
0: Not about if I ever did something great as far as this world is concerned.
1: Nem arról fog szólni a dolog, hogy tettem-e valami nagy dolgot a világ szemében.
0: I will realize that what I sown in the life of others.
1: Hanem rá fogok jönni arra, hogy amit mások életébe vetettem.
0: Is now going to be multiplied back to me in the kingdom.
1: Azt most sokszorosan vissza fogom kapni a királyságban.
0: Amen.
1: Amen.
0: The Lord is not going to say, "Well done, you earned an Oscar."
1: Az Úr nem azt fogja mondani, hogy jól van, nyertél egy Oscar díjat.
0: Well done, you were the first Hungarian billionaire.
1: Nem azt fogja mondani, hogy jól van, te vagy az első magyar milliárdos.
0: He's going to say, "Well done, when I was naked, you clothed me."
1: Azt fogja mondani, jól van, hű szolgám. Amikor mezítelen voltam, felruháztál.
0: When I was in prison, you visited me.
1: Amikor fogoly voltam, meglátogattál.
0: When I was discouraged, you encouraged me.
1: Amikor elbátortalanodtam, te bátorítottál.
0: When I needed help, you blessed me.
1: Amikor segítségre volt szükségem, te megáldottál.
0: And the Lord will show us the opus that we have
1: És az
0: written
1: Úr meg fogja mutatni nekünk azt a mesterművet, amit az életünk során írtunk.
0: The class of 2001.
1: A 2001-es osztály.
0: The class of 2002.
1: 2002-es.
0: The lives impacted in 2003.
1: A 2003-ban érintett életeket.
0: The people that were blessed in 2004.
1: Az embereket, akiket megáldottunk 2004-ben.
0: The hearts that were encouraged in 2005.
1: A szíveket, amiket bátorítottunk 2005-ben.
0: That is destiny.
1: Ez az elhívás.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 10. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A Bibliával lapozzatok az Efézusi levélhez.
3: And turn in your notes to I think we'll say page 17, I guess.
2: A jegyzetben pedig azt hiszem, hogy a 17. oldalra.
3: Oh, no, page 18.
2: Nem, 18. oldal.
3: Okay, what I want to do in this session is to begin to look at the letter to the Ephesians.
2: Ebben a tanításban szeretném elkezdeni az Efézusi levél vizsgálatát.
3: 4 years after Paul left Ephesus.
2: 4 évvel azután, hogy Pál elhagyta Efézust.
3: He's now in prison.
2: Most börtönben van.
3: And he's going to stay in prison.
2: És börtönben is marad.
3: Except it seems for a few months he had temporary release until he was executed.
2: Kivéve, hogy úgy tűnik, hogy pár hónapra kiszabadul előbb-utóbb, egészen a kivégzéséig.
3: So having exhorted the Ephesian elders to be the authority and to have written to Timothy to take up the apostolic responsibility.
2: Tehát miután beszélt az efézusi vénekkel és mondta nekik, hogy vegyék át azt a tekintélyt, ami kell a szolgálatot, és miután Timóteusnak is írt az apostoli szolgálatának a vonzatairól, megírja az efézusi levelet is.
3: And it's a great prophetic letter.
2: Ez egy nagyszerű prófétai levél.
3: And the purpose is to make them the conquering church that they need to become.
2: És az a célja, hogy az efézusi gyülekezet azzá a győztes gyülekezetté váljon, amivé válnia kell.
3: The generation to which it was written never became the Ephesian church in practice.
2: Az a nemzedék, amelynek szólt a levél, soha nem vált azzá az efézusi gyülekezetté a gyakorlatban.
3: Letter waiting for some generation of the church to take it and to be it.
2: Amivé válnia kellett volna, és mivel ez egy prófétai levél, arra vár, hogy legyen az egyházban egyszer egy nemzedék, amely fogja ezt a levelet, és a gyakorlatban megvalósítja. És hiszem, hogy a mi nemzedékünk az, amely gyakorlatban megvalósítja majd az efézusi levél utasításait.
3: Study it very briefly. I won't have time to expound it as I would like.
2: Nagyon röviden fogom tanulmányozni. Nincsen idő arra, hogy úgy, ahogy szeretném, ki tudjam ezt bontani.
3: You can divide this letter into 4 main headings.
2: De ezt a levelet 4 fő részre lehet osztani.
3: And this is the order in which they come.
2: A következő sorrendben jönnek ezek egymás után.
3: The problem is that many enthusiastic Christians jump straight into Ephesians chapter 6.
2: Az a baj, hogy sok lelkes keresztény rögtön az Efézus 6-hoz akar ugrani.
3: They see we wrestle with principalities and powers.
2: Látják azt, hogy mi fejedelemségekkel és hatalmasságokkal küzdünk.
3: We're called to be warriors.
2: És hogy elhívott minket Isten arra, hogy harcosok legyünk.
3: Throw these powers down.
2: Hogy levethessük ezeket az erőket a trónjukról.
3: The trouble is we have not done the necessary preparatory work.
2: De az, hogy ehhez nem tettük meg a szükséges előkészületeket.
3: This statement about warring successfully comes halfway through chapter 6.
2: A sikeres harcról szóló megállapítás a 6. rész felénél következik.
3: But there are 5.5 chapters before you get there.
2: De mielőtt oda jutnánk, van 5.5 fejezet előtte.
3: Many enthusiastic Christians, they hear about spiritual warfare.
2: És sok lelkes keresztény hall a szellemi harcról.
3: And they jump straight into chapter 6 without going through the stages which lead up to chapter 6.
2: És azonnal a 6. fejezethez ugrik, mielőtt megtenni az előkészületeket ahhoz, hogy a 6. részhez érhessen.
3: It's the same thing in the book of Hebrews.
2: A zsidó levéllel ugyanez a helyzet.
3: In chapter 12 we're introduced to a kingdom which cannot be shaken.
2: A 12. fejezetben ismerjük meg a megingathatatlan királyságot.
3: Which has the power to destroy all other kingdoms.
2: Amelynek hatalma van ahhoz, hogy minden más királyságot elpusztítson.
3: But before you get to chapter 12, there are 11 chapters preceding it.
2: De mielőtt a 12. részhez jutnánk, van előtte 11 fejezet.
3: And you cannot live chapter 12 until you've learned to live the other 11 chapters preceding it.
2: És nem élhetünk a 12. részben, mielőtt élnénk az azt megelőző 11 részben.
3: Amen.
2: Így van.
3: So this is the order of the Ephesian letter.
2: Tehát ez az efézusi levél sorrendje.
3: And these, I think I put these 4 headings on It's somewhere on page 20-21 in your notes.
2: Azt gondolom, hogy jegyzetben a 20.-21. oldalon vannak ezek a szakaszok. Következő sorrendben, amikre osztani lehet a levelet. Meg kell tanulnunk ülni.
3: We have to learn to walk.
2: Meg kell tanulnunk járni.
3: We have to learn to stand.
2: Meg kell tanulnunk megállni.
3: And finally we learn how to fight.
2: És végül megtanulunk harcolni.
3: So that's the order of the Ephesian letter.
2: Ez az Efézusi levél sorrendje.
3: Sit.
2: Ülni.
3: Walk.
2: Járni.
3: Stand.
2: Állni.
3: And then fight.
2: És aztán harcolni.
3: And if you try to do the one before the other, you're going to find that you will not be successful.
2: És ha megpróbáljuk összekeverni a sorrendet, akkor azt fogjuk találni, hogy nem sikerül.
3: So let's just move into that letter now.
2: Úgyhogy akkor most fogjunk bele ebbe a levélbe.
3: And you'll find it in chapter 1.
2: Az első részben találjuk.
3: Verses 1 through 15.
2: Az elsőtől a 15. versig.
3: We have the most wonderful explanation of the riches of our inheritance in Christ.
2: Találjuk a Krisztusban kapott örökségünk gazdagságának a legcsodálatosabb leírását.
3: It talks several times about this inheritance.
2: Többször van szó a levélben erről az örökségről.
3: We're told in verse 11.
2: A 11. vers azt mondja,
3: that in him,
2: hogy ő benne,
3: also we have an inheritance,
2: akiben vettük is az örökséget,
3: being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will.
2: Eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik.
3: So nothing can stop God bringing us to where he wants to bring us.
2: Tehát Isten semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy eljutasson minket oda, ahova akar.
3: Circumstances cannot.
2: A körülmények nem akadályozhatják meg.
3: The devil cannot.
2: Az ördög sem.
3: We are the only ones that can mess it up.
2: Egyedül mi zavarhatjuk össze a dolgokat.
3: Amen. And in verse 14 it says well, the end of verse 13, verse 14.
2: 13. vers végén és a 14. versben azt mondja.
3: You were sealed with the Holy Spirit of promise.
2: Megpecsételtettetek az ígéretnek a Szent Szellemével.
3: Who is the guarantee of our inheritance?
2: Aki záloga a mi örökségünknek.
3: Now this word guarantee.
2: Ez a zálog szó.
3: It's a term that's used in the buying and selling of land or property.
2: Olyan kifejezés, amit akkoriban mondjuk az ingatlan forgalmazásban használtak.
3: Now, I don't know how you translate it in German, but in English we would say it's like the down payment. It's about the earnest money of a financial transaction.
2: Nem tudom németül, hogy mondják, de mi azt mondanánk, hogy egy ilyen ingatlan üzletben a foglaló a vásárló részéről, az a zálog, ami itt van.
3: Imagine that Frida and I, she's selling a house and I want to buy the house.
2: Képzeljük el, hogy Frida el akar adni egy házat, és én meg akarom venni.
3: We agree on the price.
2: Megegyezünk az árban.
3: And then we seal the contract.
2: Aztán megpecsételjük a szerződést.
3: And I give her a financial cash deposit.
2: És én adok neki készpénzben egy foglalót erre az üzletre.
3: It would be something like 10%.
2: Ez olyasmi lesz, körülbelül a 10%-a lesz a vételárnak.
3: I say, right, here's 10%.
2: És azt mondom neki, itt van 10%.
3: Here's the down payment.
2: Ez a foglaló.
3: Seals the contract.
2: Ez a szerződést megpecsételi.
3: I'm gonna buy it for cash.
2: És én készpénzért fogom megvenni
3: so
2: tőled ezt a dolgot.
3: Date,
2: úgyhogy amikor befejezzük az üzlet ellemével,
3: who is the guarantee of our inheritance?
2: Aki záloga a mi örökségünknek.
3: Now this word guarantee,
2: ez a zálog szó,
3: it's a term that's used in the buying and selling of land or property.
2: Olyan kifejezés, amit akkoriban mondjuk az ingatlan forgalmazásban használtak.
3: Now, I don't know how you translate it in German, but in English we would say it's like the down payment, it's about the earnest money of a financial transaction.
2: Nem tudom németül, hogy mondják, de mi azt mondanánk, hogy egy ilyen ingatlan üzletben a foglaló a vásárló részéről, az a zálog, ami itt van.
3: Imagine that Frida and I, she's selling a house and I want to buy the house.
2: Képzeljük el, hogy Frida el akar adni egy házat, és én meg akarom venni.
3: We agree on the price.
2: Megegyezünk az árban.
3: And then we seal the contract.
2: Aztán megpecsételjük a szerződést.
3: I give her a financial cash deposit.
2: És én adok neki készpénzben egy foglalót erre az üzletre.
3: It would be something like 10%.
2: Ez olyasmi lesz, körülbelül a 10%-a lesz a vételárnak.
3: I say, right, here's 10%.
2: És azt mondom neki, itt van 10%.
3: Here's the down payment.
2: ez a foglaló, ez a szerződést megpecsételi, és én készpénzért fogom megvenni tőled ezt a dolgot,

0: A foglaló a vásárló részéről, az a zálog, ami itt van.
1: Imagine that Frieda and I, she's selling a house and I want to buy the house.
0: Képzeljük el, hogy Frieda el akar adni egy házat, és én meg akarom venni.
1: We agree on the price.
0: Megegyezünk az árban.
1: And then we seal the contract.
0: Aztán megpecsételjük a szerződést.
1: I give her a financial cash deposit.
0: És én adok neki készpénzben egy foglalót erre az üzletre.
1: It would be something like 10%.
0: Ez olyasmi lesz, körülbelül a 10%-a lesz a vételárnak.
1: I say, right, here's 10%.
0: És azt mondom neki, itt van 10%.
1: Here's the down payment.
0: Ez a foglaló.
1: Seals the contract.
0: Ez a szerződést megpecsételi.
1: I'm gonna buy it for cash.
0: És én készpénzért fogom megvenni tőled ezt a dolgot. Úgyhogy amikor befejezzük az üzletet,
1: this 10% is guaranteeing the rest of the money.
0: Akkor ez a 10% garantálja, hogy a pénz többi részét is meg fogod kapni.
1: If you receive that money,
0: hogyha te elfogadod ezt a pénzt,
1: you're under contract not to sell it to anybody else.
0: Akkor ezzel leszerződtél velem arra, hogy másnak nem fogod eladni a telket.
1: And if I give you that money,
0: és ha én odaadom neked ezt a pénzt,
1: I'm under contract to bring the rest of the money.
0: Akkor én leszerződtem veled arra, hogy elhozom a pénz többi részét is.
1: If I was not serious about buying the property, I would not give the deposit.
0: Hogyha nem akarnám komolyan megvenni az ingatlant, akkor nem fizetném ki a foglalót.
1: That payment in advance,
0: ez az előzetes összeg,
1: the rest of the money is coming.
0: Szavatolja, hogy jön a vételár többi része.
1: And it binds us by contract to one another to complete the transaction.
0: És így szerződéssel kötve vagyunk egymáshoz arra, hogy befejezzük az üzletet.
1: Now this is the word that's being used here.
0: Itt ezt az szót használja az ige.
1: This is what we're being told.
0: És azt mondja nekünk itt az ige.
1: If God didn't intend to complete His work in you, He would not have given you the Holy Spirit.
0: Ha Isten nem akarná befejezni bennetek a munkát, akkor nem adta volna oda a Szent Szellemet.
1: If he's given you the spirit,
0: ha megadta nektek a szellemet,
1: it's the guarantee of the full inheritance.
0: Akkor ez az egész örökségnek a garanciája.
1: Because God never begins anything without completing it successfully.
0: Mert Isten soha nem fog úgy bele valamibe, hogy ne fejezné be sikeresen.
1: Amen. He that has begun a good work in you,
0: ő az, aki elkezdte bennetek a jó munkát,
1: he will give up because you're much harder than he thought you were.
0: Fel fogja előbb-utóbb adni, mert rá fog jönni, hogy sokkal nehezebb a feladat, mint gondolta.
1: Is that what it says?
0: Ezt mondja az ige?
1: He that's begun a good work in you,
0: aki elkezdte bennetek a jó munkát,
1: he will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig.
1: So the fact that God's given you his spirit,
0: tehát az a tény, hogy Isten az ő szellemét adta nektek,
1: is the guarantee that he will bring you into the full inheritance.
0: Ez szavatolja azt, hogy el fog juttatni titeket Isten a teljes örökségig.
1: A good session just drooling over this inheritance.
0: Sok időt töltenék, egy egész tanítást tölthetnék azzal, hogy ennek az örökségnek a részleteit felvázolom előttetek.
1: It's so absolutely fantastic.
0: Annyira fantasztikus ez.
1: I'm just going to mention this. I cannot develop it the way that I would like.
0: Most csak megemlítem, nem tudom úgy kidolgozni a témát, ahogy szeretném.
1: You'll find a phrase that comes again and again in these first chapters of Ephesians.
0: Újra és újra találkoztok egy kifejezéssel az Efézusi levél első fejezeteiben.
1: It comes again in the book of Colossians.
0: A Kolossi levélben szintén előfordul.
1: It comes again in the book of Romans.
0: És a római levélben is.
1: And the phrase is in him.
0: Ez az a kifejezés, hogy ő benne.
1: Or together with him.
0: Vagy vele együtt.
1: And that altogether comes about 80 times.
0: Ez, hogy ő vele együtt körülbelül 80-szor fordul elő az Új Szövetségben.
1: By which we come into that inheritance.
0: Mi ilyen módon jutunk el az örökségünkbe.
1: It's in him.
0: Ő benne.
1: And I would love to develop this, but I know I haven't the time.
0: És szeretném ezt kibontani, de tudom, hogy nincs időm rá.
1: But I've done some careful teaching on this.
0: De tanítottam nagyon alaposan már erről.
1: Under the title of the law of heredity.
0: Ilyen címmel, hogy az öröklődés törvénye.
1: Now, Franz, what is that available in which languages?
0: Franz, milyen nyelveken érhető el ez a tanítás?
1: Is it? Do you know or not know?
0: Tudod vagy nem tudod?
1: No one seems to know. Okay.
0: Úgy tűnik senki nem tudja.
1: Yeah, well, we'll tell you about this.
0: Majd később beszélünk róla.
1: Are you going to tell me now? Okay.
0: Vagy most megmondod?
1: You need to get hold of this.
0: Tehát meg kell ezt ragadnotok.

0: Because in Romans chapter 5 and 6 deal with this very carefully.
1: Mert a Róma 5. és 6. részében nagyon alaposan van erről tanítás. Akkor most felejtsük el szerintem.
0: We'll look at it later.
1: Majd később megvizsgáljuk. Most szeretném csak az alapelvet elmondani.
0: What the Bible teaches us that we are the debtors or the beneficiaries of the generations that have gone before us.
1: A Biblia azt tanítja, hogy mi javadalmazottjai vagyunk azoknak, és adósai vagyunk azoknak, akik előttünk jártak. Kedvezményezettjei vagyunk azoknak. Ez egy nagyon erőteljes ige. És muszáj, hogy ezt megragadjuk. Nem azt mondtam, hogy értsük meg, hanem hogy ragadjuk meg az igazságát. Mert képtelenek vagyunk megérteni, de mégis ez tökéletes bibliai logika. És ennek az egyik példáját a Zsidó 7-ben találjuk, ahol azt olvassuk.
0: The purpose of the writer is to prove that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
1: Az írónak az a szándék, hogy bebizonyítsa, hogy a melchizedeki papság magasabb rendű a lévita papságnál.
0: And this is how he proves it.
1: És a következő módon bizonyítja ezt be.
0: Two things happened.
1: Azt mondja, két dolog történt.
0: When Melchizedek met Abraham.
1: Amikor Melchizedek találkozott Ábrahámmal.
0: This is Melchizedek.
1: Ő lesz most Melchizedek.
0: This is Abraham.
1: Ez meg Ábrahám. Két dolog történt.
0: Number one.
1: Először is.
0: Melchizedek blessed Abraham.
1: Melchizedek megáldotta Ábrahámot.
0: Number two.
1: Másodszor.
0: Abraham gave tithes. To Melchizedek.
1: Ábrahám tizedet fizetett Melchizedeknek.
0: And it's a principle.
1: Ez egy alapelv.
0: That the one blessing is greater than the one receiving the blessing.
1: Alapelv az, hogy aki áldást mond, az nagyobb, mint aki elfogadja az áldást.
0: The one who receives the tithes is greater than the one who gives the tithes.
1: Aki kapja a tizedet, az nagyobb, mint aki adja a tizedet.
0: So by these two infallible proofs, we can show you that Melchizedek is superior to Abraham.
1: Tehát ezáltal a két megbukhatatlan bizonyíték által bizonyítjuk nektek, hogy Melchizedek magasabb rendű Lévinél.
0: Abraham humbled himself before Melchizedek.
1: Ábrahám megalázta magát Melchizedek előtt.
0: He received the blessing.
1: Megkapta az áldást.
0: And he gave the tithes.
1: És adott tizedet.
0: Now the law of heredity kicks in.
1: És akkor bekattan az öröklődés törvénye.
0: Because we're told this.
1: Mert azt olvassuk,
0: that in the loins of Abraham was a yet unborn great grandson.
1: Ábrahám ágyékában ott volt egy még meg nem született ükunokája.
0: His name was Levi.
1: Lévinek hívták.
0: Now, at the time this happened,
1: amikor ez megtörtént,
0: Isaac had not yet been born.
1: Izsák még nem született meg.
0: Jacob had not obviously been born.
1: Nyilvánvaló, hogy Jákob sem született meg.
0: And Levi clearly had not yet been born.
1: És az kétségtelen, hogy Lévi sem született meg.
0: There were three generations to go before Levi became physically manifested.
1: Tehát még három nemzedék telik el, mire Lévi fizikailag megszületik.
0: Ah, but God says this.
1: De Isten azt mondja.
0: In my eternal purpose.
1: Az én örökkévaló célom szerint.
0: Levi, the great grandson, was already existent in the spirit realm.
1: Lévi az ükunoka már létezett a szellemi világban.
0: So he was in the loins of Abraham.
1: Tehát ott volt Ábrahám ágyékában.
0: Participating with Abraham in what Abraham did.
1: És részt vett Ábrahámmal azban, amit ő tett.
0: So it wasn't just Abraham. Bowing to Melchizedek.
1: Tehát nem csak Ábrahám hajolt meg Melchizedek előtt.
0: Levi in him was also bowing to him.
1: Hanem Lévi, aki ő benne volt, szintén meghajolt előtte.
0: Therefore Levi is also clearly inferior to Melchizedek.
1: Ezért egyértelmű, hogy Lévi is alacsonyabb rendű Melchizedeknél.
0: Now if that doesn't make any sense to you, get the tape. You've got to comprehend this great biblical truth.
1: Hogyha ezt nem értitek, akkor szerezzétek meg a kazettát és ragadjátok meg ezt a nagy bibliai igazságot.
0: Because it then goes on to explain to us.
1: Mert utána továbbiakban elmagyarázza nekünk. A Róma 5-ben.
0: That all of us.
1: Hogy mindannyian.
0: Were in the loins of Adam when he made the decision to disobey God.
1: Ott voltunk Ádám ágyékában, amikor ő úgy döntött, hogy engedetlen lesz Istennel szemben.
0: All of Adam's descendants.
1: Adam minden utódja.
0: were in the loins of Adam.
1: Ott volt Ádám ágyékában.
0: When he stepped out of the kingdom and into independence.
1: Amikor ő kilépett a királyságból és belelépett az önállóságba.
0: So I stepped out with him, although I was not yet born by hundreds of generations.
1: Tehát én is ott voltam ő benne vele együtt, noha még több száz nemzedék múlva fogok csak megszületni.
0: And so by hereditary descent, I participated with Adam in his act of disobedience.
1: Tehát öröklődés által részt vettem Ádámmal együtt az ő engedetlenségében.
0: So the consequences of that act came upon me by hereditary in the same way they came upon Adam.
1: Tehát ennek az cselekedetnek az eredményei ugyanúgy elértek engem az öröklődés miatt, ahogyan elérték Ádámot.
0: It works against me in Adam.
1: Tehát ez ellenemre munkálkodik Ádámban.
0: Ah, but here's the good news.
1: De most jön a jó hír.
0: Not only were you in your human nature in Adam when he sinned.
1: Nem csak emberi természetetek szerint Ádámban voltatok, amikor ő vétkezett.
0: In your spiritual nature, you were in Christ when he paid for sin.
1: Hanem szellemileg Krisztusban voltatok, amikor ő megfizetett a bűnért.
0: By one man, death came upon all men.
1: Egy ember által jött el a halál minden emberre.
0: Because of his disobedience.
1: Az engedetlensége miatt.
0: By the other man's obedience, life came to all men.
1: De egy másik ember engedelmessége miatt elhatott az élet mindenkire.
0: And so it compares these two hereditaries.
1: Tehát összehasonlítja ezt a két öröklődést.
0: And it leaves you with the choice of whose descendant you want to be.
1: És mi dönthetjük el, hogy kinek az utódai akarunk lenni?
0: If you die in Adam, then that's the end of your hereditary line.
1: Hogyha Ádámban halunk meg, akkor itt a vége az öröklődési
0: sorunknak. That's the beginning of your new hereditary line.
1: De hogyha feltámadunk Krisztusban, akkor itt elkezdődik az új öröklődési láncunk.
0: Let me give you an example.
1: Hadd mondjak példát.
0: The state of Texas.
1: Texas állama.
0: It became officially Texas in 1836.
1: 1836-ban lett hivatalosan Texas állam.
0: In 1825, Stephen Austin did a deal with the then Mexican ruler of that area, Mexico.
1: Egy Stephen Austin nevű ember egy szerződést kötött az akkori mexikói urával ennek a területnek.
0: And he got an agreement for 300 European families to come and settle in Texas, just west of what is now Houston.
1: És a megegyezés arról szólt, hogy három európai család jöhet és letelepedhet Texasban, a jelenlegi Houstontól nyugatra.
0: And those 300 European families became settlers in Texas.
1: És ez a 300 európai család letelepedő lett Texasban.
0: Each one of them was given an allocation of, let me work it out in hectares. About 4,000 hectares of land was given to them as a free gift.
1: Mindegyik család kapott teljesen ingyen körülbelül 4000 hektár földterületet.
0: It was good, rich farming land.
1: Jó, gazdag földművelési terület volt.
0: They had to put 50 hectares to work within 2 years to have a permanent ownership of that land.
1: És hogyha 2 éven belül 50 hektárt elkezdtek megművelni ebből a területből, akkor véglegesen az övék lehetett mind a 4000 hektár. Utána végleges tulajdonosai lehettek ennek a földnek. Akkoriban még senki nem tudta, hogy ez alatt a terület alatt található olajban a leggazdagabb olajlelőhely.
0: So when they discovered the oil,
1: és amikor megtalálták az olajat,
0: these families became the richest families in Texas.
1: Akkor ezek a családok lettek a leggazdagabb családok Texasban.
0: They became multi-millionaires.
1: Multi-multimilliómosok lettek.
0: I've done a few calculations.
1: Számoltam egy kicsit.
0: My great-grandfather was just the right age to go and be one of those pioneer families.
1: Az én üknagypapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy ő legyen az első ilyen lett egyik a letelepedő családoknak.
0: My great-grandfather was worked in the docks in Bristol, England as a poor laborer and didn't have a lot of money.
1: Az üknagypapám Bristolban, Angliában az egyik kikötőben dolgozott és nagyon szegény ember volt. nem volt sok pénze, tegyük fel, hogy hozott volna egy döntést. Úgy döntött volna, hogy az ő családja a 300 letelepedő között lesz, és 1825-ben elment volna Texasba. Megkapta volna a 4000 hektár jó földművelési területet, és utána megtalálták volna a gazdag olajlelőhelyet. Akkor az én ügynagypapám egy gazdag texasivé vált volna, akinek több millió dolláros örökséget hagyott volna az utódaira, és ettől én mi lennék?
0: Instead of being born a poor Brit,
1: ahelyett, hogy szegény britnek születtem,
0: I would have been born a rich Texan with millions and millions of dollars inheritance.
1: Gazdag texasiként születtem volna meg, aki több millió dollárt örökölt.
0: So my grandfather's decision seriously affected my economic prospects.
1: Tudjátok, az én ügynagypapám döntése nagyon komolyan hatott az én gazdasági kilátásaimra.
0: Now you see how it works.
1: Látjátok már, hogyan működik a dolog.
0: That's the law of heredity in a nutshell.
1: Ez Lióhéjban az öröklődés törvénye. Ádámban a bűn és halál átkát hozta. Krisztusban pedig gazdag örökséget hozott.
0: Amen. Amen. And as you go through Ephesians,
1: és ahogy végigolvassuk az Efézusi levelet, és a Kolossé levelet,
0: and as you go through Romans,
1: és a Római levelet,
0: and you see this phrase in him,
1: és látjuk ezt a kifejezést, hogy ő benne,
0: together with him,
1: ő vele együtt,
0: you say, that's me.
1: Azt mondjátok, ez rólam szól. Én is ott vagyok.
0: We sing an old English song, you probably know it.
1: Van egy régi angol ének, valószínűleg ti is ismeritek. Most nem büntetlek titeket azzal, hogy elénekelem.
0: Were you there when they crucified my Lord?
1: Ott voltál, amikor megfeszítették az én uramat?
0: I say, yeah, I was there.
1: És én azt mondom, igen, ott voltam.
0: I was in his lawn.
1: Ott voltam az ágyékában.
0: I was right inside him.
1: Ott voltam benne.
0: Participating with him.
1: Részt vettem vele együtt.
0: When he paid for sin.
1: Abban, amikor kifizette a bűnért az árat, amikor meghalt, amikor eltemették.
0: In him when he was raised from the dead.
1: De akkor is benne voltam, amikor feltámadt a halálból.
0: I was also in him when he was established on his mighty throne.
1: Akkor is vele voltam, amikor a hatalmas trónjára leült.
0: And because of that fantastic law of hereditary.
1: És az öröklődés fantasztikus törvénye miatt.
0: I have a legal right to sit with Christ on his throne. Hallelujah.
1: Törvényes jogom van arra, hogy Krisztussal együtt ott üljek a trónján.
0: Now when you get that.
1: És amikor ezt megértitek.
0: You start to stop fiddling around with all your old inheritance, just forget it.
1: Akkor már nem fogtok vacakolni a régi örökségetekkel, egyszerűen felejtsétek el.
0: Amen.
1: Köszönjük, Uram.
0: In 19, was it, when did we become American? 2001, wasn't it?
1: 2001-ben.
0: My wife and I, we became American citizens.
1: 2001-ben lettünk a feleségemmel együtt amerikai állampolgárok.
0: God told us to do it. We were very delighted to do it.
1: Isten mondta, hogy tegyük ezt meg, és mi örömmel megtettük.
0: There came a day when we stood before a federal court judge in the United States of America.
1: És egyszer csak eljött egy nap, amikor az Egyesült Államokban egy szövetségi bíró elé kellett állnunk.
0: And we had to take a solemn oath before this judge.
1: És egy ünnepélyes esküt kellett letennünk a bíró előtt.
0: It had three parts to it.
1: Ennek három része volt.
0: Number one. We had to renounce our former citizenship.
1: Meg kellett tagadnunk a korábbi állampolgárságunkat.
0: Secondly,
1: másodszor,
0: we had to commit ourselves,
1: el kellett köteleznünk magunkat,
0: as loyal Americans,
1: hűséges amerikaiként,
0: to fight for America against any enemy which attacked our nation.
1: Arra, hogy Amerika mellett fogunk harcolni, bármilyen ellenség megtámadja az országot.
0: Now, when we began this process,
1: amikor elkezdtük ezt a folyamatot,
0: we could not have two citizenships.
1: Akkor még nem lehetett az embernek két állampolgársága ott.
0: We had to renounce one to gain the other.
1: Meg kellett tagadnunk az egyiket, hogy megkaphassuk a másikat.
0: By the time we finished this process,
1: de mire végére értünk a folyamatnak,
0: the law had changed,
1: megváltozott a törvény,
0: and we were permitted to keep two citizenships.
1: És megengedték, hogy megtartsunk két állampolgárságot.
0: But the interesting thing was,
1: de az volt az érdekes,
0: the language of the oath before the judge had not yet changed.
1: Hogy a bíró előtt elmondandó esküszövegét még nem változtatták meg addigra.
0: So before this judge,
1: tehát a bíró előtt,
0: led to do this by God, I renounced my British citizenship.
1: Meg kellett tagadnom a brit állampolgárságomat.
0: I embraced my American citizenship.
1: Meg kellett fogadnom az amerikai állampolgárságomat.
0: First thing required of me.
1: És az első követelmény velem szemben az volt.
0: Was that I would fight for my country against any enemy that attacked my country.
1: Hogy harcoljak az ellen, bármilyen ellenség ellen, aki az országomat megtámadná. Isten vezetett minket arra, hogy ezt megtegyük. Nem érdekes?
0: Could not be an American pacifist.
1: Az ember nem lehet amerikaivá úgy, hogy pacifista, békepárti.
0: You couldn't. If you're going to become American, you've got to be ready to fight for your country.
1: Hogyha valaki amerikai akar lenni, akkor késznek kell lenni arra, hogy harcoljon az országért.
0: The third part was this.
1: A harmadik rész a következő volt.
0: The enemy of America proved to be the nation of my former citizenship. I would still fight loyally for America against my former citizenship.
1: Hogyha Amerika esetleges ellensége az én korábbi állampolgárságomnak az országa lenne történetesen, nekem akkor is hűségesen Amerika mellett kell harcolnom.
0: And now one of the people in our group was from Afghanistan.
1: A csoportunkban az egyik ember afganisztáni volt.
0: We became citizens just after 9/11, just as the Afghan war began.
1: És mi pont az afgán háború megkezdése után lettünk állampolgárok a szeptember 11-i támadás követően röviddel.
0: So for them it was a very real decision that
1: they made. Számukra ez egy nagyon komoly döntés volt azon a napon.
0: And so within 4 days,
1: tehát 4 napon belül,
0: I got my American passport,
1: megkaptam az amerikai útlevelemet.
0: For the first time I went to India as an American.
1: És először mentem amerikaiként Indiába.
0: I'd lived in India for 13 years as a British citizen, working and living in India.
1: 13 évig éltem Indiában brit állampolgárként, mint aki Indiában lakik és dolgozik.
0: I'd visited India several times a year ever since.
1: Azóta is évente többször meglátogattam Indiát.
0: I worked out, apart from living there, I'd visited afterwards more than 100 times.
1: Miután már nem éltem Indiában, azóta is már több százszor ellátogattam oda.
0: Always on my British passport.
1: Mindig a brit útlevelemmel. Kaptam ilyen 3-6 hónapos turista vízumokat.
0: But as I planted many churches,
1: de mivel sok gyülekezetet hoztam létre,
0: and led hundreds of thousands of Hindus to Christ,
1: és több százezer hindut Krisztushoz vezettem, egyáltalán nem túlzok ezzel. A Indiában a számítógépekben hosszú vádlista volt ellenem, fekete lista.
0: Pages and pages of stuff against me.
1: Sok oldalnyi szöveg ellenem.
0: And when I'd visit again,
1: amikor újra mentem látogatni,
0: immigration officer.
1: Átadtam az útlevelemet a bevándorlási tisztnek. Akkor beírták a nevemet és
0: Alan Vincent,
1: hogy Alan Vincent, England. Angliából. Tehát sok oldalnyi szöveg jött fel a képernyőre ellenem.
0: Thousands of things against me.
1: Több ezer vád ellenem.
0: He would frown.
1: És akkor fincsorodott egyet a tiszt. Én keményen imádkoztam, de végül megkaptam, vonakodva megadta nekem a pecsétet, hogy beléphetek az országba. Dicsőség az Úrnak, újra bejutottam. De bármely percben rám zárhatták volna az ajtót. És aztán megkaptam az új amerikai útlevelemet. Elküldtem Washingtonba az indiai követségre. És egy 6 hónapos turista vízumért folyamodtam. Amikor visszakaptam az útlevelemet, meg tudom mutatni nektek, mert itt van velem. 10 évnyi vízumot kaptam korlátozatlan számú be- és kiutazással Indiában.
0: For 6 months without even reporting to the police.
1: Oda mehetek fél évre anélkül, hogy a rendőrségnek ezt be kéne jelentenem.
0: This is only a visa they give to Indians who are now living in America.
1: Az ilyen vízumot csak olyan indiaiaknak adják meg, akik most Amerikában élnek.
0: So I go to India the first time with my US passport.
1: Úgyhogy elmentem Indiába először az amerikai útlevelemmel.
0: Hand it to the immigration officer.
1: Átadtam az útlevelemet a bevándorlási tisztnek, beírtam. Beírta a nevemet, Alan Vincent Amerikából. Egyetlen szó sem volt ellenem.
0: Just a clean page.
1: Csak egy tiszta lap.
0: Alan Vincent, the American, has never done anything wrong.
1: Az amerikai Alan Vincent soha semmi rosszat nem csináltott.
0: Alan Vincent, the Brit, has got pages and pages of stuff against him.
1: A brit Alan Vincent ellen több oldalnyi vádirat van.
0: The immigration officer actually smiles.
1: Most rám mosolygott a bevándorlási tiszt.
0: That's the passport, says. Welcome to India.
1: És lepecsételte az útlevelemet, és azt mondta, Isten hozta Indiába. Maradjon olyan hosszúkáig, ameddig csak akar.
0: Can you see that? See, if you get rid of your Adamic passport.
1: Látjátok ezt, hogyha megszabadultok az ádámi útleveletektől.
0: Citizen of the kingdom of darkness.
1: Amikor a sötétség királyságának vagytok az állampolgárai.
0: Ancestor Adam the sinner.
1: A bűnös Ádám utódai.
0: Pages and pages of stuff against it.
1: Aki ellen nagyon sok oldalnyi vád halmozódott fel. De most már új útleveletek van. Ellen Vincent.
0: Citizen of the kingdom of heaven.
1: A menny királyságának a polgára.
0: God Almighty, his father.
1: A mindenható Isten az atya.
0: Jesus Christ, his elder brother.
1: Jézus Krisztus a bátyja.
0: He's part of the family of God.
1: Isten családjához tartozik.
0: And there's nothing against me.
1: Semmi nincs ellenem. Semmi nincs ellenem.
0: Nothing against me.
1: Semmi nincs ellenem.
0: Nothing against me.
1: Semmi nincs ellenem.
0: Hallelujah. Now, which passport are you carrying?
1: Nektek milyen útleveletek van?
0: Which hereditary are you claiming?
1: Ti milyen örökséget igényeltek a magatok számára?
0: Adam or your inheritance in Christ?
1: Az ádámi vagy a Krisztusban kapott örökségeteket?
0: Now, if you get this,
1: hogyha ezt felfogjátok,
0: this is the first thing that Paul wants to get into these Ephesians.
1: És ez az első dolog, amit Pál be akar az efézusiak agyába verni.
0: This becomes the truth of who you are.
1: Hogyha ez válik igazán azzal, aki te vagy,
0: then you can sit on that throne,
1: akkor oda leülhetsz a trónra.
0: Was Jesus raised with all power and authority?
1: Mert nem csak Jézus támadt fel minden hatalommal és erővel a kezében.
0: But you were raised together with him.
1: Hanem ti ővel együtt támadtatok fel.
0: Up to verse 15.
1: A 15. versig bezárólag.
0: Concentrates on the glory of your inheritance in him.
1: A szöveg az ő benne kapott örökségetek dicsőségéről szól.
0: But then from verse 17.
1: De a 17. verstől kezdődően.
0: A prayer.
1: Pál egy imát ír le.
0: He wants revelation to come.
1: Azt akarja, hogy kinyilatkoztatást kapjanak az efézusiak.
0: Eyes of our heart to be opened so that we can see this.
1: Azt akarja, hogy a szívük szeme megnyíljon, hogy lássák ezeket a dolgokat.
0: It's great for you to come into your inheritance.
1: Azt mondja, nagyszerű, hogyha bejuttok a ti örökségetekbe.
0: It's fantastic for you to get from God all he's provided for you in Christ.
1: Fantasztikus, ha Istentől mindent megkaptok, amiről gondoskodott a számotokra Krisztusban.
0: I want you to see.
1: De szeretném, ha még valamit meglátnátok.
0: Jesus gave his life for you.
1: Jézus odaadta az életét, értetek?
0: And now he wants you to do something for him.
1: És most azt akarja, hogy ti tegyetek érte valamit.
0: He wants you to work with the Holy Spirit to bring him into his inheritance.
1: Azt akarja, hogy a Szent Szellemmel együttműködve ti is vezessétek be őt az örökségébe.
0: He has an inheritance in the saints.
1: Neki is van egy öröksége a szentekben.
0: We have an inheritance in him.
1: Nekünk van egy örökségünk ő benne.
0: But verse 17 almost pauses. Now open your eyes and see this.
1: De a 17. vers szinte megáll a szövegben, és azt mondja, most álljatok meg, és szeretném, ha meglátnátok ezt, hogy van egy örökség,
0: he has in you.
1: Ami Krisztus öröksége ti bennetek. 18. vers.
0: The eyes of your understanding to be enlightened.
1: Azt akarom, hogy világosodjanak meg az értelmetek szemei, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége.
0: What are the riches of the glory of his inheritance in the saints.
1: És mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között?
0: And the purpose and power of the resurrection.
1: És a feltámadás ereje és célja.
0: Is that you may be empowered.
1: Az, hogy ti erőt kapjatok.
0: To work with the Holy Spirit.
1: Arra, hogy együtt dolgozzatok a Szent Szellemmel.
0: The kingdom on earth has to be advanced by human beings on earth.
1: Mert a Földön Isten királyságát emberi lényeknek kell előmozdítani, akik a Földön élnek. Az angyalok együtt működhetnek velünk, de nekünk kell lennünk a királyság erőteljes előmozdításában Isten eszközeinek. Nem azért, mert Isten erőtlen, hanem azért, mert igazságos. Hogyha ő nyitva akarja hagyni az üdvösség ajtaját az ember előtt, hogyha nem akarja, hogy az ember emberek elpusztuljanak,
0: and give them the opportunity of salvation.
1: És meg akarja adni nekik az üdvözülés lehetőségét.
0: God has to restrict himself to work only through the agency of man.
1: Akkor Istennek korlátoznia kell magát, úgy, hogy csak az embereken keresztül dolgozzon.
0: Having given the rule of this world into the hands of man.
1: Miután az ember kezébe tette a világ fölötti uralmat.
0: God has to restrain himself to work only through that agency of man.
1: Istennek arra kell korlátoznia magát, hogy csak az embereken keresztül dolgozzon.
0: So for God to work, he's got to find a man.
1: Tehát ahhoz, hogy Isten munkálkodhasson, találnia kell egy embert.
0: The power comes from God.
1: Az erő Istentől jön.
0: But the human agency's got to come from us.
1: De az emberi eszközöket nekünk kell biztosítanunk.
0: That's why God's waiting to do something in your city.
1: Ezért vár Isten arra, hogy a városotokban tehessen valamit.
0: Not because he's powerless or unwilling.
1: Nem azért, mert nem hajlandó, vagy mert nincs ereje rá.
0: Try right through scripture.
1: Hanem azért kiált ő az egész Bibliában.
0: Is where's the man?
1: Hogy hol az ember?
0: I look for a man.
1: Keresek egy embert.
0: When I could find a man, I could work.
1: Hogyha találok egy embert, akkor tudok dolgozni.
0: When I couldn't find a man, I couldn't work.
1: Hogyha nem találok, akkor nem tudok dolgozni.
0: In exactly the same way.
1: Ugyanígy, pontosan.
0: The devil can only work through the agency of man.
1: Az ördög is csak embereken keresztül tud dolgozni.
0: If the devil cannot find a man, he cannot do anything.
1: Ha az ördög nem talál embert, akkor nem tehet semmit.
0: But he lies and deceives to make people think they're living in independence when they're not living in independence at all.
1: De hazudik is azt elhiteti az emberekkel, hogy függetlenségben élnek, amikor igazából egyáltalán nem függetlenek és önállóak.
0: Independence is a myth, it doesn't exist.
1: A függetlenség az egy legenda, ilyen nem létezik.
0: Man will always end up serving one ruler or the other.
1: Az ember végül mindig valamilyen uralkodót fog szolgálni.
0: He will end up in one kingdom or the other kingdom.
1: Végül mindig valamelyik királyságban lyukad ki.
0: If he refuses the kingdom of God,
1: hogyha visszautasítja Isten királyságát,
0: then in the lie and deception of so-called free will, he will become a prisoner of the kingdom of darkness.
1: Akkor az úgynevezett szabad akarat hazugsága és megtévesztése által a sötétség királyságának lesz a polgára.
0: I still remember years ago in Kingston, England, I was working in a drug and alcohol rehabilitation
1: center. Még mindig emlékszem Kingstonban, Angliában egyszer évekkel ezelőtt együtt ott dolgoztam egy ilyen alkohol és kábítószer függők rehabilitációk központjában, és az utcán evangelizáltunk. És találtam egy fiatal embert, aki a 20-as évei vége felé járt. A karjain ott voltak végig a tűnyomok.
0: He was smoking a cigarette.
1: Cigaretta volt a szájában.
0: He was reeking of alcohol.
1: És bűzlött az alkoholtól. És ott támolygott.
0: And I came and began to preach Jesus to him.
1: És oda mentem hozzá, és Jézust hirdettem neki.
0: I said, if you let Jesus come into you and take you over, he'll make a new man of you.
1: Azt mondtam, hogyha engeded, hogy Jézus átvegye fölötted az uralmat, akkor új embert fog belőled csinálni.
0: This is what he said to me.
1: De ez a fiatal ember azt mondta nekem.
0: Said, listen, man.
1: Figyelj, ember.
0: I'm free.
1: Én szabad vagyok.
0: I'm free.
1: Szabad vagyok.
0: No one tells me what to do.
1: Nekem senki nem mondja meg, mit csináljak.
0: I can do what I like.
1: Azt teszem, amit akarok.
0: Like.
1: Amikor akarom.
0: I'm free.
1: Szabad vagyok.
0: I'm free.
1: Szabad vagyok.
0: I've never seen anybody more bound in my life.
1: De egész életemben nem láttam megkötözöttebb embert.
0: I could hear the chains of sin clinking as he was saying, I'm free, I'm free.
1: Hallottam, hogy a bűnláncai ott csörömpölnek rajta, miközben azt kiabálta, hogy szabad vagyok, szabad vagyok.
0: Anyway, I finally got through this mist of confusion.
1: Végül is át tudtam hatolni a benne levő zűrzavar ködén.
0: And he did give his life to Jesus.
1: És átadta az életét Jézusnak.
0: He became the slave of Jesus.
1: Jézus rabszolgája lett.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként,
0: he became really free for the first time in his life.
1: Életében először lett igazán szabad.
0: Amen. Amen. There's no such thing as liberty. There's only bondage to one kingdom or the other.
1: Szabadság nem létezik, az ember vagy az egyik királyságnak a rabja, vagy a másiknak.
0: One makes you a prisoner of sin.
1: Az egyik a bűn rabszolgájává, rabjává tesz minket.
0: Of the Almighty Lord Jesus Christ, whose passion is to make you really free.
1: A másik az Úr Jézus Krisztus mindenható uralmának a rabszolgájává tesz minket, aki igazán azt akarja, hogy szabadok legyünk.
0: Amen. Well, this is the passion that God, this is the purpose that God has given to us.
1: Tehát Isten ilyen célt adott nekünk.
0: Crying out for you.
1: És Pál is értetek kiált.
0: This is your calling.
1: Ez az elhívásotok.
0: To work with the Holy Spirit.
1: Hogy együtt dolgozzatok a Szent Szellemmel.
0: To bring Jesus into his inheritance.
1: Abban, hogy Jézus megkaphassa az örökségét.
0: That all the earth might become his.
1: Hogy az egész föld az övé lehessen.
0: that every knee will bow,
1: hogy minden térd meghajoljon,
0: and every tongue will confess,
1: és minden nyelv megvallja,
0: that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
1: Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Ahhoz, hogy ez megtörténjen,
0: he releases the very power that raised Jesus Christ from the dead.
1: Isten felszabadítja azt az erőt, ami feltámasztotta Jézust a halálból.
0: That power comes into us.
1: Ez az erő belénk száll.
0: It comes into us not for us to feel good, but to empower us for this glorious purpose.
1: Nem azért, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy erőt kapjunk a dicsőséges célunk megvalósításához.
0: This mighty power.
1: Ez a hatalmas erő.
0: Verse 20, which he worked in Christ.
1: 20. vers, amelyet megmutatott a Krisztusban.
0: He raised him from the dead.
1: Amikor feltámasztotta őt a halálból,
0: here comes this word, kathizo,
1: most
0: seated him at his right hand in the heavenly place.
1: Most jön a kathizo szó, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Ültette, kathizo.
0: Far above.
1: Felül, messze felül.
0: Trying to find words strong enough to explain the power of that throne.
1: És a Pál megpróbál elég erős kifejezéseket találni annak leírásához, hogy milyen erőteljes ez a trón.
0: All principality, all power, all might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come.
1: Messze felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és urasságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is.
0: And he's put all things under his feet.
1: És mindeneket vetett az ő lábai alá.
0: And he's made him to be the head over all things on behalf of the church. That's the best translation.
1: És őt tette mindenek fölötte az egyház érdekében fejjé. Ez a legjobb fordítás.
0: Now coming to chapter 2.
1: Jöhet a második rész.
0: And you he made alive who were dead in trespasses and sin.
1: Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.
0: You once were a prisoner of this world.
1: Egykor ennek a világnak a fogjai voltatok.
0: You follow the desires of your flesh.
1: A testetek kívánságait követtétek.
0: And you were a prisoner of the prince of the power of the air.
1: És a levegőbeli hatalmasság fejedelmének a fogjai voltatok.
0: And you were a son of disobedience.
1: És az engedetlenség fiai voltatok.
0: Here you come to verse 4, chapter 2.
1: Jöhet a negyedik vers a második részben.
0: But God, who is rich in mercy.
1: De Isten gazdag lévén irgalmasságban.
0: Because of his great love with which he loved us.
1: Az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett,
0: even we were dead in trespasses,
1: minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt,
0: he made us alive together with Christ.
1: Megelevenített együtt a Krisztussal.
0: Verse 6.
1: 6. vers.
0: He raised us up,
1: és együtt feltámasztott minket,
0: together, and made us sit together,
1: és együtt ültetett a mennyekben, katizózott minket együtt
0: in the heavenly places in Christ Jesus.
1: A mennyekben Krisztus Jézusban.
0: Otherwise he's put you on that same throne.
1: Tehát ugyanerre a trónra helyezett titeket,
0: to rule with him.
1: Hogy vele uralkodjatok.
0: And so I could go on and on.
1: És így folytathatnám.
0: Amen. Now that's what you've got to get.
1: És ezt kell felfognotok és megkapnotok.
0: That's where you've got to learn to sit.
1: Meg kell tanulnotok itt ülni.
0: Not just theory, but practice.
1: Nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag.
0: And then when you're sitting there,
1: és amikor mindannyian ott ültök,
0: resurrection life of God will fill you with almighty power.
1: Akkor Isten feltámadott élete betölt titeket erővel.
0: And then as you listen to the Holy Spirit,
1: aztán ahogy figyeltek a Szent Szellemre,
0: and do what he says,
1: és azt teszitek, amit ő mond,
0: you exercise rule from that throne.
1: És arról a trónról gyakoroljátok az uralmat.
0: And there's not a demon, there's not a principality that can resist you.
1: Akkor már nincs olyan démon és olyan fejdelemség, aki ellenállhatna nektek.
0: Doesn't matter who these spirits are.
1: Mindegy, hogy kik ezek a szellemek.
0: Doesn't matter how long they've been around.
1: Mindegy, milyen régen vannak már a helyükön.
0: There's one of the great evil false gods of Hinduism is a goddess of destruction called Kali.
1: A hindu vallás egyik legerőteljesebb gonosz démonja a Kali nevű istennő nevet viseli.
0: Powerful spirit.
1: Ez a pusztulás Istenre nagyon erőteljes Isten.
0: Ruler over vast regions of the world.
1: A világ nagy területei fölött uralkodik.
0: It's reigned in Nepal for thousands of years.
1: Nepálban már több ezer éve uralkodik.
0: All over the Bay of Bengal in what was called Bengal. Now it's east, west, east, it's Bangladesh and West India.
1: Az egész bengáli öbölben a volt Bengál nevezetű ország területén Bangladesben is, Nyugat, Indiában is, Katar területén, óriási területeken uralkodik ez a szellem. És hatalmas hatalma van Hyderabad városában, ami Közép-Indiában van. Hatalmas templomokat építettek ennek a tisztátalan szellemnek az imádására. Ez a szellem gyűlöl engem. Személyesen ismerjük egymást.
0: I hate this spirit.
1: Én is gyűlölöm őt.
0: And three times it's come against me, threatening my very life.
1: Háromszor támadt már ellenem, úgy, hogy az életemet fenyegette.
0: I won't go into all the detail, it would take too much time.
1: Nem megyek bele a részletekbe, túl hosszú lenne.
0: This spirit, every time Jesus in me has come against this spirit, then I am the winner 3-0.
1: De valahányszor ez a szellem ellenem jött, a bennem levő Krisztus is őt megtámadta, és a versenyünk eredménye eddig 3-0 javamra, illetve Krisztus javára. Nem azért, mert én ki vagyok, hanem hogy kiben vagyok én. És hol ülök, attól függ a dolog. Pár évvel ezelőtt volt egy eset, amikor ez a szellem megtámadta Hyderabadban a szolgálati központot.
0: And when Eileen and I came,
1: és amikor Eileennel együtt megérkeztünk,
0: this spirit wouldn't even come and confront us.
1: Akkor ez a szellem nem is akart velünk szembeszállni.
0: It didn't want another fight it was going to lose.
1: Nem akart még egy olyan csatába belemenni, amit el fog veszíteni.
0: Now, I'm not saying that, you understand the way I'm saying it.
1: Értenetek kell, hogy miért mondom ezt.
0: I don't care who this spirit is.
1: Nekem mindegy, ki ez a szellem.
0: I don't care what sort of ranking it's got in the demonic realm.
1: Mindegy, hogy milyen rangja van a szellemi világban.
0: If I'm in Christ,
1: hogyha én Krisztusban vagyok,
0: sitting on his throne,
1: és az ő trónján ülök,
0: doing his will,
1: és az ő akaratát teszem,
0: speaking his word,
1: az ő szavát szólom,
0: that spirit's got to bow the knee to Jesus.
1: Akkor ennek a szellemnek térdet kell hajtani a Jézus előtt.
0: Few months ago, I was in a town called Almor in India.
1: Néhány hónappal ezelőtt Indiában egy Almor nevű városban voltam.
0: That spirit's been totally destroyed in that region.
1: Azon a területen ennek a szellemnek már teljesen összetört a hatalma.
0: Tens of thousands of former Hindus have now turned joyfully to Christ.
1: Több tízezer egykori hindu már örömmel csatlakozott Jézushoz. És egy nagy konferenciát tartottunk ott, és megdöbbentő csodák történtek.
0: Thousands and thousands of these God-hungry people were joyfully coming to Jesus. It was fantastic.
1: És sok ezer Istenre éhes ember örömmel rohant oda Jézushoz, óriási volt. Épp amikor vége volt a konferenciának, elmentem a pásztor házához, hogy ott ebédeljünk, mielőtt visszamentünk autóval Hyderabadba. Ott ebédeltünk a pásztornál. És ahogy ott ültünk az asztalnál, valaki dörömbölni kezdett az ajtón.
0: A little old lady, supernaturally empowered by demons, physically broke the door down.
1: Egy kicsi öreg asszony, akinek természet fölötti erőt adtak a démonok, konkrétan betörte az ajtót.
0: Little Indian lady.
1: Egy pici kis indiai asszony.
0: She smashed the door down.
1: Letörte az ajtót.
0: Raging into the room.
1: Berohant a szobába.
0: Her fingers were out like talons. And there was this blazing hatred in her eyes.
1: És az ujjával fenyegetőzött, és izzó gyűlölet volt a szemében. És ahogy felém jött,
0: she just fell on the ground,
1: földre esett,
0: and was forced to worship me.
1: És kénytelen volt imádva leborulni engem.
0: Then I realized it was a demon.
1: Először furcsán éreztem magam, de aztán rájöttem, hogy egy démonról van benne.
0: Made this spirit get on its face and worship because of the God that I serve.
1: És Isten szelleme, aki bennem van, arra kényszerítette ezt a démont, hogy boruljon le és imádja őt, amiatt az Isten miatt, akit én szolgálok. Hindi nyelven átkozódott ez az asszony, nem volt érthető, de aztán azt mondta.
0: I went all the way to America to get you, and I couldn't get you.
1: Elmentem egész Amerikáig, hogy elkapjalak, de nem tudtalak elkapni.
0: So I came all the way to get you, and I can't get you.
1: Most idáig eljöttem, hogy elkapjalak, és most sem tudnak elkapni.
0: You're destroying my work. You're destroying my kingdom.
1: Elpusztítod a királyságomat, a munkámat.
0: I can't get you.
1: De nem tudnak elkapni.
0: And then I just spoke a word of authority.
1: Aztán egy hatalommal teli szót mondtam.
0: Cast the demon out.
1: Kiűztem a démont az asszonyból.
0: This precious lady was delivered from the demon.
1: Ez a drága asszony megszabadult a démontól.
0: Gloriously saved.
1: Dicsőségesen üdvösséget nyert.
0: And I got in the car and drove to.
1: Én meg beszálltam az autóba és elmentem Hyderabadba.
0: People said, I can't imagine a little old lady getting on a plane and flying to America.
1: Azt mondják az emberek, nem tudom elképzelni, hogy ez a kis indiai asszony felszállt volna a repülőre, hogy elmenjen Amerikába.
0: It wasn't the woman, it was the spirit.
1: Azt mondtam, nem az asszony tette ezt, hanem a szellem tette.
0: Now it came in this woman to try to get.
1: Most ezen az asszonyon keresztül jött oda hozzám, hogy elkapjon. De nem tudta megtenni.
0: Not because I'm fantastic.
1: Nem azért, mert én fantasztikus vagyok.
0: But I'm just a nobody in whom God's pleased to dwell.
1: Én csak egy senki vagyok, akiben Istennek kedve telik lakozni.
0: So I don't care what principalities rule over the city.
1: Úgyhogy nekem mindegy, hogy Európa városai fölött milyen fedelemségek uralkodnak.
0: We come to them in this authority.
1: Hogyha ezzel a tekintéllyel megyünk ellenük,
0: we can cast them down and cast them out in Jesus.
1: Akkor leszorhatjuk őket a trónjukról, és kiűzhetjük őket a városokból Jézus nevében.
0: They can't do a thing to hurt us.
1: És akkor egyáltalán nem tudnak ártani nekünk.
0: Because Jesus promised that in his word, amen.
1: Mert Jézus ezt megígérte az igéjében.
0: Now tomorrow we're going to look at the rest of the book of Ephesians and get into the writings of John.
1: Holnap meg fogjuk nézni, be fogjuk fejezni az efeziusi levél tanulmányozását, és rátérünk János leveleire.
0: You've got to learn how to sit.
1: De erről szól ez a levél, hogy meg kell tanulnunk ülni.
0: Sit.
1: Üljetek.
0: On that throne.
1: Azon a trónon.
0: With total right and authority.
1: Teljes hatalommal és teljesen jogosan.
0: To rule in Jesus name.
1: Hogy uralkodjatok Jézus nevében.
0: Against every principality and power.
1: Minden fejedelemség és erő fölött.
0: Against every name that's named.
1: Minden néven nevezhető név fölött.
0: In this age and in the one to come.
1: Ebben a korban és az elkövetkezőben.
0: And force them all to bow at the feet of Jesus.
1: És mindegyiket kényszerítsétek arra, hogy meghajtsa a térdét Jézus előtt.
0: Now that's lesson number one.
1: Ez az egyes lecke.
0: When we get that right,
1: ha ezt rendbe tesszük magunkban,
0: we can then learn how to walk,
1: utána megtanulhatunk járni,
0: how to stand,
1: állni,
0: and how to fight,
1: és harcolni.
0: In Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen. Let me close there.
1: Akkor most befejezem. Isten áldjon meg titeket.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri 25 éve tart az előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, az azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, hogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jó lesik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
1: minden emlékével,
2: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön hív pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kívánt gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőled, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek. És
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmerje tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédenek a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában, a házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebe benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, felibá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted az utódomért, tehát a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked. Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédenek a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. rengeteg mindent találunk a Bibliában, a házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között, de például is szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Felibá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódom miért

0: És azt mondja, hogy elhagyja ezzel a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebe benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdon. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menje a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor megkoztogták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szűzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít, című tanítás sorozatának első részét hallhatjuk.
3: I spent several weeks in July away with my wife and the leader of our ministry, Natalie Hardy.
4: Júliusban néhány hetet feleségemmel és a szolgálatunk vezetőjével együtt töltöttem.
3: And we just got away to seek God.
4: Félrevonultunk azért, hogy Istent keressük.
3: Now for quite a few reasons that I won't have time to go into, I believe that we're living in a very critical moment in the purposes of God.
4: Isten tervének előre meneteli leszempontjából, jó néhány okból, amiben most nem megyek bele, úgy gondolom, hogy kritikus időket élünk.
3: All over, God is getting ready to break forth in a particular way.
4: És Isten az egész világon különleges módon akar előre törni, és erre készül.
3: With a sort of burning passion inside me.
4: És ezért bennem égő szenvedéllyel hozom elétek ezeket a tanításokat.
3: Turn to John chapter 4.
4: És lapozzunk a János 4-hez. János evangélium a 4.
3: rész.
4: Nincsen ez benne a jegyzetekben, de erre rájöttök majd, hogy nem mindig a jegyzet alapján megyünk.
3: I want you to come to verse 35.
4: És a 35. verset nézzük meg.
3: Because I feel this is a key for Europe.
4: Mert úgy gondolom, hogy ez Európa számára és a világ többi részére kulcs.
3: És
4: ezt
3: when the Spirit came. And then he says that do not say
4: idején szólta Jézus,
3: and then comes harvest.
4: Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Én mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra.
3: Now naturally there was 4 months before the harvest and the feast of tabernacles.
4: Természeti szinten még 4 hónap volt az aratásig.
3: But in the spirit what Jesus was saying was this.
4: De Jézus a következőket mondta szellemben.
3: Once the spirit comes it's harvest time.
4: Ahogy eljön a Szent Szellem, eljön az aratás is. Halljátok, mit mondok? Tudom, hogy Európában vagyunk, itt nem engedik meg azt, hogy táncoljunk, meg ugrálva örvendezzünk, de ettől meg kell szabadulnunk. Amen? Jézus azt mondja, itt az aratás ideje. Ahogy eljön a Szent Szellem.
3: He reaps, receives wages and gathers fruit for eternal life.
5: Und das sagt in Vers 36, der Ernte empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben.
3: That both he who sows and
4: az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.
3: Come down to verse 38.
4: 38. versben pedig.
3: I sent you to reap that for which you have not labored.
4: Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok.
3: Others have labored and you have entered into their labors.
4: Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.
3: Now, there's a lot of seed being sown in Europe.
4: Sok magot elvetettek már Európában. Voltak ezek közül, amelyek évszázadokkal ezelőtt lettek elvetve.
3: There was tremendous seed sown.
4: Sok nemzetiséget képvisel Európa. Rengeteg mag el lett vetve, és különböző rendszerek lábbal tiporták ezt a magot, és ezeket a magvakat. De hadd mondjam azt, hogy Isten magva soha nem szárad el.
3: And if I had time, I could take you to different places around the world where this
4: mindig
3: termést hoz, fulfilled.
4: És mindig learatják. Világ számos részén voltam, ahol ez már beigazolódott.
3: And you will find that often the Jewish religion and the revelation of the truth prepares people for the real kingdom of God.
4: Hogy például a judaista vallás előkészíti az embereket a valódi királyságra. Hogyha a Cselekedetek könyve 13-tól, különösen a 18. résznél megnézed, Pál 13 különböző városba megy el, és mindenütt talál néhány olyan szemét, aki imádkozik. Általában ezek asszonyok, de azért volt köztük férfi is, és minden egyes helyre, ahová eljutott, talált olyan zsidókat, akik nyitottak voltak, hogy az ő beszédét befogadják.
3: But he also found in every place Greek people who had turned from all their Greek idolatry and had found the true God through the Jewish religion.
4: De olyan görögöket is találtak, akik elfordultak az ő pogány isteneiktől, és odafordultak az igaz Istenhez.
3: And they were wide open and ready to receive the word.
4: Teljesen nyitottak voltak, mire Pál odaért, és ezt Szentírást hirdett.
3: Again and again and again.
4: Ez ismétlődik, ismét és ismét. Szeretett Indiámból hadd hozzak egy példát erre. Egész januárt Indiába fogom tölteni, és annyira izgalomban vagyok, hogy alig várom, hogy oda jussak már. Évtizedeken át imádkoztunk olyan dolgokért, amelyek most válnak valóra legfantasztikusabb módon. Hatalmas aratás van Indiában. Tízezrek, sőt százezrek, száz és százezer hindu fordul oda Krisztushoz. Természetesen erre vannak reakciósak is, akik ellenzékben vannak. És igen nagy és komoly súlyos üldözés van a gyülekezeten. De nem tudják megállítani azt az erőteljes dolgot, amit Isten tesz. Salamon napjaiban, az Egy Királyok 10-ben olvasunk erről.
3: As Solomon's kingdom so powerfully spoke to us allegorically of the kingdom of God.
4: Salamon királysága nagyon allegorikus módon és erőteljesen mutatja be azt a királyságot, amely eljövendő.
3: In its early years it was a type and picture of the glorious kingdom which Jesus would set up on earth.
4: A királyság korai napjaiban Salamon királysága a Jézus Krisztus által felállított dicsőséges királyság típusa előképe volt. Salamon korai idejében annyira erőteljes királysága volt, hogy az egész világra kihatott. Az Egy Királyok 10-ben azt olvassuk, hogy Izraelből kereskedelmi hajók mennek ki, 2-3 éven keresztül vannak kiküldetésben, és sok-sok nemzettel kereskednek. 2-3 év múlva visszajönnek, és kincseket hoznak az idegen országokból. És az egyik ilyen hely India volt. Elefánt csontot, meg különböző fűszereket hoztak Indiából, amit az izraeliek soha azelőtt nem láttak.
3: In the Hebrew scriptures of the Old Testament, the word for ivory and the word for peacock is the Tamil word of southern India. They just took the word that the Indians were already using.
4: A Szentírásban, Isten szavában az elefánt csontra szereplő szó, meg egy fűszerre szereplő szó, egy indiai szó, amit csak átvettek a zsidók. Tehát a zsidók Salamon idejében, Salamon hatása és fennhatósága alatt eljutottak a világ távoli részeibe, így Indiába is, és amikor indiaiak meglátták, hogy a zsidó vallás, judaizmus mennyivel feljebb való és felsőbbrendű a hinduizmusnál, ők is prozelitákká váltak.
3: And the seed that was sown about the nature of the true living God and even the Jewish scriptures were being circulated amongst them.
4: És így a zsidó írások is, és Isten tulajdonságai is, elkezdtek terjedni a hinduk között. Tehát Jézus Krisztus előtt, mint egy ezer esztendővel, Salamon idejében történt ez a magvetés, és ez a mag ott volt már Indiába elvetve. És körülbelül időszámításunk szerint, hogy Krisztus után 52-ben Tamás apostol jutott el Indiába. Felkereste ezeket a prozelitákká vált indiaiakat Indiában. És ezek az emberek örömmel fordultak Krisztushoz, mert látták, hogy ez az ígéretek beteljesedése.
3: Then there was a violent reaction to this.
4: De erőszakos reakciót váltott mindez ki.
3: Thomas was martyred near to Madras in India.
4: És Madras közelében Tamás mártír halált halt.
3: Matthew went to Ethiopia and did a similar thing.
4: Máté hasonló dolgot végzett Etiópiában. Abba az országba, ahonnan a királyné eljött Salamon idejében, és csodájára járt Salamon gazdagságának. Hallgassátok rám, ez a mag ott feküdt a földben ezer éven át, és amikor Tamás Indiába, Máté pedig Etiópiába utazott Afrikában,
3: there was a harvest of that seed.
4: Akkor az a mag kikelt és aratást hozott.
3: But in both cases there was a violent reaction.
4: De mind a két esetben erőszakos reakciót váltott ez ki. Mind a ketten mártír halált haltak.
3: And the church which was born under their leadership died down and remained almost hidden for hundreds of years.
4: És száz éveken át az általuk alapított gyülekezetek rejtve maradtak, és majd kihaltak.
3: Now the church which Thomas formed was called the Church of Martoma, the Church of Thomas in India.
4: Tamás által alapított gyülekezet, a Martoma gyülekezete volt, Tamás gyülekezete. Időszámításunk szerint 80-ban.
3: But they apostatized. And became totally corrupt and lost, just like the traditional churches of Europe.
4: Teljesen kihalt belőle minden él, ahonnan a királyné eljött Salamon idejében, és csodájára járt Salamon gazdagságának.
3: This seed lay there for a thousand years. Hello, listen.
4: Hallgassátok rám, ez a mag ott feküdt a földben ezer éven át, és amikor Tamás Indiába, Máté pedig Etiópiába utazott Afrikában,
3: there was a harvest of that seed.
4: Akkor az a mag kikelt és aratást hozott.
3: But in both cases there was a violent reaction.
4: De mind a két esetben erőszakos reakciót váltott ez ki. Mind a ketten mártír halált haltak.
3: And the church which was born under their leadership died down and remained almost hidden for hundreds of years.
4: És száz éveken át az általuk alapított gyülekezetek rejtve maradtak, és majd kihaltak.
3: Now the church which Thomas formed was called the Church of Martoma, the Church of Thomas in India.
4: Tamás által alapított gyülekezet, a Martoma gyülekezete volt, Tamás gyülekezete. Időszámításunk szerint 80-ban.
3: But they apostatized. And became totally corrupt and lost, just like the traditional churches of Europe.

0: Váltott ezt ki. Mind a ketten mártír halált haltak.
1: And the church which was born under their leadership died down and remained almost hidden for hundreds of years.
0: És száz éveken át az általuk alapított gyülekezetek rejtve maradtak és majd kihaltak.
1: Now the church which Thomas formed was called the Church of Martoma, the Church of Thomas in India.
0: Tamás által alapított gyülekezet, a Martoma gyülekezete volt, Tamás gyülekezete, időszámításunk szerint 80-ban.
1: But they apostatized. And became totally corrupt and lost, just like the traditional churches of Europe.
0: Teljesen kihalt belőle minden élet, és teljesen megromlott, és olyan lett, mint a nagy egyháza.
1: Listen to me, please.
0: Kérlek, figyelj rám figyelmesen.
1: And think of these orthodox churches that you've got in many of your nations that are totally backslidden, totally fallen.
0: Sokotok országában otthon orthodox gyülekezeteket láttok, egyházat, amelyek teljesen visszasüllyedtek a világba. És az igaz gyülekezet csupán nagyon kis, pici kisebbség.
1: God began to break through with medical students in some of the colleges of that area of India Kerala.
0: Körülbelül 10 évvel ezelőtt Kerala nevű régióban, Indiában, orvostanhallgatókban kezdett el Isten munkálkodni. Isten elé borultak, és megbánták az ő atyáik bűnét, akik megölték Tamást, és elutasították az ő szavát. Megbánták Tamás mártír vérét.
1: To forgive their nation, their state of India, and
0: bűnbocsánatot kértek az ő nemzetükre, Indiára, és a vér elmosó hatását.
1: 150 students at this medical college in
0: 150 ilyen orvostanhallgató Kerulában
1: fasted and prayed for a week,
0: böjtölt, és imádkozott egy héten át azért, hogy Isten megtisztítsa ettől a mártírvértől az ő földjüket.
1: When they completed that time,
0: amikor elvégezték ezt a hetet,
1: the power of God suddenly fell upon them.
0: Isten erejére rájuk szállt.
1: And this is the movement which is now beginning to shake the whole of India.
0: És ez az a mozgalom, amely egész Indiát megrázza már.
1: They're going out as missionaries all over India and seeing hundreds
0: egész Indiában missionárusokat, és tízezrek, százezrek térnek meg a hinduizmusból Krisztushoz.
1: I can't wait to get there.
0: Alig várom, hogy ott legyek.
1: And just participate in this
0: amazing thing that God is doing. Ebben a csodálatos munkában, amit Isten tesz.
1: You see, the seed lay there.
0: Tehát ott feküdt a mag, majdnem 2000 éven át Krisztus után.
1: And suddenly God
0: egyszer csak Isten rálehelt.
1: And it's come to life.
0: És életre kelt.
1: Now you think of the nations of Europe.
0: Csak gondolj Európa nemzeteire.
1: And you think of all the situations which are similar to the one that I'm describing.
0: Mindazokra a helyzetekre, amelyek hasonlítanak erre, amit én most elmondtam.
1: Where the word was preached.
0: Ahol Isten szavát hirdették.
1: Where the word was powerfully preached.
0: Erőteljesen.
1: It was joyfully received.
0: Örömmel befogadták.
1: And then through persecution and martyrdom, it was largely wiped out.
0: De aztán az üldözés és a mártíromság kitakarította ezt a szót. Hatalmas aratásban ez a mag meg fog sokszorozódni.
1: And I believe you leaders sitting before me today.
0: És hiszem azt, hogy ti vezetők, akik itt ültök előttem ma, egy jó néhány európai nemzetből, és országból, János 4 rátok is vonatkozik. Aratás ideje eljött. Itt az aratás ideje. És fogtok olyat aratni, amit nem ti vetettetek, hanem mások száz meg száz évvel ezelőtt. És ez az aratás.

0: Csodálatos lesz és fantasztikus. Ez az időszak nem a posztkeresztény időszak, mert a gyülekezet nagyobb erővel és hatalmasabb dicsőséggel fog előre törni, mint valaha. Teljesen meg vagyok győződve
1: erről.
0: Isten annyira egyértelműen szólt ezekről. Akarom, hogy lásd meg ezeket, és ragadd meg ezeket. És Isten pedig stratégiát fog arra adni, hogy hogyan kötözzük ki, és oldjuk fel a démoni kötelékeket, amelyek Európát fogva tartják. Amikor látjuk, hogy ezek a kötelékek megtörnek, akkor látjuk azt, hogy sok százezren és milliók fognak Krisztushoz jönni. Hát úgy nézek az arcotokra, hogy azt gondoljátok, hogy nem igazán hisztek nekem. De akkor is Isten meg fog téged győzni. Úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom, meg kell osztanom, mert ez az alapja mindannak, amiről beszélni fogunk. Azért, mert mindezt a gyülekezet fogja elvégezni. A gyülekezeten keresztül lesz elvégezve. Azon a gyülekezeten keresztül, amit Jézus épít fel.
1: The first page of your notes, which I think actually is page 3.
0: Lapozzunk a harmadik oldalra a jegyzeteinkben.
1: I want to spend the next part of my time in considering the key text of this conference.
0: A kulcsige szakasszal szeretnék foglalkozni.
2: Was diese Konferenz auch betrifft, konzentrieren.
1: The church that Jesus builds.
2: Die Gemeinde, die Jesus baut.
1: Now, I'd like us to go to Matthew. It's not in your notes, but it should have been there in the preparation, and somehow it got left out.
0: A gyülekezet, amelyet Jézus épít, nincs benne a jegyzetetekben, de valahogy kimaradt, benne kellene, hogy legyen. Lapozzunk a Máté 16-hoz. És szeretném, hogyha 13. versnél csatlakoznál hozzám. Szeretném az alapvetést itt megtenni. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért. Töltsünk most el néhány percet azzal, hogy nézzük meg azt a területet, ahol Jézus ezeket a szavakat szólta.
1: Cézárea
0: Filippi a helyszín, ezt
1: olvastuk.
0: Ez a város nem volt Júdeában, nem volt Palesztinában, nem volt Izraelben, hanem Palesztinában volt. A Galilei tó északi csúcsától még 40 kilométerre
1: északra.
0: És a palesztinok nem olyan nép voltak, akiket a zsidók úgy értettek, hogy Isten tervébe benne lennének. Négy szörnyű oka volt annak, hogy Cézárea Filippi híres volt.
1: First of all, for centuries it had been a well-known center of Baal worship, and
0: évszázadokon keresztül Baal imádat központja volt ez, és Jézus idejében még ezt tartott.
1: It was in every way a demonic stronghold.
0: A szó minden értelmében démoni erősség volt ez fellegvár.
1: The center of the worship of the god of Greek mythology called Pan, P-A-N.
0: Pán Istennek az ő imádatának a központjává vált.
1: That plays pipes and has got horns and is the god of agriculture and the god of the shepherd.
0: Ő a mezőgazdaság és a pásztorkodás istene.
1: He's full of mischief.
0: Tele van csábítással, becsapással, becsapott a görög mitológiában sok-sok nymfát.
1: As a result, Caesarea Philippi was famous for its sexual immorality.
0: És ezért, és ebből kifolyólag Cézárea Filippi szexuális bűnök miatt, tisztátalanság miatt is híres volt.
1: To Herod the Great, the guy who built the Jewish temple, or rebuilt the Jewish temple.
0: Nagy Heródes király ajándéka volt ez a város, azért, aki felépítette a nagy templomot.
1: Did something foul and evil in Caesarea Philippi.
0: Valami gonoszat tett ez a király ebben a városban.
1: He built a temple for the worship of Augustus Caesar.
2: And so Caesar
0: worship was tiszteletére épített itt templomot Nagy Heródes.
1: And spread all over the Roman Empire.
0: És innen terjedt el Augustus tisztelete az egész római birodalomban.
1: So it was a foul, demonic stronghold in every sense of the word.
0: Tehát a szó minden értelmében ez egy démoni központ volt, egy démoni fellegvár.
1: And I tell you that what Jesus was standing in was worse than anything which you know in Europe at this time.
0: Bárhová mehetsz Európában, hadd mondjam el, hogy ez a hely, ahol Jézus járt, Cézára a Filippi, sokkal szörnyűbb volt mindennél.
1: It was famous for the occult and for the witchcraft that went on there.
0: Az okkultizmus és a boszorkányság miatt volt híres ez a város, és Jézus elvitte a tanítványokat oda, abba a városba, és ebben a felállásban fordul oda a tanítványokhoz, és két kérdést tesz fel. Az első, kinek mondják az emberek az emberfiát? És mindenféle véleményt itt láthatunk. De a 15. versben erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondatok engem?
1: Now you need to get the setting in which this was said.
0: Meg kell, hogy lássuk a teljes képet, amiben ez elhangzott. Mert bárhonnan is jöjj, nagyon hasonló környezetben élsz, mint ez volt ott. És kinyilatkoztatás által, nem pedig elmélkedés által, a következő dicsőséges szavakat mondja Péter. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Now most of us, if not all of us in this room,
0: na most legtöbben,
1: where God has supernaturally shown us who Jesus is.
0: Legtöbben lehet, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a teremben, természetfeletti módon kaptunk kinyilatkoztatást arról, hogy kicsoda Jézus. Így van.
1: I myself came years ago out of scientific atheism.
0: Évekkel ezelőtt én a tudományos ateizmusból tértem meg, és jöttem ki. Gyermekkoromban a szüleim erőszakosan elvittek a gyülekezetbe, de 14 éves koromban úgy döntöttem, hogy nem járok többé.
1: I studied primarily physical chemistry.
0: Kémiát tanulmányoztam.
1: Became a very successful research scientist with the Kodak Film Company.
0: A Kodak cégnél nagyon sikeres kutatóvá váltam. Nagyon kegyetlenül ambiciózus voltam, és nagyon gyorsan másztam fel a ranglétrán,
1: a ranglétre tetejére.
0: Úgy gondoltam, hogy nagyon kézenfekvő és kényelmes dolog, hogy ne foglalkozzam Istennel. De volt egy imádkozó nagymamám, aki megtért, olvasta az igét, és ott tartott Isten előtt imádságban. Minden karácsonykor kaptam tőle egy új testamentumot, és mindig a szemétbe dobtam ezt az új szövetséget. Ilyen fajta ember voltam. Aztán egyszer a szemembe nézett, és azt mondta, Ellen, imádkoztam érted, már egy ideje imádkozom érted, és Isten megígérte, hogy megment téged, és Jézust fogod szolgálni egész életedben.
1: And I laughed. I thought my dear old granny's gone completely off her head.
0: Elkezdtem nevetni. Hát az én kedves öreg nagyanyám teljesen megbolondult.
1: Her prayer answered.
0: És hadd mondjam el nektek, hogy meghalt, mielőtt láthatta volna az ő imája beteljesülését, de mennyben hiszem, hogy ott táncolt.
1: And I was gloriously saved accidentally by two Mormon missionaries.
0: Dicsőséges módon két mormon missionárus által tértem meg. Azért vettem a kezembe a Bibliát, hogy a mormonoknak bebizonyítsam, hogy teljesen bolondok.
1: Began to read in John's Gospel.
0: Elkezdtem János evangéliumát olvasni.
1: Just to prove the Mormons weren't teaching Christianity properly. Not that I was interested in Christianity.
0: Nem azért, mert érdekelt bármi, amit ott olvastam, hanem azért, hogy bebizonyítsam nekik, hogy ők helytelenül értelmezik és tanítják az Isten szavát. És Isten szelleme meggyőzött.
1: And I was saved.
0: És megmenekültem, üdvösségem lett, mielőtt gyülekezetbe mentem volna. Ebből az intellektuális arroganciámból Isten megszabadított.
1: And the moment I was saved, God appeared not visibly, but he came into such reality into my being.
0: Abban a pillanatban, ahogy üdvösséget kaptam Istentől, olyan valóságossá vált Isten, hogy egyszerűen tudtam, nem fizikai módon jelent meg, de megjelent az ő szellemi valóságában, és tudtam, hogy kicsoda ő. Két óra leforgás alatt történt mindez, és hallottam az Isten hangját, és tudtam, hogy az ő hangja az. 1958-ban történt ez, és azóta soha nem volt problémám azzal, hogy meghalljam őt. Kinyilatkoztatás által jött az életembe, ugyanúgy, ahogy Péter esetében is. És az ő rendelkezésére álltam az első naptól fogva azért, mert nem tudtam, hogy akármi más élete is lehetne egy keresztény embernek. Akkoriban a feleségem dolgozott. Én pedig akkor átmenetileg egy teljes idejű tanítószolgálatot vállaltam el a Nottinghami egyetemen. És éppen azt a hosszú szünetet élveztem, amit az egyetemi oktatók kapnak, és 4 hónapon keresztül tanulmányoztam Isten igéjét, és kinyilatkoztatás által ismertem őt meg, és tudtam, hogy kicsoda ő. Ő a Krisztus, az élő Isten fia. És hogy a szellem átvezetett a Szentírás lapjain, dicsőséges kinyilatkoztatást adott Krisztusról, egyik napról a másikra az evolucionistából kreacionista lett, teremtéspártoló lett. Nem az elméletek miatt, hanem kinyilatkoztatás által. És most már tudtam azt, hogy Isten mindenek teremtője. És a legcsodálatosabb igazságok töltöttek be egyik oldalon, kinyilatkoztatás által. Másik oldalon viszont kisgyermekké váltam, aki Isten minden szaván csüngött, és rábíztam az életemet az ő szavára. És az életem két alapra épül, két alapelve, az egyik. Teljesen, 100%-osan a szó embere vagyok. Minden nap az elmúlt 50 évben órákat töltök el naponta az ige tanulmányozásával, mert a Szent Szellem mélyebbre és mélyebbre vezet mindig, és kinyilatkoztatást ad. De három alapelvre épül az életem. Isten parancsolta nekem ezt a három alapelvet, amikor üdvösséget kaptam, mert amikor elkezdtem olvasni a szót, akkor elkövettem azt a hibát, hogy az én intellektusommal próbáltam megérteni azt. És akkor Isten rám szólt, és azt mondta, hogy nem a megfelelő eszközt használod. Nem a te elméddel fogsz megérteni, hanem a te szellemeddel fogsz megérteni, és megismerni engem.
1: You and I can have tremendous conversations, and you'll get tremendous revelation.
0: Kezdjen a te belső szellemi embered, a te szellemed növekedni, és azt te szellemeden keresztül fogsz megismerni engem.
1: So in September 1958, I made this commitment to God.
0: 1958. szeptemberében ezt az ígéretet tettem Istennek. És elköteleztem magam, hogy olvasom a szót, elfogadok minden egyes kijelentést benne, mint egy kisgyermek, akár ez értelmesnek tűnik, akár nem. Elfogadom, hogy az igaz, mert Isten mondta. Nem tudom, hogy hogyan vagy miért, de egybe biztos leszek, Isten mondta mindezt. Tehát az első alapel. Minden egyes kijelentést kisgyermekként elhittem. Nem kellett megértenem azt, egyszerűen csak elhinnem.
1: Principle number two.
0: A második alapel.
1: When I came to a commandment, I made a commitment to obey that commandment.
0: Hogyha parancsolattal találkozok a szóban, akkor arra elkötelezem magam. Több mint 17,000 parancsolat van a szóban, a Szentírásban, megszámoltam őket, és az életem minden egyes parancsolatra ráépül. Harmadik alapel.
1: I made the decision to claim every promise personally.
0: Azt a döntést hoztam, hogy minden egyes ígéretet magaménak vallok személyesen.
1: And I'll have it right now. Thank you very much. In the Bible there are over 30,000 promises.
0: Az a Mózes második könyvében van, akkor is az enyém, és köszönöm, az enyém lesz. Több mint 30,000 ígéret van benne. Megszámoltam. Lesz a három dolgot. Then
1: God will make you into a mighty man, a mighty woman of God, like he was able to do with Peter.
0: Akkor Isten hatalmas embere leszel, csak úgy, mint ahogy Péter is azzá vált. De ezzel a megvallással kezdődött, kinyilatkoztatás által,
1: witchcraft, idol worship, false religions, in this whole atmosphere, he said,
0: you're the Christ, the Son of the Living God. És fellegvárban ő elmondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
1: And from that moment, Jesus knew he could now do something with this man.
0: És attól a pillanattól kezdve Jézus tudta, hogy ő
1: then Jesus responds in verse 18.
0: Tud majd ezzel az emberrel valamit kezdeni. 17. versben Jézus így válaszol. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám.
1: And you want to give thanks to God that you know him when people all around you haven't got a clue who he is.
0: Hálás lehetsz Istennek azért, hogy ismered őt, amikor a körülötted lévők közül talán senki sem ismeri. Nem csodálatos kiváltság ez?
1: Amen. Aren't you thankful every day that you know God?
0: Nem vagy hálás mindezért minden nap, hogy ismerheted őt és hallhatod a hangját.
1: And you have this amazing relationship with him.
0: És hogy egy csodálatos kapcsolat lehet közte és közted. Így kap értelmet és célt az életed minden egyes perce a vele való kapcsolat miatt. Aztán a 18. versben én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat.
1: Simon, as he was then called, first came to Jesus.
0: Amikor Simon, ahogy először hívták, még amikor Jézushoz jött, amikor András, az ő testvére odahozta Jézushoz, Jézus prófétált Simonnak, és azt mondta Péter, akkor a te neved Simon, de Péter lesz a neved. Ennyit mondott, és hagyta, hogy hadd főjön ebben a lében egy darabig.
1: Now when God changes a name, there's always prophetic purpose in it.
0: Amikor Isten nevet változtat valakinél, ennek mindig profétai jelentősége van.
1: The name Simon I won't go into it all, I haven't got the time.
0: Nincs időnk most, hogy mindebbe belemenjünk, de a Simon név,
1: it means sort of wavering. Rugalmas. There's nothing solid about you.
0: Jelent, olyan, mint a nád, hajlik ide-oda, nincsen benne semmi, biztos pont.
1: And reeds don't break, they just bend with the wind. They just, wherever the wind blows, they go.
0: A nád nem törik el, az hajlik a széllel ide-oda, amerről éppen a szél fúj.
1: And that's a picture of Peter's nature. He just blew with the wind.
0: És ez jellemezte Simont. Amerre a szél fújt, arra hajlott. Ilyen volt az ő természete. De Jézus azt mondta neki, hogy olyanná leszel, mint a kőszikla. Mert a Péter pedig követ jelent. A Petros szóról van itt szó.
1: And that was used to describe a boulder, a stone that was used for building something.
0: Építőkőről van szó. Építőanyagról.
1: And when you've changed into that rock, then I'm going to take you and use you to build something which I'm going to call my church.
0: Vagy ezzé a kődarabbá, akkor én ezt fel fogom használni arra, hogy felépítsem a gyülekezetemet.
1: Now what he said to Peter, he's saying to every one of us.
0: És amit Péternek mondott, ezt mondja mindnyájunknak.
1: And to everyone that we represent.
0: És mindenkinek, akiket mi képviselünk.
1: Out of the Simon mode into the
0: Peter mode, and módból az embereket hozzuk át, és váljanak kővé, építőkővé, amivel Isten tud valamit kezdeni.
1: It's easy to build a church with Simons.
0: Nagyon könnyen megy a gyülekezet építés Simonokból. Az emberek azt csinálják, amit akarnak, amit gondolnak, amit jónak látnak. Tudjátok, éltem Indiában. Hosszú hónapokon keresztül utaztam Afrikában. Sok-sok olyan kultúrában jártam már, ahol nádházakban éltek az emberek. És Afrikában jártam egy olyan helyen, ahol egy elefánt horda úgy döntött, hogy átgyalogol a nád viskókon. Na most az elefánok nem törődnek azzal, hogy kikerüljék a kunyhókat. Mindenki, amikor meghallotta, hogy jönnek az elefánok, mindenki elmenekült a környező erdőkbe. És egyszer csak jöttek az elefántok,
1: És őket nem érdekelte, átgyalogoltak a viskókon. The whole village disappeared in flames.
0: Amikor Indiában egyszer egy tűz leégetett egy falut, pillanatok alatt eltűnt a falu. Voltam egy ilyen nádkunyhós faluban Indiában, amikor jött a szél, és elfújta az egész falut.
1: In a few minutes every house had been blown to pieces. There was just nothing left.
0: Néhány perc leforgása alatt nem maradt semmi a kunyhókból. Mindet elfújta a szél. Csoda volt, hogy az emberek megmenekültek. Hogyha nád Simonokból építed a gyülekezetet, hallgass rám most.
1: When the wind of adversity comes,
0: amikor jön a megpróbáltatás szele, akkor Sátán szétfújja a te felépítményedet.
1: When fiery trials come, it just consumes.
0: Amikor jön a megpróbáltatás tüze, leégeti az egész gyülekezetet. És amikor jön Sátán az ő elefánt lábaival, nem fogja érdekelni őt, keresztül gyalogol a gyülekezeteden. De hogyha masszív kövekből épített fel a gyülekezetet,
1: a wind can't blow that away. Hello.
0: Akkor jön a szél, és nem fogja elfújni azt.
1: Fire can't touch it.
0: Akkor a tűz nem is érintheti azt.
1: Even if an elephant tries to step on it, it'll just break its ankle.
0: Sőt, még hogyha elefánt próbál rálépni, maximum eltörik a bokája.
1: Can you hear what I'm saying?
0: Halljátok, hogy miről beszélek?
1: I'm going to build a church.
0: Jézus azt mondja, hogy én felépítem az én gyülekezetemet. Élő kőből, olyanból, mint te, Péter. Nem fog elfújni a szél. A tűz nem tud kárt tenni benned. És Sátánnak a démoni elefánt talpai és letiprása is hatástalan lesz. ezt mondja a görög eredeti.
1: You are Peter.
0: Te Péter vagy.
1: And then he uses another word.
0: És aztán egy másik szót használ.
1: Petra, this large slab of rock,
0: és ezen a Petrán egy nagy-nagy mozdíthatatlan kődarabon, amilyen én magam is vagyok,
1: I will build my church.
0: Ezen fogom felépíteni a gyülekezetet. Tehát nem arról van szó, hogy Péter az alap. Ő egy típusa, egy előképe annak, amit és akit Isten fel fog használni arra, hogy építse a gyülekezetet. De maga az alap
1: is the unshakable rock whom Jesus Christ himself is.
0: Jézus Krisztus maga a meg rázhatatlan és mozdíthatatlan kőszikla. Nem tudom, hogy a ti fordításokban, a fordításotokban hogy van, de ez az eredeti görög. Én magam fogom építeni magamból a gyülekezetet. Hogy maga mond. Tehát Jézus nem adja át ezt senkinek, hanem ő maga építi a gyülekezetet. Ő maga illeszti össze a köveket, úgy, ahogy ő akarja. De minden építő elemnek át kell esnie azon az átalakuláson, hogy a nádból építő kővé váljon. Ezért kiálts a te gyülekezetedért, akit képviselsz.
1: És
0: mondd el, ó Istenem, adjál Péter gyülekezeteket, olyanokat a gyülekezetben, olyan embereket a gyülekezetben, akik
1: Péterek,
0: akik a Simon kereszténységből áttérnek és megtérnek a Péter kereszténységbe. És Úr Jézus Krisztus, mi pedig engedelmeskedünk neked, és te pedig építed a gyülekezetedet.
1: And then he finishes up by saying this.
0: Aztán ezzel fejezi be. Hádésznak a kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Nem tudnak ellenállni neki. Nem lesznek győzedelmesek felette. Tehát amikor jön az összeütközés a Jézus által épített gyülekezet és a sátán által már megépített kapuk között, akkor a végeredmény mindig az lesz, hogy a gyülekezet lesz a győzedelmes. Halljátok? Nem a kapukról akarunk ma beszélni, nincsen időnk erre most. De a kapuk mindig a kormányzás, egy-egy városnak a kormányzását, uralmát képviselik. Mai nyelvre lefordítva, a politikai szintér, a helyi önkormányzatok és az ítélkezés, a média, az üzleti világ, az oktatási rendszer, ahol a pedagógusok megtanítják az embereket arra, hogy most mai napokban helytelen gondolkodásmódjuk legyen. Jézus Krisztus gyülekezete felülkerekedik ezeken a kapukon, és Istennek az uralmát valósítja meg benne.
1: Bennünk.
0: Ez az első alkalom, amikor Jézus a gyülekezetről beszél. És a gyülekezetet pedig úgy mutatja be, mint hadakozásban lévő emberek közössége, akiket nem fúj el sátán szele, nem éget meg sátán tüze, nem tapodja le sátánnak az elefánt lába, teljesen érinthetetlenek. a megfelelő közösség, akik harcra kerültek össze, azért, hogy a sötétség királyságát Isten királyságával helyettesítsék. A következő vers pedig arról szól, hogy neked adom a mennyek királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön. Szó szerinti fordításban, amit megkötsz a földön, az megkötve lesz azért, mert a mennyben már megköttetett.
1: And we learn that a major part of our warfare has to be conducted in the heavenlies, because that's where the real battleground is.
0: Meglátjuk és azt látjuk ebből a képből, hogy a mi hadakozásunk túlnyomó többsége, vagy túlnyomó része az egekben kell, hogy eldőljön. Ott kell, hogy végbe menjen. És ez fog végbe menni a Földön is. Tudnunk kell, hogy a mi szellemünkben, a szellem emberünkben hogyan romboljuk le a gonoszság munkáit. Ez a mennyekben, az egekben kell megtenni, mielőtt ez láthatóvá válna a Földön, a fizikai valóságban. Jézus ezt mind a gyülekezetnek, egy hadseregnek mondja, amely erőszakos, hadakozó gyülekezet, amely a gonoszság és a gonosz minden munkáját célba vette, amely ki lett képezve és felkészült arra, hogy ezeket a munkákat lerontsa. És ennek eredményeként Sátán kezéből a kormányzás Isten népe kezébe kerül át, és ez átformál egész nemzeteket, egész országokat. Most menjünk és nézzünk meg egy másik igét, a Máté 11-ben.
1: Where Jesus first talks about these things.
0: Jézus először ezen a helyen beszél ezekről a dolgokról.
1: He says that of those born, Matthew 11, verse 11.
0: Máté 11:11.
1: He who is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. Verse 11, chapter 11. The last part of the verse.
0: De aki a legkisebb a mennyek országában, a mennyek királyságában, az nagyobb, mint keresztelő, mint bemerítő János.
1: And then in verse 12.
0: 12.
1: And from the days of John the Baptist until now, the kingdom
0: bemerítő János napjaitól mostanáig a mennyek királysága erőszakot szenved.
1: Now, I don't know how it reads in German, but that's what it really is saying.
0: Nem tudom, hogy németül hogy van, de erről van itt szó.
1: To plant a church.
0: Ha úgy döntesz, hogy gyülekezetet plantálsz,
1: and the message and purpose of your church is to raise up the kingdom of God.
0: Üzenete az lesz, hogy Isten királysága megvalósuljon és felépüljön azon a helyen.
1: Then you're going to be attacked by the devil.
0: Akkor automatikusan Sátán megtámad téged.
1: Because the one thing that terrifies the devil is any manifestation of the kingdom of God.
0: Azért, mert a királyság bármiféle megnyilatkozása az, ami frászt hoz Sátánra, amely megrémiszti őt.
1: Satan has illegally occupied and replaced with the kingdom of God.
0: Mert Sátán jogbitorló módon, illegális módon
1: when the devil sees the kingdom of God uralkodik, manifested.
2: Wenn der Teufel sieht, dass sich das Königreich Gottes manifestiert.
1: He knows there's only one reason why it's being manifested.
0: De tudja az Sátán, hogy egyetlen egy oka van annak, hogy a királyság a földön megnyilvánul, ez pedig az, hogy lerombolja őt. És ezért egyetlen egy célja van, mégpedig az, hogy a királyság nehogy teljes erővel megnyilatkozhasson.
1: So he will attack it in a desperate bid to stop it coming to maturity.
0: És ezért nagyon azon van, hogy, hogy megakadályozza ezt és megtámadja. Nekünk válaszul viszont még erőszakosabbá kell válnunk. Nem adjuk fel, nem adjuk meg magunkat neki. Nem köthetsz békét Sátánnal.
1: increase the pressure and the power,
0: növelned kell, növelned kell a nyomást rajta és az erőt, és egyszer csak feladja.
1: Amen. Now that's the only church that Jesus builds.
0: Jézus ilyen fajta gyülekezetet épít, csak ilyen gyülekezetet épít.
1: He doesn't build retirement clubs for little people to sit around and.
0: Nem nyugdíjas klubokat épít Jézus, azért, hogy az emberek jól eljátszadozzanak.
1: They're not social clubs.
0: Nem társadalmi klubok ezek.
1: I don't go to church for what I can get out of it.
0: Nem olyan klubok, hogy vajon mit nyerhetek mindebből. Azért vagyok tagja a gyülekezetnek, hogy én mivel járulhatok hozzá az Isten királysága építéséhez, nem azért, hogy én mi hasznot hajthatok belőle. De végül persze le fogom maradni mindennek a gyümölcsét, a jutalmát. De miközben a harc megy és zajlik, nem látod azonnal az előnyeit.
1: Although the joy of the Lord,
0: mindannak ellenére, hogy az Úrnak az öröme és az ő hevessége soha nem fog elhagyni téged. Amikor bemerítettem Szent Szellembe, röviddel azután, hogy üdvösségre jutottam, misszionárisban voltam, Indiában voltam misszionárus éppen,
1: which is oh, how many years ago? 50 years ago.
0: 50 évvel ezelőtt volt.
1: And I've been on fire ever since.
0: Tüzet kaptam a mennyből, és azóta is ez a tűz bennem ég, és égek, és égek, és szeretem, és nagyon tetszik.
1: Of my father's house consumes me.
0: Jézus azt mondta, hogy az én atyám háza iránti féltőn szeretet emészt engem. Ez a féltőn szeretet.
1: And I've been a partner
0: szállt rám is, belém is, és Szent Szellemnek a partnere, a társa lettem azóta is. Azért, hogy Jézus Krisztus királyságát Indiába, Afrika sok részére elhozzam. De itt van Európa ideje is. Eljött Európa ideje is. Így van? De folytassunk.
1: Get into the notes.
0: És most térünk rá a jegyzetre.
1: So let's ask this question.
0: Tehát akkor tegyük fel a kérdést.
1: What is the church?
0: Mi a gyülekezet?
1: What is this church that Jesus builds?
0: Milyen gyülekezetet épít Krisztus?
1: The first thing we have to get absolutely clear is that the church is not a building.
0: Először is teljesen egyértelmű, hogy a gyülekezet.
1: It's not a building you go to.
0: Nem egy épület, ahová az ember eljár.
1: The first page or so that God's not against buildings.
0: Az első lapon, vagy első oldalon azt hiszem említettem azt, hogy Isten nem ellenzi az épületeket. Az épületek hasznosak számára, ha a megfelelő céllal használják azokat, akkor hasznosak. Nincs benne a jegyzetetekben, de az enyémben benne van. Ha az emberek az épületet használják, megfelelő módon használják, ha a megfelelő emberek a megfelelő módon gyűlnek össze, hogy a megfelelő dolgokat tegyék, akkor Isten egyre növekvő módon ott meg fog jelenni. És akkor az drága lesz az ő számára, az az épület. De egyedül azok miatt, akik ott összejöttek, és azok miatt a dolgok miatt, amik ott zajlanak.
1: In San Antonio, Texas, where I now live,
0: San Antonióban, Texasban, az USA-ban, ahol most élek, van egy kápolnánk, egy olyan imatermünk, ahová kb. 200-an férnek be, és az valóban ima ház, az ima házává
1: szenteltük fel.
0: És annak az ima centrumnak a 9 éves évfordulóját ünnepeltük nemrég. Nincsen időm most, hogy részletesen elmondjam, de csodálatos dolgokat láttunk ennek következményeként. Isten szeret ott lenni. Az angyalok is szeretnek ott lenni. Azért, mert csak imára, és csak imádatra, csak közbenjárásra használjuk, soha semmi nem szennyezi be azt a légkört.
1: In that little chapel.
0: Van úgy, hogy amikor nincs senki ott,
1: if you just walk in there,
0: egyszerűen csak bemész oda,
1: stop, you can, oh my, the presence of God here.
0: megállsz, és egyszerűen érzed azt, hogy Isten, a fenséges, mindenható Isten jelenléte ott van. Tehát Isten nem ellensége az épületeknek, megjelenik épületekben azok miatt, a személyek miatt és cselekmények miatt, akik és amik ott vannak.
1: Now Herod's temple, this glorious building in Jerusalem.
0: Nagy Heródes temploma, a nagy templom, csodálatos, dicsőséges épület volt, viszont politikai célok miatt épült, vagy politikai okok miatt és politikai célon, nem pedig azért, mert Heródes, nagy Heródes szerette Istent. Majdnem 60 éven át építették azt a templomot, egyszerűen azért, hogy a zsidókat megtiszteljék. És egy jó néhányszor Jézus bemegy abba a templomba, de ami ott zajlott abban az épületben, nem volt kedves Isten előtt. Szolgálata elején megtisztítja a templomot az árusoktól és a pénzváltóktól, de aztán ahogy telt múlt az idő és a szolgálata folytatódott,
1: him as the king of the kingdom.
0: És visszautasították Krisztust, mint királyt, és mint király, és az ő királyságát. A dolgok egyre csak rosszabbá váltak, nem javultak. És aztán a szolgálata végén, mielőtt keresztre feszítették volna, ismét eljött, és az utolsó hetét ott töltötte minden nap a templomban.
1: His purpose was to see if by any chance he could bring those scribes and Pharisees to repentance.
0: És azt akarta, hogy vajon a farizeusok és az írástudók vajon megtérnek-e, vajon bűnbánatra jutnak-e. És hogyha hajlandók lettek volna változtatni az ő dolgaikon, akkor Isten királysága, dicsőségének és erejének a központjává válhatott volna az a hely a világon.
1: At the end of his ministry, he cleansed the temple again.
0: A szolgálata végén ismét megtisztítja a templomot.
1: Now said, this house, my father's house, is a den of thieves. It got even worse.
0: És azt mondja, hogy ez az én atyám háza rablók barlangjává lett, még rosszabb lett, mint azelőtt volt.
1: He drove out all the money changers.
0: Kiűzte onnan a pénzváltókat.
1: For one day, while he was there,
0: és egy napon át, vagy egy napig, míg ott volt,
1: used what it was supposed to be used for.
0: Azt az épületet arra használták, amire kellett volna mindig is. A dicséret, az életteljes dicséretek és imádat házává vált.
1: The children were fully participating with their parents in abandoned praise of the
0: Lord. A gyermekek az ő szüleikkel teljes erejükkel részt vettek ebben.
1: Jesus loved it and the Pharisees hated it.
0: Jézusnak nagyon tetszett, a farizeusok utálták ezt.
1: And in that cleansed temple,
0: és ebben a megtisztított templomban a következőt mondja Jézus. Az én atyám háza az imádság háza kell, hogy legyen minden nemzet számára. Az a küldetésünk, hogy az egész világot, minden egyes nemzetet odahozzunk Krisztus lábaihoz. Egy nap
1: erejéig
0: a vak és a süket és a sánta eljött, és a béna bejött a templomba, és Jézus meggyógyította őket. A gyógyulás és a gyógyítás házává vált ez egy nap erejéig, Isten munkája részeként. De amikor kijött Jézus a templomból, akkor mindent visszaállítottak az eredetire, és visszautasították Jézus Krisztusnak a hozzáállását és az ő szolgálatát. Visszautasították azt, hogy változtassanak az ő dolgaikon.
1: The city that day.
0: És ezért, amikor aznap Jézus eltávozott abból a városból,
1: a fig tree, which was on the way, a sign that the
0: ott volt a fügefe azon az úton, egy jel, megszámoltattak a zsidó vallási vezetők napjai. Meg kell, hogy értsük ezeket a prófétai képeket és dolgokat, mert hatalmas üzenetek rejlenek bennük.
1: He didn't say, Father, make them pay for this.
0: Amikor Jézus a kereszten volt,
1: say, Father, make them pay for this.
0: Akkor nem azt mondta Jézus, hogy Atyám, fizessenek meg a tetteikért.
1: Mercy and full of forgiveness.
0: Még mindig irgalommal és bocsánattal volt tele.
1: Forgive them. They don't know what they're doing.
0: És azt mondta Jézus, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ezért Isten nem hozott rájuk ítéletet, de aztán kitört az üldözés. És ebben az üldözésben István meghalt, mint első vértanú, de ő sem kiáltott bosszúért. Azért kiáltott, hogy Atyám, ne jöjjön ennek az ő bűnüknek a következménye az ő fejükre. Ezért még egy ideig Isten ítélete feltartóztatott. És aztán pünkös napján a tanítványok átélték a pünkösdi eseményeket, ezrek jöttek az Úrhoz, de a farizeusok és a törvénytudók, írástudók ellenálltak, és ebben a folyamatban ölték meg István, és továbbra is üldözték a gyülekezetet, az egyházat. És végül Isten ítéletet hozott rájuk. Időszámításunk szerint 70-ben Titus római tábornok eljött, és ott a nagy templom egyetlen egy köve sem maradt kőkövön. Mai napig ez így van. Meg kell tanulnunk ezt a leckét. Isten nem ellenzi az épületeket, de a megfelelő célra kell használnunk őket.
1: It's not being used for the right purpose, then we better just not have buildings.
0: És hogyha nem a megfelelő cél szolgálják az épületeink, akkor jobb, hogyha nincsenek is. Ha szükségünk van rájuk, az rendben van.
1: In their appearance, they need to be excellent because it's the kingdom. But
0: ha van épületünk, akkor legyenek azok kiváló minőségűek, de nem feltétlenül drágák, költségesek.
1: Now come on to. Come to page 4 of your notes.
0: Lapozzatok a negyedik oldalra.
1: Jesus made it clear that the true Father's house was a spiritual building made up of a community of God's people joined together with the following qualities. And we'll just read these and close this session.
0: Hadd olvassuk ezt fel, és ezzel zárjuk be ezt a tanítást. Isten szellemi háza, amit ő keres. Mindnyájan örömmel adták meg magukat, és rendelték alá az életüket. Szövetséget kötöttek vele, és elszánták magukat, hogy engedelmeskednek neki. Közös szeretettel fordulnak
1: felé,
0: és azért élnek, hogy őt imádják, és neki engedelmeskedjenek. Ez egy csoda. Sokan hisznek a Szent Háromságban, az Atya, a Fiú és a Szent Szellemben. Sokan találkoztak Jézussal, és rajta keresztül üdvösséget kaptak. Sokan bemerítettek Szent Szellembe, találkoztak a Szent Szellemmel. De megtörik a szívem azért, hogy sok millió kereszténynek soha nem volt találkozása az Atya Istennel, Istennel, az Atyával.
1: Way back in 1965, God was getting me ready for a powerful move in the city of Bombay, India.
0: Bombayba, Indiában erőteljesen kezdjen el működni.
1: He dealt with my evangelicalism.
0: Elbánt Isten az
1: after much intellectual difficulty, I was finally baptized in the Holy Spirit.
0: Evangelikál lelkületemmel végül be tudott meríteni Szent Szellembe.
1: And even joyfully began to speak in tongues.
0: És örömmel kezdtem el nyelveken szólni.
1: And then God began to open up the scriptures to me.
0: Isten elkezdte
1: to show me the power and glory of the risen Christ.
0: Megnyitni a Szentírást előttem, megmutatta a feltámadt dicsőséges Krisztust.
1: And then a few days after that, within
0: néhány nappal azután, egy héten belül
1: me being baptized in the Holy Spirit.
0: Egy héten belül, hogy Szent Szellembe bemerített az Atya.
1: I was pastoring the one and only Baptist church in the whole city of Bombay.
0: Bombay városának egyetlen egy baptista gyülekezetét pásztoroltam.
1: And about 12 of us had had an encounter with God the Holy Spirit.
0: Körülbelül 12-en voltunk és találkoztunk.
1: About 12 of us had a mighty encounter with the Holy Spirit. It was such a tiny seed, but it was enough for God to change us.
0: Annyira kis pici mag volt ez, de Istennek elegendő volt arra, hogy ezzel kezdjen. Mert több várt ránk. Egy reggel tanulmányoztam, az irodámban voltam, néhány nappal ezután, az átélés után, és a Szellem odajött hozzám, és rám szállt, és bemutatta nekem az Atyát. A János 14-ben Jézus megígéri, hogy ezt az Atya megteszi. A Szent Szellem megteszi az Atyával. Jézus azt mondta, hogy én szavakkal tanítalak benneteket, de a Szent Szellem eljön, a Szellem eljön, és ő bemutatja az Atyát nektek. Szerda reggel eljött a Szellem az irodámba, és bemutatta nekem az Atyát. És teljesen belebolondultam.
1: British Baptist suddenly went berserk.
0: Ez a brit baptista.
1: He loves me.
0: Elkezdett táncolni ott a szobában. Ő szeret engem. Igen, ő szeret engem.
1: And I jumped and I shouted and I never knew you could know God like
0: kiabáltam,
1: this.
0: És egyszerűen soha azelőtt nem tudtam elképzelni, hogy Isten ennyire szerethet.
1: He revealed to me his incredible father love.
0: Kinyilatkoztatta ezt a hatalmas, hihetetlen atyai szeretetét számomra, Ellen Szent számára. És elmondta azt nekem, és bemutatta, hogy kegyelem által legalább annyira az ő fia vagyok, mint ahogyan természetéből Jézus Krisztus.
1: And that I and the Father could have exactly the same relationship that Jesus and the Father had all the years that he was upon
0: earth. Az Atyával pontosan ugyanolyan kapcsolatban és közösségben lehetek, mint amilyen kapcsolatban és közösségben Jézus volt.
1: Now that was a crisis. There was a moment when it happened.
0: Ez egy krízisszerű dolog volt.
1: For me it was 1965.
0: El kellett, hogy jöjjön ennek a pillanata. Velem ez 1965-ben történt meg, 42 évvel ezelőtt. De az évek során ez egyre mélyebb és egyre gazdagabbá vált ez a kinyilatkoztatás. És teljesen átformált ez. Istennek a szerelmét a Szent Szellem töltötte bele a szívembe.
1: And as a result, I was able to love the Father the way that He loved me.
0: És ennek eredményeként én is úgy szerethettem az Atyát, ahogy ő szeretett engem.
1: It changed every relationship I have with other people.
0: Megváltoztatott minden egyes kapcsolatomat a körülött az emberekhez való viszonyomat. Olyan módon tudtam szeretni az én testvéreimet Krisztusban, ahogy azelőtt soha.
1: He began to teach me all about his own fatherhood, and that turned me in my turn to becoming able to be a father to other people.
0: És elkezdett tanítani az ő atyai szerelméről, hogy hogyan tudom ezt mások felé megtenni.
1: And as he's now poured into my heart,
0: és ahogyan ő ezt kiöntötte az én szívembe, arra jöttem rá, hogy úgy szeretem az elveszetteket, ahogyan az Atya szereti őket. Amikor Bombayban laktam, általában egy csésze teát reggeliztem néhány gyönyörű banán kíséretében. Lent az utcán árulta egy asszony a banánt, ott a tömbünk közelében, ahol laktunk. Egy szörnyen kinéző asszony volt. Bogarakat rágott, és a levét kiköpte, két foga volt összesen.
1: Get my bananas and
0: és azelőtt
1: run away.
0: Úgy mentem oda hozzá, hogy na, adja ide gyorsan a banánomat, és rohanok haza. De amikor ez megtörtént velem, oda tudtam menni hozzá, és akár meg tudtam volna puszilni őt. Elmondtam neki, hogy milyen csodálatos Krisztus az
1: én.
0: És ez az asszony csodálatos módon megtért. Halleluja.
1: And I can't stop talking to people about Jesus all the time.
0: És nem tudtam egyszerűen leállni arról, hogy Jézus szeretetéről és Jézus Krisztusról beszéljek. Sok száz történetet tudnék mondani arról, hogy Isten hogyan használt fel arra, hogy sok száz ember ő hozzátérjen. Amikor idejöttem Ausztriába, egyszer repülőn ültem 6 órát, de megtanultam azt, hogy amikor ilyen késések, mint ez is mutatkoznak, akkor Isten fel akarja használni ezeket az alkalmakat. Szenegáli buddhistából egy buddhista ember ült mellettem.
1: I had a tremendous time talking to him.
0: Csodálatos időt töltöttünk el, beszéltem. Igazából nem is buddhista, hanem agnosztikus volt.
1: And he's a very successful businessman.
0: Nagyon sikeres üzletember.
1: Software company in the United States of America.
0: Amerikában egy nagyon sikeres szoftver cége volt.
1: Flying back and forth between Chicago and San Antonio, where I live.
0: Chicago és San Antonio között repült ide-oda. Chicagóban él.
1: At the end of those 5 or 6 hours, this man had given his heart to Jesus.
0: Az 5-6 óra végén, a beszélgetés végén átadta a szívét Krisztusnak. Ezért volt 6 órás késés. Ezért volt több órás késés, és ezért került 6 órába, hogy odaérjünk.
1: I could tell you literally hundreds of stories of how the person next to me on the plane has got saved before they got off the plane.
0: Több száz történetet mondhatnék el erről, amikor a mellettem ülő személy átadta az életét Krisztusnak.
1: I used to be shy and I'm naturally an introvert.
0: Természeti szinten befelé forduló vagyok és félénk.
1: The love of Christ compels me.
0: De Krisztusnak a szerelme szorong meg.
1: Amen. They have a common love and commitment to one another because they first loved him.
0: Tehát először Krisztust szerették, és ezért egymás felé is szövetségesek voltak. Itt fogunk 30 perces szünetet tartani.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Az 5-6 óra végén, a beszélgetés végén átadta a szívét Krisztusnak. Ezért volt 6 órás késés, ezért volt több órás késés, és ezért került 6 órába, hogy odaérjünk.
1: I could tell you literally hundreds of stories of how the person next to me on the plane has got saved before they got off the plane.
0: Több száz történetet mondhatnék el erről, amikor a mellettem ülő személy átadta az életét Krisztusnak.
1: I used to be shy and I'm naturally an introvert.
0: Természeti szinten befelé forduló vagyok és félénk.
1: The love of Christ compels me.
0: De Krisztusnak a szerelme szorong meg.
1: Amen. They have a common love and commitment to one another because they first loved him.
0: Tehát először Krisztust szerették, és ezért egymás felé is szövetségesek voltak. Itt fogunk 30 perces szünetet tartani.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Természeti szinten befelé forduló vagyok és félénk. De Krisztusnak a szerelme szorong.
1: Amen.
0: Tehát először Krisztust szerették, és ezért egymás felé is szövetségesek voltak. Itt fogunk 30 perces szünetet tartani.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sans műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Nemes Pál Gyógyítás ajándéka című tanításának első részét hallhatjuk.
4: Az a helyzet, hogy ma este gyógyítás ajándéka az jutott ide nekem.
5: In fact, tonight I received the subject of the gifts of healing for tonight.
4: És az a helyzet, hogy van a teremben néhány olyan személy, aki természetes szinten gyógyíthatatlan betegségekkel küzd.
5: And in fact, there are some people in the room who are struggling with incurable diseases on the natural level.
4: Mindezek a tanítások igazából elmélet és csak az agyba mennek.
5: All these teachings are basically theory and they go into the mind.
4: Ha a gyakorlatban nem ültetjük át.
5: If we don't put them into practice.
4: Tehát úgy hiszem, hogy van most egy felelősségünk.
5: That now we are responsible.
4: Mégpedig az, hogy akik itt vannak természetes szinten gyógyíthatatlan betegek.
5: And it means that those who are here present incurably sick.
4: Szedjük össze magunkat most este az utolsó session alatt.
5: Let's gather ourselves together tonight during the last session.
4: És mindazt, amit tegnap Darko Franz és ma Darko Franz Julia már elmondott.
5: And everything that Darko and Franz yesterday and today Darko and Franz Julia said.
4: És amit még én is el fogok mondani.
5: And what I am going to say.
4: Meg amit már eddig összesen tudtunk.
5: And what we have already known anyway.
4: Használjuk föl arra, hogy erőfeszítést tegyünk a hitünk működés belendítéséhez.
5: Let's use all this to make an effort to activate our faith.
4: És a második felébe akkor fogunk ezekért az emberekért imádkozni.
5: And in the second half of the meeting we will pray for these people.
4: Csak zárójelbe szeretném elmondani.
5: I only want to say in brackets.
4: Menet közben egyikünk se találjon ki ilyen természetes szinten gyógyíthatatlan betegséget magának.
5: Let any of us not find out or figure out some incurable disease for themselves during the teaching.
4: Csak azért, hogy ilyen fantasztikus jó emberek imádkozzanak értem.
5: Just so that these fantastic people would pray for them.
4: Nehogy az Úr vagy az ördög szabadon fogjon.
5: Lest the Lord or the devil would catch you in your word.
4: 1 Korintus 12:1-től olvasnék föl néhány Biblia verset.
5: I want to read a few verses from 1 Corinthians 12 from verse 1.
4: A Vida Sándor fordítást olvasom.
5: He's reading from a certain Hungarian translation, but it doesn't matter to you anyway.
4: Az elsőt is a 4-től 7-ig.
5: So verse 1 and from 4 to 7.
4: A szellemiek felől pedig testvérek, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek.
5: Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
4: Mert ott nincs ajándékról szó, hanem szellemiekről van szó.
5: So there are no gifts mentioned in the verse, but only spiritual things, spiritual.
4: 4-es versről a kegyelmi ajándékok különbözők, de ugyanaz a szellem.
5: From verse 4, now there are diversities of gifts, but the same spirit.
4: Tehát ott karizmákról van szó, ami karizmata többes számba, tehát so karizmákról van
5: there,
4: szó.
5: There are charismas mentioned, that is charismata in the plural.
4: 5-ös szolgálatokban is különbségek vannak, de az Úr ugyanaz.
5: Verse 5, and there are differences of administrations, but the same Lord.
4: Az erő megnyilvánulásaiban is különbségek vannak, de az Isten ugyanaz, aki mindent munkál mindenkiben.
5: And there are diversities of the operations of power, but it is the same God who works all in all.
4: De mindenkinek a szellem megnyilvánulása haszonra, vagyis elővitelre, segítésre, használásra, illendő dolgok világosságra hozatalára, érdemes, jó, megfelelő dolgoknak a felszínre hozására adatik.
5: But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with it, that is to bring on the surface good, profitable and useful things, something like that.
4: Akár karizmákról, akár az Efezus 4 féle szolgálatokról, vagy működésekről beszélünk, vagy akármilyen cselekedetekről beszélünk.
5: So whatever gifts of the Spirit we speak about, or about the fivefold ministries in Ephesians 4, or about any kind of work.
4: Mindezekre vonatkozik, hogy ezek a szellemi dolgok.
5: So to all of these it applies that they are spiritual things.
4: És a Efezus 4:11 alapján és a 7-es vers alapján.
5: And based on Ephesians 4:11 and 7.
4: Ott azt olvassuk, hogy a Krisztus osztja azokat.
5: There we read that it is Christ who is distributing these.
4: És ott nem karizmákról van szó, amikor ott ajándék előfordul.
5: And where this passage speaks about gifts, it's not about charismas.
4: Tehát egyértelműen megkülönbözteti a Biblia a szolgálati ajándékokat, és egyértelműen megkülönbözteti a karizmákat.
5: So the Bible makes a clear difference between ministry gifts and spiritual gifts.
4: Egyiket a szellem osztja, másikat Krisztus.
5: One category of gifts are distributed by the Holy Spirit, the other group of gifts are distributed by Christ.
4: Darkónak van egy nagyon jó és részletes vázlata. Nagyon részletesen benne van görögül szószedett, az egy nagyon jó vázlat, részletes vázlat.
5: Darko has a very good and detailed notes about this subject, and it's very good with Greek words and everything.
4: A gyógyulás, gyógyítás területe. Először részben ez elhangzott már, de ismétlés. A megváltás az üdvösség csomagnak része.
5: So about the gifts of healing and healings as such, we've already mentioned, but we say it again that it belongs to the package of salvation.
4: Úgy hiszem, hogy nem szabad időt sajnálni arra, hogy újból felolvassunk Biblia verseket.
5: I don't think we should regret the time that we spend with reading out Bible verses again.
4: Izaiás 53:4-5-ös verse.
5: Isaiah 53.
4: Ezek olyan Biblia versek, hogyha ezen a területen akarunk szolgálni, meg kell tanulnunk.
5: 53:4-5. These are verses that we have to learn by heart if we want to minister in these areas.
4: Hogyha szeretnénk azt, hogy Isten használni tudjon gyógyítás ajándékában, bizonyos igazságokat be kell vernünk, mint szögeket az agyunkba.
5: If we want God to be able to use us in certain gifts like healing, then we have to allow him to just nail down some truths in our minds and brains.
4: Olvasom, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.
5: Surely he has borne our sicknesses and carried our pains, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
4: Tehát néhány száz évvel ezelőtt Jézus Krisztus keresztáldozata előtt a próféta már befejezett múlt időbe mondta.
5: So a few centuries before the crucifixion of Jesus, the prophet spoke about these events in the past perfect.
4: Máté 8:17-ben ugyanezt olvassuk az evangéliumokba, illetve erre hivatkozik.
5: In Matthew 8:17. We read about the same thing, and the evangelist is referring back to this Isaiah passage.
4: Hogy beteljesedjen, amit Izaiás próféta mondott, így szólva. Ő vett el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
5: Hol van ez?
4: Máté 8:17.
5: Yeah, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself took our sicknesses and bore our pains.
4: 1 Péter 2:24-ben szintén Péter apostol ezt hozza elő az ő levelébe, és ezt hozza a szellem által az olvasók elé.
5: In 1 Peter 2:24 the apostle brings up the same truth by the Holy Spirit for us.
4: Aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek sebeivel meggyógyultatok.
5: Who is who his own self himself bore our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed.
4: Itt is amire érdemes odafigyelni, a befejezett múlt idő.
5: Here we also should pay attention to the past perfect tense.
4: Tehát nem egy folyamatos, hanem egy befejezett múlt idő, meggyógyultatok.
5: So it's not a continuous past, but a past perfect, so you had been healed.
4: A 107-es 20-as Zsoltárt még érdemes ezzel kapcsolatban megnézni.
5: It's also worth looking at Psalm
4: 107-es Zsoltár 20-as verse.
5: 107 verse 20.
4: Kiküldte az ő szavát, és meggyógyította őket.
5: He sent forth his word and he healed them.
4: Még egy Biblia verset megnézünk, ugyanis amikor a betegségek okainál időzünk majd, akkor ez fontos.
5: Because it will be important when we speak about the roots or reasons of sicknesses.
4: És a Darko beszélt már és olvasta ezt, Galata 3:13.
5: It's Galatians 3:13. Darko already talked about this.
4: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ.
5: Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that who hangs on the tree.
4: Érdemes megnézni, itt két dolgot jelent ki ez a Biblia vers.
5: This verse reveals two things, it's worth looking at it.
4: Jézus Krisztus átokká is, és átkozottá is lett.
5: Jesus Christ became a curse and became accursed.
4: Tehát amikor az 5 Mózes 28:15-től egész végig az átkokat felolvassuk.
5: So when in Deuteronomy 28 from verse 15 we are reading the curses.
4: És azok között a különféle betegségeket és nyavajákat olvassuk.
5: And we read about different sicknesses among the curses.
4: Tudnunk kell, hogy a Galata levél alapján Jézus Krisztus mindezekből megváltást hozott.
5: We also have to know that based on Galatians Jesus Christ brought us salvation from all these.
4: Tehát egyrészt a megváltás csomagnak a része.
5: So on one hand healing belongs to the package of salvation.
4: Másrészt, ami elhangzott szintén, tudatosítanunk fontos azt is.
5: On the other hand, what we have already heard, we have to be aware.
4: A betegségek nyavaják nem Isten áldásának részei.
5: So we have to know that sicknesses and infirmities don't belong to the blessings of God.
4: Az ördög elnyomásának a következménye.
5: But they are consequences of the oppression of the devil.
4: Nem részletezzük, hogy miért, meg hogy. Avcsel 10:38-ba ez elhangzott szintén.
5: We don't go into details now how these things work. We also spoke about Acts 10:38.
4: A názareti Jézust hogyan kente föl Isten Szent Szellemmel és hatalommal, aki széllyel járt jót téve, és meggyógyítva mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt ő vele.
5: How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
4: Tehát akkor azt láthatjuk, hogy az Ószövetségben már Jézus Krisztus keresztáldozata előtt volt egy konkrét ígérete Istennek.
5: So we can see in the Old Testament before Jesus ever died that God already gave a promise.
4: És ez az ígéret tartalmazta azt 5 Mózes 7:15 például.
5: And this promise included for example Deuteronomy 7 5 Mózes 7
4: 7:15. 7:15.
5: So chapter 7 verse 15.
4: Isten áldásának részei.
5: So we have to know that sicknesses and infirmities don't belong to the blessings of God.
4: Az ördög elnyomásának a következménye.
5: But they are consequences of the oppression of the devil.
4: Nem részletezzük, hogy miért, meg hogy. Avcsel 10:38-ba ez elhangzott szintén.
5: We don't go into details now how these things work. We also spoke about Acts 10:38.
4: A názareti Jézust hogyan kente föl Isten Szent Szellemmel és hatalommal, aki széllyel járt jót téve, és meggyógyítva mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt ő vele.
5: How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
4: Tehát akkor azt láthatjuk, hogy Az Ószövetségben már Jézus Krisztus keresztáldozata előtt volt egy konkrét ígérete Istennek.
5: So we can see in the Old Testament before Jesus ever died that God already gave a promise.
4: És ez az ígéret tartalmazta azt 5 Mózes 7:15 például.
5: And this promise included, for example, Deuteronomy 7:15. So chapter 7 verse

0: Ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt ő vele.
1: How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
0: Tehát akkor azt láthatjuk, hogy az Ószövetségben már Jézus Krisztus keresztáldozata előtt volt egy konkrét ígérete Istennek.
1: So we can see in the Old Testament before Jesus ever died that God already gave a promise.
0: És ez az ígéret tartalmazta azt 5 Mózes 7:15 például.
1: And this promise included, for example, Deuteronomy 7:15. So chapter 7 verse 15.
0: Távol tart az Úr tőled minden betegséget és Egyiptom minden gonosz nyavajáját, amelyeket csak ismersz, nem veti azokat te rád, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged. 7:15.
1: I just lost it. And the Lord will take away from you all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which you know, upon you, but will lay them upon all them that hate you.
0: És még két ígéretet megnézünk, ez közvetlenül a Vörös-tengeren való átkerés után a 2 Mózes 23-25-26-os vers.
1: We will look at two more promises. One is right after the crossing of the Red Sea in Exodus 23:25-26. Verses 25 and 26.
0: Szolgáljátok a, nem a 15-ös fejezet, hanem a 23-as fejezet.
1: Okay,
0: szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, eltávolítom ti közületek a nyavaját. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem.
1: And you shall serve the Lord your God, and he shall bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. There shall nothing cast their young, nor be barren in your land. The number of your days I will fulfill.
0: És talán még a 103-as Zsoltár 3-as verse.
1: And we might also speak about Psalm 103.
0: Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet.
1: Verses 3 and 4, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases.
0: Mindezekből egyértelmű, hogy az Ószövetségben is Isten az ő népe fele egyértelmű szándékot nyilatkoztatott ki, hogy az az akarata, hogy gyógyulás legyen az ő népe számára. Ez a terve.
1: From all these verses it's quite clear that even in the Old Testament God's intention clearly was the healing of his people, that there would be no sick among them.
0: Úgy is jelentette ki magát, az ő természetét, nevét, hogy az Úr a gyógyító.
1: He also revealed his name, his nature as God your healer.
0: Azt olvassuk az Új Szövetségbe, hogy az Új Szövetség jobb ígéretek alapján köttetett.
1: We read in the New Testament that the new covenant was made and based on better promises.
0: Egyszer volt egy házas pár nálunk, aki hát komoly betegséggel küzdött, de a legnagyobb probléma az volt, nem tudták azt elhinni, hogy Isten terve, hogy meggyógyítsa őket.
1: Once there was a couple among us who were struggling with serious diseases, and the main problem was for them that they didn't believe that God wanted to heal them.
0: Mert olyan teológiai neveltetésben részesültek, hogy ők úgy gondolták és úgy gondoltatták velük, hogy ez Isten akarata az életükre.
1: Because they received theological teaching that told them that it is God's will in their lives that they are sick.
0: Volt nekik két gyerek, és végül úgy változott az ő gondolkozásmódjuk, hogy arról beszéltünk, hogy Isten apa, és ő az ő gyerekeinek nem akar rosszat, nem akar betegséget. Ez még nem győzte meg.
1: They had two children, and eventually we were discussing that God is a father, and a father doesn't want bad things for their children, but it hasn't convinced them yet.
0: Kértem, hogy vegyenek egy papírt, ceruzát, és írják le, hogy a gyerekeiknek azt akarják, hogy halljon meg ilyen meg olyan betegségbe.
1: And eventually I told them to take a paper and a pencil and write down that their will for their children is that they would die in such and such diseases.
0: És hát megrökönyödtek.
1: They were astonished.
0: Mondtam, hogy miért nem akarják.
1: And I asked them, why don't you want to write it down?
0: Hát az ő gyerekeik.
1: because

0: Because they said that they were God's children.
1: Hát mondom, hogyha ti nem akarjátok a saját gyerekeiteknek.
0: If you don't want these for your own children.
1: Akkor szerintetek Isten akarja?
0: Then do you think that God wants this for you?
1: És Isten sokkal tökéletesebb és jobb.
0: And God is much more perfect and much better.
1: Az Ószövetségben tökéletes ígéretek vannak a gyógyítással kapcsolatban.
0: In the Old Testament there are perfect promises, good promises for healing.
1: De az Új Szövetségben ennél tovább megy az Úr.
0: But in the New Testament the Lord goes even further.
1: Minden hívőnek, vagyis tanítványnak, minden hívőnek elhívása, hogy tanítványá legyen.
0: Every believer is called to be a disciple.
1: Tehát nem csak a bűnbocsánat átvétele a cél, vagy a gyógyulás átvétele a cél.
0: So the purpose is not only that we receive forgiveness of sins or we receive healing.
1: Hanem Jézus parancsol, hogy másokat is eljuttassunk erre, és másokat is tanítványá tegyünk.
0: But Jesus commanded us to take other people to this level and to this point and to make others disciples.
1: Ebbe beletartozik a Márk 16, 17-es, 18-as vers is.
0: Mark 16, verses 17 and 18 belong to this subject.
1: Ezek a jelek kísérik azokat, akik hisznek, és a gonosz szellemeket űznek ki a nevemben, új nyelveken szólnak, a kígyókat vesznek föl kezükkel, és a halálos mérget isznak, nem árt meg nekik, betegekre teszik rá kezeiket, és azok meggyógyulnak.
0: And these signs shall follow them that believe in my name, they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
1: Ez Blast iskola, 9. modulja.
0: It is the ninth module of the Blast School.
1: Elvileg szolgálatra felkészítő szeminárium.
0: Basically it's supposed to be a ministry school.
1: Akik hisznek,
0: those who believe,
1: betegekre teszik kezeiket, azok meg meggyógyulnak.
0: We lay their hands on the sick and they will be healed.
1: Tehát kell, hogy legyenek, akik hisznek.
0: So we need people who believe.
1: Kell, hogy legyen kezük.
0: They have to have hands.
1: És kellenek betegek.
0: And we need the sick.
1: Azt hiszem, hogy ez a három mind megvan.
0: I think all three conditions are granted here.
1: Igen. Ezt csak azért szeretném említeni, hogy tehát nem úgy szeretnénk elmenni ma, hogy halleluja, megesszük a nem tudom micsoda lesz, és akkor jól laktunk, alszunk egyet, dicsőség az Úrnak, hanem vannak itt olyan emberek, akik kétségbe esett helyzetbe vannak.
0: So I say all this only because we don't want to live today in a way that we hear the teaching, that we eat our supper, and that we are satisfied and happy and go home to sleep, and we had a good day. But there are people among us who are in desperate situations.
1: Tehát az üdvösség megváltás csomagban benne van a gyógyulás.
0: So healing is included in the package of salvation.
1: De elhívásunk mindegyikünknek az, hogy tanítványként éljünk.
0: But all of us are called to live as disciples.
1: Azok pedig betegekre teszik kezeiket, és a betegek meggyógyulnak.
0: And the disciples lay their hands on the sick and they are healed.
1: Ez egy hitbeli cselekedet és engedelmesség is.
0: It's an act of faith and an act of obedience.
1: Máté 10:8-ban azt mondja Jézus.
0: In Matthew 10:8 Jesus says.
1: Azt parancsolja.
0: He commands.
1: Gyógyítsátok meg a betegeket.
0: Heal the sick.
1: Támasszátok föl a halottakat.
0: Raise the dead.
1: Ezt most hagyjuk ezt a részt.
0: Now let's leave this part now, for now.
1: Tehát ez a modul most az első mondatra.
0: So now this module is about the first part of the command.
1: Gyógyítsátok meg a betegeket.
0: So heal the sick.
1: Majd holnap lehet a másik.
0: Tomorrow we can speak about raising the dead, perhaps.
1: Look, igen, azért, mert
0: Franz will speak about it.
1: Lukács 9:2 azt mondja.
0: Luke 9:2 says.
1: Elküldte őket Jézus, hogy hirdessék Isten királyságát és gyógyítsák meg a betegeket.
0: Jesus sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick.
1: Tehát nem csak azért vagyunk itt, hogy jókat tanuljunk, jó testvéri közösségben legyünk, hanem azért, hogy utána azzal a hittel, amit közben, hogy felszívtunk magunkba, hitben kilépjünk és meggyógyítsuk a betegeket.
0: So we are not only here to hear good teachings and to be in good fellowship among brothers, but also that with the faith that we collect during the time, we would step out and we would heal the sick.
1: Olvastam régen egy írást, egy rövid írást, aminek az volt a címe Isten orvosságos üvege.
0: A time ago I read a little writing that was entitled The Medicine Bottle of God.
1: És ebbe a írásba, ebbe az üvegbe Istennek a beszédei voltak.
0: And in this writing it said that in this bottle there are the sayings of God, the words of God.
1: Harvey, ismeritek többen Harvey Boydot.
0: Many of you know Harvey Boyd.
1: Néhány éve arra hívta előtt az Úr, hogy betegekért imádkozzon.
0: A few years ago God called him to pray for the sick.
1: Ez a mániája.
0: It is his maniac about
1: ez
0: it.
1: Az elhívása.
0: It is his calling.
1: Ez az élete.
0: It is his life.
1: Ez a szenvedélye.
0: It is his
1: passion. Ez a hobbija.
0: It is his hobby.
1: Kedvenc időtöltése.
0: That's his favorite pastime.
1: Bármikor beszélgetsz vele, bárkivel imádkozik, egyszerűen ilyen Biblia versek, igazságok jönnek ki belőle.
0: Whenever you talk to him or whenever he prays for anyone, these are the biblical truths that are flowing from him.
1: Nem tudsz a húslevesről, vagy egy wellnessről, vagy egy pörköltről beszélgetni vele, hogy ne lyukadjon ki valamilyen gyógyulással kapcsolatos Biblia verse.
0: You can't talk to him about or talk with him about wellness or about fish soup or about some stew without him getting out somewhere about some word of God about healing.
1: Ő már egy olyan ajándék Krisztus testébe, aki nem pusztán a gyógyítás szellemi ajándéka működik rajta keresztül, ő maga a személye gyógyítás ajándéka.
0: So he is already a gift to the body of Christ, who is not only, so it's not only the gifts of healing that are manifest through him, but he himself is the gift of healing.
1: Igyekszem föltenni én is ezt a jegyzetemet, mert most nem akarom felolvasni nektek azokat a gyógyulással kapcsolatos Biblia verseket.
0: I also will try to upload my notes because I don't want to read all the scriptures about healing now.
1: De az biztos, hogyha akár saját magaddal, akár mással kapcsolatban betegért akarunk imádkozni.
0: But it's sure that whenever you want to pray for yourself or somebody else for healing.
1: Mármint gyógyulásért, igen, ahogy jól fordítottad te.
0: So for healing, yeah.
1: Igen. Azt mondja, hogy Istennek a beszédét kell megragadni.
0: We have to take hold of the word of God.
1: Ahogy elhangzott, Isten beszédében már benne van.
0: As we have heard.
1: Benne van Istennek a beszédébe minden.
0: Everything is included in the word
1: minden
0: of God.
1: Minden benne van, amire neked vagy nekem valaha is szükségünk lesz.
0: Everything you and I might need any time in our
1: minden
0: life.
1: Minden benne van az egészségnek a megélésére is.
0: Everything is included that is needed to live in health.
1: És nem tudunk egészséget osztani csak úgy.
0: We can't just distribute health to people.
1: Akármilyen kenete van valakinek, Isten kegyelme működhet.
0: Whatever anointing somebody has, the grace of God might work.
1: Isten irgalma működhet.
0: The mercy of God might work.
1: Sokszor gyakran működik is rajtunk keresztül.
0: And many times or often it does work through us.
1: Úgyhogy a szerencsétlenségünkön vagy a hiányosságainkon vagy attól függetlenül is Isten megcsinálja.
0: So God does things regardless and in spite of our shortcomings.
1: De ő azt akarja, hogy tudatosan húzzuk ki az ő szellemileg már elkészített áldásait az ő beszédén keresztül, amit a szellem által megelevenít.
0: But God wants us to draw from him the realities that he already prepared for us through his word and by his spirit.
1: A Filippi 2:12-13-at olvasom föl.
0: I will read Philippians 2:12-13.
1: Ott arról van szó, hogy az üdvösség az életünk minden területét megérinti.
0: It speaks about salvation touching every area of our lives.
1: Azért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint a jelenlétemben csupán, hanem most sokkal inkább a távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből.
0: Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more, now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do of his good pleasure.
1: Amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki teológiailag nem hisz, mert úgy tanították meg mondjuk a gyógyulásban.
0: When we meet a person who doesn't believe in certain things, for example in healing, because he was taught theologically this way.
1: Legtöbbször csak addig kitartó ezen teológiai látásában még nincsen valamilyen betegség az életében.
0: Most often these people are so strong on this theological conviction until there is some sickness in their lives.
1: Mert amikor ott van, vagy a szerette, vagy a saját maga életébe, ő nem akarja, és nem akarja a szerettét sem abba a betegségbe megtartani.
0: Because if he's sick or one of his loved ones is sick, then they don't want to keep themselves or that person in sickness.
1: Ebből a Biblia versből azt olvassuk Páltól, amit felolvastam a Filippi levéltől, hogy az üdvösség alkalmazása és megélése az azt jelenti, hogy elhatározom és nyomulnom kell érte. Erőfeszítéseket kell tennem.
0: From these words of Paul in Philippians, we find out that to live out our salvation means that I have to be determined and I have to press for it. To live it out.
1: Ismerem a teológiát, tudom, hogy ingyen van, meg odaadta kegyelemből, ott van a csomag, de attól még, hogy ott van a csomag előttem, az orrom előtt ott lóg, attól még nem tudom megenni.
0: I know from the Bible that it is by grace, it is free for us, God already provided it, but anyway, even if this package is hanging in front of my nose, I have to eat it, it won't come in my mouth.
1: Voltatok már táborokban, amikor fölakasztottak egy ilyen drótra lekváros fánkokat, kezet hátra kötve, és akkor meg kell enni.
0: You have been in camps very likely where some cakes or something, donuts were hung on threads or something and you had to eat them with your mouth but you couldn't use your hands.
1: Na most még azt szeretném elmondani, hogy képzeld el, hogy ezt a drótot még fölemelik egy méterrel följebb.
0: Now imagine that this thread is hung 1 meter higher than your head.
1: És lakjál jól.
0: And you have to get filled with the food.
1: És sok keresztény így él.
0: And many Christians live like this.
1: És pontosan, ami kioldja a kezet, az a hit. Hit által tudok kinyúlni, megfogom, és megeszed, a sajátodé lesz.
0: And it is the faith that will loose your hand so that you can reach out your hand, take hold of that thing and eat it, so you appropriate it.
1: Akármilyen problémában, nehézségbe, szükségbe vagy van barátod.
0: Whatever problem or difficulty or trouble you are or your friend is,
1: olyan embereket keresél, és olyan emberekkel akarják kapcsolódni, akik kitartanak valami mellett, amíg nem győznek.
0: Look for people and try to contact people and connect to people who are steadfast in something and they are steadfastly standing there and reach what they want.
1: Miért? Mert van úgy, hogy imádkoznak emberek például gyógyulásért, betegekért, de nem történik semmi.
0: Why? Because there are some people who pray for the sick, but nothing happens, so the people are not healed.
1: Aztán lehet, hogy megint imádkoznak, de nem történik semmi, és abba hagyják.
0: Then they might pray again and again, nothing happens, and then they quit.
1: Hogy miért nem történik meg a csoda, miért nem cselekszik Isten, miért nem jön erővel, mikor hívjuk, stb. Ilyeneket kérdeznek.
0: And these people ask why the miracle doesn't happen, why God doesn't do anything, why doesn't he manifest his power when we are calling upon him.
1: A teljesség igénye nélkül csak két dolgot nézünk meg ezzel kapcsolatban.
0: I don't want to give an exhaustive explanation to it, we will only look at two things.
1: Jakab 5:16 azt mondja,
0: James 5:16 says,
1: hogy előfordul, hogy a gyógyulás, illetve a meg nem gyógyulás oka lehet valamilyen bűn.
0: It says that some kind of sin can be a reason for the healing not to happen.
1: Ugyanis így szól ez a Biblia vers.
0: Because this verse says,
1: valljátok meg egymásnak vétkeiteket, bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy így meggyógyuljatok.
0: Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed.
1: Ebből egyértelmű, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor a meg nem gyógyulás okai valamilyen bűn.
0: From this it's clear that sometimes it can be a reason for healing not to happen if there is some kind of sin in the person's life.
1: Ugyanakkor az érem másik oldalát is látnunk kell.
0: At the same time we also have to see the other side of the coin.
1: és vigyáznunk kell arra, hogy ne ítéljünk tesz szerint vagy sztereotípiák szerint semmikor.
0: And we have to be careful not to judge anyone by stereotypes or by our sight, by what we see.
1: János 9-ben ismeritek a vaknak a történetét.
0: In John 9 you know the story of the blind man.
1: A harmadik vers.
0: In verse 3,
1: Jézus azt válaszolta a tanítványok kérdéseire.
0: Jesus answered the disciples when they asked him about
1: se
0: it.
1: Se ez nem vétkezett, se ennek a szülei.
0: This person or his parents didn't sin. It is not the reason.
1: Némelyetek tudjátok, hogy miről beszélek. Az első feleségem 8 és fél éven keresztül volt rákos.
0: Some of you know what I'm talking about. My first wife suffered in cancer for 8.5 years.
1: Nem igen tudsz nekem a Bibliából, vagy azon kívül is olyan bűnöket mondani, amit meg ne vallattattak volna velem.
0: You can't find any sin in the Bible or even outside the Bible that I was not made to confess.
1: És nem igen tudsz olyan családi, familiáris generációs szellemet mondani, amit ki ne űztek volna belőlem.
0: And you cannot mention any familiar spirits or generational spirits that were not cast out of me.
1: Vagy olyan családi, familiáris generációs átokról, ami meg ne lett volna törve.
0: And you can't mention any generational curses, family curses that were not broken over me.
1: És a böjtök legkülönfözőbb hosszait megcsináltam.
0: And I went through the most different lengths of fastings.
1: Ő hazament 92-be
0: and
1: az Úrhoz.
0: In 92 she went home to be with the Lord.
1: De éveken egy olyan gondolatkörbe éltünk és szolgáltunk.
0: But for years we were living and ministering in a mental context.
1: Hogy átok alatt vagy.
0: That you are under a curse.
1: Bűn van az életedben.
0: There is sin in your life.
1: A gonosz hatalma alatt vagy.
0: You are under the power of the evil one.
1: Amikor valaki megnyomorított az ördög.
0: When the devil crippled somebody.
1: Nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi az oka.
0: We are not sure we know the reason.
1: Amiről beszélt a Franz az előző tanításban.
0: What Franz talked about in the previous session.
1: A szellemek megkülönböztetésekor.
0: Concerning the discerning of spirits.
1: Világosság gyúlik.
0: So when this gift operates, the light goes on.
1: És ahogy elhangzott, mind a ketten beszéltek már róla.
0: And both Darko and Franz talked about it already.
1: Emlékeztek, hogy Jézusról sokszor ezt olvassuk az evangéliumokból, hogy megindult az ő szíve.
0: Many times we read about Jesus in the Gospels that he was moved to compassion.
1: Tehát egy irgalmasság gyulladt föl, egy együttérzés fakadt föl a nyomorúságot látva.
0: So there was a sympathy, there was a compassion brought into his heart when he saw the desperation of people and their affliction.
1: Ezt lehetne úgy is mondani, hogy a szeretet.
0: We could also call it love.
1: Ez igaz is.
0: And it is true.
1: De a másik személye fele való szíve megnyílása is.
0: So it also meant that his heart was opened to the other person.
1: Nem akarom elzárni magam tőle.
0: That I don't want to close myself from that person.
1: Akarom a közösséget.
0: I want to be in fellowship with them.
1: Nem tudom, itt van Zsolt.
0: I don't know if Zsolt is here.
1: Hány éve vagy a székben?
0: How many years have been in the chair? How many?
1: 35 éve van a székben.
0: 35 years.
1: Egy baleset miatt.
0: Because of an accident.
1: A gerinc veleje.
0: When his spine was broken, the spine marrow was broken.
1: Zsolt, éve vagy a
0: székben? Zsolt, how many years have you been in
1: 21.
0: the chair? 21 years.
1: Egy baleset folytán a gerincvelő elszakadt.
0: Due to an accident again, his spine marrow was broken.
1: Ott van
0: and
1: a
0: he
1: Vicky.
0: Became paralyzed. There is Vicky.
1: Születése óta alig hall.
0: She can hardly hear anything since her birth.
1: Mert egy csontocska hiányzik, ha jól tudom.
0: Because if I know well, there is a little bone that is missing from her head.
1: Vagy lehetne mondani még másokat, de
0: we
1: nem
0: could mention
1: mondani,
0: others, but I don't want
1: de to. Ott van a Tibor.
0: But there is Tibor.
1: Nem tudom, hogy mióta küszködik ezzel a tüdő problémával.
0: I don't know how long he has been struggling with this lung problem.
1: 6 éve lett súlyos.
0: six years ago it became really bad.
1: Az orvosi diagnózisok alapján ő már nem élne, élhetne.
0: Based on the medical diagnosis, he should not be alive now.
1: A diagnózis és az eredmények alapján nem tudna ülni székbe, nem hogy menni.
0: Based on the diagnosis and the test results, not only that he should not sit in a chair, but he couldn't even walk.
1: Nem akarok én pszichikailag manipulálni senkit sem.
0: I don't want to manipulate anybody emotionally here.
1: De meg tud-e indulni a szívem?
0: But can my heart be moved?
1: Vagy meg tud-e indulni a lelkem is?
0: Or can my soul be moved?
1: Tud-e Istennek a agapé szeretete úgy kiáradni belőlem?
0: Can the agape love of God be poured out of me so much?
1: Hogy kilépjek a saját komfort fokozatomból, körülményeimből.
0: That I would step out of my own comfort zone.
1: És hitbeli erőfeszítéseket tegyek annak érdekébe.
0: And make efforts of faith.
1: Hogy ezeknek az embereknek a sorsa megváltozzon.
0: So that the fate of these people would be changed.
1: Tudok-e úgy gondolkodni az ő életükkel kapcsolatban?
0: Can I think about their lives in a way?
1: Vagy pusztán tanításokat szajkózok nekik?
0: Or do I only repeat teachings to them?
1: Tudok-e úgy gondolkozni velük kapcsolatban, hogy valóságosan meggyógyultak?
0: Can I think about them in a way that I think that they are really healed?
1: Mert amikor a 35 év, a 21 év, az 5 év, vagy a 20-valahány éve alatt.
0: Because when during the 35 years, the 21 years, the 20-something, the 6 years.
1: Megkapja az 50, a 100, vagy nem tudom hanyadik diagnózist, hogy így maradsz egész életed végéig.
0: They receive the 50th or the 100th test result that says that you will remain like this till the end of your life.
1: Ő föllelkesedik, megáldjuk, egy reménység gyógyulással kapcsolatba benne.
0: We bless him, we pray for him, he gets excited that yes, he can be healed.
1: De utána hallja az orvostól, tekintélyből kimondott gyógyulás ellenes, vagy a gyógyulás képtelenség szavait.
0: But then he hears the words of the doctor spoken out of authority that say that you cannot be healed. There is
1: no
0: hope.
1: Ez nem egy egy-két hetes, nem egy egy-két hónapos történet.
0: It's not a story of a few weeks or a few months.
1: Nekünk sokszor annyi.
0: Many times for us they are so short.
1: Hogy éveken át el tudod ezt képzelni.
0: Can you imagine the same for years?
1: Hogy erőfeszítést vagyok-e képes annak érdekébe tenni,
0: am I able to make efforts,
1: hogy megtanuljak csodákba gondolkodni,
0: so that I would learn to think in terms of miracles,
1: nem csak úgy személytelenül és általánosságban,
0: not only in an impersonal way, in general,
1: hanem ővelük kapcsolatban,
0: but concerning them,
1: és beszéljek is erről.
0: And I would also talk about it.
1: Úgy hiszem, hogy ennek van egy ára.
0: I believe it has a price.
1: Ahhoz, hogy tudjak úgy gondolkodni és úgy beszélni róluk.
0: For me to be able to think about them and talk about them in a way.
1: Velük kapcsolatba.
0: Concerning them.
1: És ne üres frázisok legyenek.
0: And they wouldn't be only empty sentences.
1: Vallásos karizmatikus szóvirágok szajkózása.
0: Or I wouldn't only repeat charismatic religious sayings, slogans.
1: Komoly erőfeszítéseket kell tennem annak érdekében, hogy átmosassam Isten beszédével az agyamat.
0: I have to make serious efforts so that the word of God could wash through my brain.
1: És oda kell tennünk mindegyikünknek magát, mert most egy gyülekezet van jelen.
0: And we have to stand there, all of us have to stand there and take a place because it's a congregation now together.
1: Egy előz ennyit.
0: One castle this much or
1: kettő,
0: put flight, two will put flight to flight
1: többet,
0: much more,
1: tíz,
0: many more,
1: száz,
0: and five and ten and a hundred
1: sokkal.
0: Will put many more to flight.
1: Ez a hit működő képességeinek a megsokszorozódásáról szól.
0: It's about the multiplication of the effectivity of faith.
1: És azt mondja a zsidókhoz írt 11-es fejezet 3. verse.
0: And Hebrews 11:3 says.
1: Mondtam már, hitáltal értjük meg,
0: I've already mentioned this,
1: hogy a világokat és a korszakokat Isten réma szava alkotta és formálta úgy, hogy nem a láthatókból állt elő a látható.
0: Through faith we understand that the worlds were framed by the rhema word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
1: hozzuk meg mindegyikünk a személyes életünkbe annak az árát.
0: Let each of us make a decision in our personal lives to pay the price.
1: Illetve hozzuk meg azt a döntést, hogy kifizetjük annak az árát.
0: So make the decision to pay the price.
1: Hogy a gondolkozásmódunkba beleültetjük.
0: So that we would engrave into our thinking.
1: Az általunk ismert természetes szinten gyógyíthatatlan betegségekbe levő emberek gyógyulására jutását.
0: So we would engrave in our minds that these people who are humanly determined to be incurable can be healed.
1: Hogy tudjak erről álmodni, tudjak erről beszélni.
0: That I could dream about it and talk about it.
1: Tudjátok, hogy sokkal könnyebb arról prédikálni, hogy mit ne csinálj.
0: Do you know it's much easier to preach about not to do,
1: what
0: not to do.
1: Könnyebb arról prédikálni, hogy ne így csináld, ne úgy csináld, ne ezt csináld, stb.
0: It's much easier to preach about what not to do, how not to do it, why not to do it.
1: Arról beszélni, hogy hogy csináljuk.
0: But to talk about how to do.
1: Ahhoz szükséges egy hit.
0: It takes faith.
1: Egy kijelentés.
0: And revelation.
1: És most tegyük meg mindannyian ezt az erőfeszítést.
0: And now let each of us make this effort.
1: Hogy ami elhangzott tegnap és ma már tanítások.
0: That whatever teaching we heard yesterday and today.
1: Ami mindegyikünkön személy szerint rajtunk múlik.
0: And each of us as it depends on us.
1: Nyújtsuk ki a szellemi kezeinket.
0: Let's reach out our spiritual hands.
1: És emlékeztek arra a gyakorlati bemutatóra, amikor Ellen beszélt az Isten hitének elfogadásáról?
0: And do you remember the practical manifestation when this example that Ellen showed us how to receive the faith of God?
1: Amikor az amerikai focinak a headquarteres szerepét játszottatta el ott valakivel.
0: When he made somebody there to play the quarterback in rugby.
1: És akkor dobta a labdát.
0: And then he threw the ball.
1: És akkor annak el kellett kapnia.
0: And then the person had to catch it.
1: Az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyél arra kész, hogy elkapd Istennek a hitét.
0: The devil do everything in his power to prevent you from wanting and trying to catch the faith of God.
1: Van nekem annyi ügyem.
0: I have so many
1: problems.
0: Van nekem
1: problems. Annyi problémám.
0: I have so many issues.
1: Van nekem annyi nehézségem.
0: I have so many difficulties.
1: Kell nekem még egy púpa hátra?
0: Do I need one more on my back?
1: Nem az én ügyem.
0: It's not my business.
1: Itt van ez a gyülekezet, az ő ügyük.
0: Here is this church, it's their business.
1: Vagy ott van az ő házastársa.
0: Or there is his spouse,
1: vagy
0: or her spouse, or whatever, whoever.
1: De most tegyünk meg mindannyian azt az erőfeszítést.
0: But now let each of us make the effort.
1: Kinyúlok hittel.
0: To reach out by faith.
1: Szabaddá teszem az elmém, a szívem.
0: And to make my heart and my mind free.
1: Minden megkörnyékező kételyt, aggodalmat, problémát, nehézséget félretolok.
0: I push aside every doubt, every problem, every difficulty that wants to come in the way.
1: És azt mondom, hogy megragadom,
0: and
1: Uram.
0: I say, Lord, I take hold of it.
1: Megragadom azt a hitet.
0: I take hold of the faith.
1: És nem csak egyedül vagyok, Uram.
0: And Lord, I'm not only alone in this.
1: Én testvéreimmel.
0: I'm with my brethren.
1: Együtt megragadjuk azt a szót.
0: Together we take hold of the word.
1: Amit együtt fogunk kimondani.
0: That we will speak about together.
1: Ami nem egy szentimentális vágy.
0: That is not a sentimental desire.
1: Nem egy romantikus kívánság.
0: That is not a romantic wish.
1: Hanem az ördög lerontott munkája.
0: But that is a destroyed work of the devil.
1: Világosságra fogjuk hozni.
0: We will bring it to the light.
1: Azt, amit te már megszereztél,
0: what
1: Jézus.
0: You've already what you have already
1: azt,
0: worked
1: out, Jesus. Azt, amit a ezeknek az embereknek már oda szereztél.
0: What you have already gained for these people on the cross.
1: És az a te akaratod, hogy az ő testükbe belemenjen.
0: And your will is that it would go into their body.
1: És nem vagyok rest, hogy most erre odaszánom magam.
0: And I'm not lazy to dedicate myself to
1: és
0: this
1: now. És a nem
0: now.
1: Láthatókból.
0: And from the invisible.
1: Elő fogjuk húzni közösen.
0: We will pull forth
1: az épséget és az egészséget.
0: This wholeness and health.
1: Nem csak általánosságban.
0: Not only in general.
1: Hanem a Balogh Zsoltinak
0: but
1: is.
0: For Zsolt Balogh.
1: A Macuca Zsoltinak
0: for,
1: is.
0: For Zsolt Macuca.
1: A bátorító Tibinek is.
0: For Tibi, bátorító.
1: A Vörös Vikinek is.
0: For Viki Vörös.
1: És még a többieknek,
0: and
1: akiknek itt szükségük van.
0: Who need it now, here.
1: Mert Uram, hiszem,
0: because, Lord, I
1: hogy a te akaratod a gyógyítás.
0: That your will is healing.
1: Most.
0: Now, you want to heal now.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jakab 2:20 azt mondja.
0: James 2:20 says,
1: A hit cselekedetek nélkül meghalt.
0: Faith without works is dead.
1: A hit cselekedetek nélkül halott.
0: Faith without works is dead.
1: Uram.
0: Lord.
1: Te élő Isten vagy.
0: You are a living God.
1: Te bennem élsz.
0: You live in me.
1: Akiben benne van a fiú.
0: And whoever has the son.
1: Abba benne van az élet is.
0: They have life.
1: Az én reménységem él.
0: My hope is alive.
1: Az én hitem nem halott.
0: My faith is not dead.
1: És ez abból fog megnyilvánulni.
0: And it will be manifest.
1: Hogy hit által cselekedni fogok.
0: In that by faith I will act.
1: Így van.
0: Is that right?
1: 1 Korintus 13:2-be azt mondja Pál.
0: In 1 Corinthians 13:2 Paul says.
1: Semmi vagyok.
0: I'm nothing.
1: Nagy nulla.
0: I'm a big zero.
1: Ha nincs bennem Istennek az agape szeretete.
0: If I don't have the agape love of God in me.
1: Egy nagy semmi.
0: I'm a big zero.
1: Egy nagy nulla.
0: A big nothing.
1: A szeretet az Isten természetének a megnyilvánulása.
0: Love is the manifestation of God's nature.
1: És Istennek a szeretete nem föltétlen az.
0: It's God, and God's love is not necessarily.
1: Amit mi elgondolunk.
0: What we think about it.
1: Gyakran ez nagyon harcos.
0: But often this love is very warring. It's a warring love.
1: Jézus, amikor engedelmességben járt.
0: When Jesus walked in obedience.
1: Én úgy tudom ezt elképzelni.
0: I can imagine it in this way.
1: Ő nem egy fogösszeszorítással, csak azért is végigcsinálommal volt engedelmes.
0: That he was not only obedient because of his willpower, that you know, holding his fist together and you know, making efforts.
1: Hanem azért, mert szeretetben élt és járt.
0: But he was obedient because he lived and walked in love.
1: Az ő atya és a közte, Szent Szellem és a köztelevő soha el nem múló szeretet, amit nem mindig érzett szerintem, azt tette őt engedelmessé.
0: The love that lived between him and the Father and between the Holy Spirit and himself, this never passing, never failing love that I'm not sure he always felt.
1: És ez az a...
0: It made him obedient.
1: Ez az a szeretet, ami a hitet mozgásba hozza.
0: And it is the love that will activate faith.
1: A Galata levél erről beszél, az 5. fejezet 6. verse.
0: This is what the epistle to the Galatians speaks about chapter 5 verse 6.
1: Pál azt mondja, hogy a Krisztus Jézusban se a körülmetélkedésnek, se a körülmetéletlenségnek nincs semmi ereje. Csak a szereteten átmunkálkodó hitnek.
0: There Jesus says that neither circumcision nor uncircumcision doesn't have any effective power in the spirit, only faith that works by love.
1: Tehát azt mondja, hogy
0: so he says,
1: a szeretettel telt igazság az egy olyan kivéthetetlen fegyver az ördög számára, aminek nem tud ellenállni egyetlen egy betegséggel, átokkal, vagy bármi más gonoszsággal sem.
0: He says that faith filled with love is such a powerful weapon for Christ that the devil cannot withstand with any kind of his weapons, whether it's curse, whether it's sickness, it's anyone, it's anything.
1: Franz beszélt a hit ajándékáról.
0: Franz spoke about the gift of faith.
1: És ő felolvasta a Zsidó 11:1-et.
0: And he read out Hebrews 11:1.
1: A remélt dolgok valósága és tulajdoni lapja.
0: It was the substance or the deal of things hoped for.
1: És a fizikai szemekkel nem látott dolgok felől való perdöntő bizonyíték.
0: And the evidence, the deciding evidence of things not seen.
1: Tehát meglátjuk azt, amit még nem látunk.
0: So we will see what we don't see yet.
1: Tehát ki kell képeznem az agyamat, magamat arra, hogy lássam Isten erejének a megvalósulását.
0: So I have to train myself, my mind to see the manifestation of the power of God.
1: Mielőtt a természetes szemeinkkel meglátnánk.
0: Before we see it with our natural eyes.
1: Meg kell látnom ott belül.
0: I have to see it in myself within my faith.
1: A világ is beszél vizualizációról.
0: Even the world speaks about visualization.
1: És nekünk látnunk kell azt, amit elő akarunk hívni, elő akarunk szólítani a létezésbe, a természetes valóságba.
0: And we also have to visualize to see the things that we want to call forth, to call into manifestation into this earth.
1: És végül egyetlen egy Biblia verset olvasok föl, a 48-as Zsoltár 9-es verse.
0: And eventually I only want to read one more verse. It's Psalm 48:9, where I am.
1: Ahogyan hallottuk, úgy láttuk.
0: As we heard it, we saw it.
1: Ahogyan hallottuk, úgy láttuk.
0: As we heard it, we saw it.
1: Ahogyan hallottuk, úgy láttuk.
0: As we heard it, we saw it.
1: A seregek urának városában, a mi Istenünk városában.
0: In the city of the Lord of hosts, in the city of our God.
1: Hogyan tudom meglátni a belső szemeimmel?
0: How can I see with my inner eyes?
1: Hogyan tudom meglátni a szellemi szemeimmel?
0: How can I catch sight of it with my spiritual eyes?
1: Ami a természetes világban még nincs.
0: What is not there in the natural world yet?
1: Olyat kell megragadnom, amit Isten az ő szájával már kimondott.
0: I have to take hold of something that God has already spoken with his mouth.
1: Mert akkor valóságot látok.
0: Because then I can see reality.
1: Izaiás beszél arról, hogy van, akik csak déli bábokat látnak.
0: Isaiah speaks about some people seeing only.
1: Yes.
0: Some people only see mirage.
1: De hogyha csak én valamit akarok, vagy szeretnék, vagy vágyok, óhajok, sóvárgok utána.
0: But if I only long for something, I desire something, I wish something.
1: Az még kevés.
0: It's not enough.
1: De hogyha arra megkeresem, veszem a fáradtságot.
0: But if I take the effort.
1: Az Isten beszédében már kijelentett valóságot.
0: And I find the reality of the word of God about that thing that is already revealed.
1: És elkezdem teletömni az elmémet.
0: And I begin to fill my mind with it.
1: Elkezdem teletömni a szívem.
0: And I begin to fill my heart.
1: Az egész lényemet.
0: And my whole being with it.
1: Azokkal a kijelentett igazságokkal.
0: With those revealed truths.
1: És azt elkezdem kimondani.
0: And I begin to speak them out.
1: Most megvallásnak nevezzük, vagy másnak.
0: You can call it proclamation or whatever
1: teljesen
0: you want to call it, doesn't matter.
1: De ahogyan halljuk,
0: but as we hear,
1: elkezdjük látni.
0: We begin to see it.
1: Ahogyan halljuk Isten beszédébe levő szellemi valóságot.
0: As we hear the spiritual reality within the word of God.
1: Elkezdem azt látni.
0: I will begin to see it.
1: Ahogyan mondja a zsidókhoz írt levél, vagy a rómaiakhoz írt levél, hogy erőszívű volt és látta a láthatatlant.
0: As Hebrews or Romans says about Moses that he had a strong heart and he could see the invisible.
1: Amiképpen hallottuk, úgy láttuk.
0: We saw as we heard it.
1: Tudod, hogy mikor jön újból a kétségbeesés, a kétség, a nehézség, a hosszantartó betegség sorozatoknál?
0: Do you know when desperation, hopelessness, despair really comes again in a long-term disease or a series of diseases?
1: Amikor elmegy a felülvizsgálatra, és az orvos felolvassa neki, és elmondja a természetes diagnózis szerint fölállított tragikus jövőt.
0: When the person goes to a medical checkup and the doctor reads out for them the tragic future that is laying ahead of him based on the test results.
1: Van, aki már kapott álmot évekkel korábban a gyógyulásával kapcsolatban, de föladta.
0: There are people who received dreams about their own healing years before, but they gave up in the meantime.
1: Mert nem akar abba a szégyenben élni, hogy nem tudja hitáltal elérni.
0: Because they don't want to live in the shame not being able to reach it by faith.
1: Szégyel kijönni esetleg, nem őróluk beszélek, hanem akik évek óta esetleg küzdenek egy-egy dologgal. Esetleg szégyel kijönni újból és újból azért imádkozást kérni.
0: I don't talk about these people, but there are some who have been struggling with certain sicknesses for years and they are ashamed and embarrassed to come forth again and again and again for prayer for the same thing.
1: Az elmúlt Biblia és Blast iskolán Erdélyben voltunk, és ott imádkoztunk egy férfiért.
0: We were in Transylvania at a previous Blast school, and there we prayed for a person, a man.
1: Néhány héttel ezelőtt írt egy e-mailt, és elmondta, hogy nem gyógyult meg.
0: And a few weeks ago he wrote us an email and said that he is not healed.
1: És azt mondta, hogy elhatározta, hogy többet, amikor mi elmegyünk, nem fog eljönni.
0: And he said that he decided never to come again to a meeting when we are there to visit.
1: Mert szégyelli magát, hogy nem tudta átvenni abból a prédikált beszédből a hitet.
0: Because he is ashamed that he couldn't take faith into himself through that preached word.
1: Én ezt nem tudtam, csak írtam neki egy levelet.
0: I didn't know that, I only wrote him a letter.
1: És abban pont egy olyan.
0: And in that letter I just
1: történetet írtam meg.
0: I wrote down a story for him.
1: Ami erről szólt.
0: That was about this phenomena.
1: És visszaírt nekem, azt mondta.
0: And he wrote back to me and he said.
1: Amikor ezt elolvasta.
0: That when he read my letter.
1: Akkor a Szent Szellem szólt hozzá.
0: Then the Holy Spirit spoke to him.
1: És azt mondta, hogy ne szégyeld ezt.
0: And he said to him, don't be ashamed of this.
1: Mert én el akarlak juttatni a teljes hitre.
0: Because I want to get you to complete faith.
1: Még nem vagyok.
0: You are not there yet.
1: De én akarom benned ezt növelni.
0: But I want to increase it in you.
1: Amen. Úgyhogy most, hogy szeretném, még itt van, ahogyan hallottuk, úgy láttuk, a seregek urának városában, a mi Istenünk városában.
0: So it is, as we heard it, we saw it, in the city of the Lord of Hosts, in the city of our great God.
1: A seregek urának városában, a mi Istenünk városában.
0: In the city of the Lord of Hosts, in the city of our God.
1: A mi Istenünk a seregek ura.
0: Our God is the Lord of Hosts.
1: A mi Istenünk a seregek ura.
0: Our Lord is the Lord of Hosts.
1: Ha másképpen gondolkodunk.
0: If we think differently.
1: Ha Istenünkről másképpen gondolkodunk.
0: If we think differently about our God.
1: Nem biztos, hogy meg fogjuk látni.
0: I'm not sure we will see it.
1: Mert a meglátáshoz harcolnod kell.
0: Because you have to fight to see.
1: A meglátáshoz a seregek urával együtt kell dolgoznod.
0: And you have to cooperate with the Lord of Hosts to see.
1: Ahhoz, hogy meglássam, ahhoz erőfeszítéseket kell tennem.
0: I have to make efforts to be able to see it.
1: Amen.
2: Elhangzott Nemes Pál Gyógyítás ajándéka című tanításának első része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: Tegnap előtt írtunk össze lépéseket, hogy mi az, mi mindent szeretnél az elkövetkező évben. Egy 10-es listát írtunk össze, fordítottunk erre időt. Biztos emlékeztek, hogy azért ahhoz a 10-es listához volt egy olyan is, hogy nem csak leírom, és akkor elmentem a notebookba, hanem azért valamit kell is tenni. Imádkozni is kell, kérni is kell. És nem csak azt, hogy új év napján, vagy időnként, amikor eszembe jut az óév búcsúztató estén, akkor előveszem a listát, hanem újból és újból az Úr elé viszem. Vagyis forgatom a szívembe, a lelkembe, ahogy Mária forgatta Gábriel angyalnak a szavait a bensejébe, és gondolkozott. Én is pont arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudod megvalósítani az újévi célkitűzéseidet. Hogyan tudnak azok a pontok megvalósulni az életedbe? Ugye az Imi mondta, hogy hogyan tudsz győztes életet élni. Tehát leírtad, hogy mi mindent szeretnél, mi mindent vágysz. Egy 10-es listát írtunk össze tegnap előtt. Tavaly. Erre az évre nézve. Ugye minden évben vannak milliók, vagy százmilliók, akik hát újévi fogadalmakat tesznek, és hát ígéreteket, célkitűzéseket írnak le, és mondanak ki. Viszont, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor februárra már, én megnéztem direkt, kerestem ilyen statisztikát, általában 80%-a abba hagyta a fogadalmainak a beteljesítését. Megfogadta, hogy kocogni fogok majd ebbe az évbe rendszeresen. Általában ez már februárban 80%-a abba hagyta. És hát, ha még nem is hagyta abba, de legalábbis elkezdett lankadni. A lelkesedés, az odaszánás és a sűrűsége elkezdett azért ritkulni. Tehát az új dolgoknak a megcselekvése az egy külön erőfeszítést igényel. Új dolgoknak a bevezetése, vagy ha úgy tetszik, új szokásoknak a rendszeressé tétele, és az életünk rész szervessé tétele az erőfeszítést igényel, és nem megy magától. Van, aki nyilván egy darabig csinálta, aztán fejest ugrott a régi szokásaiba, és amit megígért, egyből pillanatok alatt fölhagyott vele, akár az étkezés terén, hogy most szénhidrát, vagy mozgás, vagy bármi, de lehet a szellemi fogadalom is, szellemi ígéret is, lehet az a bibliaolvasás, az imádkozás, vagy az ima összejövetelekre való eljárás, istentiszteleteken való részvétel, adakozás, bármi. Általában néhány héten belül, ami az optimizmus, a lelkesedés pillanatában úgy megfogantak pontok, az úgy szép csendesen, hát könnyen előfordul, hogy a lelkiismeret szégyen forrásává válik. Mert érzed, hogy hát kéne, eszedbe jut néhány naponta, hogy hát megint elmarad, de jó lett volna csinálni, aztán jön a vádlás, károsztatás, és hát 12 hónappal az elhatározások és a fogadkozások, célkitűzések meghozatala után néztem itt a 8% ragaszkodott már csak ahhoz. És itt a kérdés, hogy miért? Hogyan tudjuk azokat a célkitűzéseket, amiket leírtunk? Hogyan tudjuk azokat a ima célokat, életcélokat, akár természetes szinten, az egészség területén, a kapcsolatok területén, az anyagiak területén, az Úrral való kapcsolat, a szellemi dolgok területén megvalósítani, elérni, hogy az ne egy bűntudat forrás terület legyen fél év múlva, vagy egy év múlva, hanem egy sikertörténet legyen, örömöd legyen, hálaadás és Isten dicsőítésének forrása legyen. Az első probléma ugye, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy hát nagy ígéreteket teszünk, és nagy dolgokat várunk, vágyunk. Ez önmagában nem baj, a mondat az van tovább, anélkül, hogy saját részünkről erőfeszítést, energiát tennénk bele annak a megvalósulására. Isten irgalmas és kegyelmes, és nagyon sokszor ad olyan dolgokat, amire nem számítottunk, vagy amiért nem tettünk az égvilágon semmit. Mert így is átéltünk nagyon sokszor dolgokat, áldásokat, de a sok célkitűzés és elhatározás nem sok esélye van, hogyha nem tesszük oda az akaratunkat, hogy az akaratunkat elkötelezzük, hogy nap mint nap, azon a területen, ahol változást várok, ahol célkitűzésem van, ott szokásokat vezessek be az életembe. Bármilyen a területen. Ha egy szokás kialakult, akkor nagyon kevés erőfeszítés szükséges annak a betartásához és megtartásához. De a szokás kialakításához több erőfeszítés kell. És csak időnként emlékezz meg, hogy a gyerekedet a fogmosásra emlékeztetni. Az elején kell mindig, minden nap, minden alkalommal, de utána már eltelnek évek, akkor már nem kell minden nap, mert berögzült és csinálja, és megy magától. És hát hasonlóképpen minden területen ki tudunk alakítani szokásokat, és az új szokások kialakítása az nem úgy működik, hogy elkezdek valamit, megcsinálom háromszor, és utána már minden megy automatikusan. És ezt ti is tudjátok nagyon jól. Ha így lenne, akkor nagyon fantasztikus, krisztusi módon élnénk, fitten, frissen, egészséggel, üdvösség, teljességével. Hogyha egy jó szokás szeretnénk kialakítani olyan területen, ahol egy rossz szokás van, akkor sokszor láttam testvéreket is, például gondolatok, kísértések, érzések elleni küzdelembe, hogy hát megtagadom, ellenállok, megkötözöm, lerombolom, kiűzöm, stb. Ez jó, meg dicséretes, de nem sokra megy, mert ezt nem tudod állandóan csinálni. Ezt akkor tudod azon a területen győzelemre vinni, hogyha kicseréled azt a rossz gondolatot egy jó gondolatra. Egy rossz szokást egy jó szokásra. Ha az a szokásom, hogy a munkában menet előtt 10 perccel kelek föl, és szeretnék azért a munkában menet előtt még egy kicsit imádkozni, szeretnék egy kicsit elcsöndesedni, akkor valószínű, hogy ez nem fog menni, hogyha nem teszem szokásommá, hogy korábban keljek föl a munkában menetel előtt, akkor legyen még időm, ne csak a fogmosásra, fölöltözködésre, vagy mosakodásra, WC-re menetelre, hanem legyen időm a Biblia olvasásra, Istennel való közösségre is, vagy hasonló más területen. Az erőfeszítést az egyikünk se tudja kikerülni, és nem tudod megspórolni ahhoz, hogy az ima céljaid megvalósuljanak, az élet céljaid beteljesedjenek, szükséges, hogy legyen a te részedről is, az én részemről is erőfeszítés. Egy erőfeszítés csomagot, hogyha összeraksz, tehát gondolj csak bele, egy szokásnak a kialakításához komoly erőfeszítés kell, hogy az a dolog a szokásommá váljon. Ha most összeírsz 5 dolgot, összeírsz 10 dolgot, akkor szorozd meg azt az erőfeszítés csomagot 5-tel és 10-zel. Úgy írd össze a kitűzött célokat, hogyha az természetes szinten van tennivalód azokkal kapcsolatban, mondjuk az imán kívül, akkor bizony bele kell kalkulálnod, hogy a mindennapi ezekért a célkitűzésekért folyó imán kívül mást is kell tennem újból és újból, szokásommá kell, hogy váljon azoknak a céloknak az eléréséhez. Ha idézőjelben csak ima kérések, akkor pedig legyél következetes, és legyünk következetesek abban, hogy vegyük elő minden nap azt a listát, amit írtunk egy istenfélelemmel, az Úr előtt elcsendesedve, kéréseket, vágyokat, célkitűzéseket, és azt újból és újból vigyük hálaadással az Úr elé, és kérjük tőle. Az új dolgoknak a berögzítése az mentálisan erőfeszítést igényel, a gondolkozásmódodat és az érzéseidet is egy önfegyelemmel rá kell, hogy vegyed. Ez az önfegyelmezés. Az azt jelenti, hogy nem engedem olyankor, hogy a figyelmemet, a fókuszomat elvigye más. Mert én rászántam magam, tehát hogyha én elköteleztem magam arra, hogy hetente egy ima összejövetelen részt veszek legalább, akkor beütemezem, hogy melyik legyen az. Nem csak úgy rábízom a véletlenre, hogy majd valamikor majd csak lesz, akkor írd be a naptárodba, hogy mit tudom én, a kedd reggeli, vagy a hétfő esti, kedd esti, vagy a csütörtök esti, vagy péntek reggeli, vasárnap reggeli imán részt fogok venni. És írd be minden hétre. Amikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor a kedd és a péntek reggeli imák volt úgy, hogy csak ketten voltunk. Volt úgy, hogy hárman voltunk, de hetekig. Most kicsit szintén hasonló van, hogy valamikor csak ketten vagyunk, vagy hárman vagyunk, de én bízom abba, hogy ebbe lesz egy megerősödés, és föllendülés, fölújulás, mert szükséges az, hogy azokat az imacélokat, amiket kitűztél, életcélokat, amiket összeírtál 2022-re, egyrészt egyénileg is az Úr elé viszem, de figyeld meg, hogy Isten nagyon sokszor úgy tölti be a te személyes szükségeidet, úgy tölti be az én személyes szükségeimet, hogy odaszánom magam más emberekért közben járni. Vagy más emberek életébe pozitív dolgokat cselekedni. Hogy áldásul legyél mások számára, és miközben másokért könyörögsz, Isten megemlékezik a te kéréseidről is, betölti azokat. Ha új szokásokat szeretnénk bevezetni, akkor csináljuk azt, hogy lépésről lépésre, először egyet. Legyen az első szokás, amit bevezetsz, hogy naponta imádkozol azért az imalistádért, amit összeírtál 2022-re. Hogy ezt most mikor, de legyen egy olyan napszak, legyen egy olyan elkülönített idő, amit ha esik, ha fúj, vendég van, vagy kedved van, akkor is, hogyha földrengés van, akkor is, hogyha Hawaii van, nyaralsz, pihensz, szabadságon vagy. A szabadság az nincsen, nem szabadulsz meg az igazságtól. Az igazságtól akkor is függsz, hogyha elmész a munkahelyedről szabadságra. Az Isten beszédétől akkor is függök, hogyha elmegyek nyaralni. Tehát Isten beszédétől való függőségre nem tudsz szert tenni. És ne is vágyjunk arra. Tehát például ne akarjunk egyszerre mindent megoldani, tehát ne akarj most egyszerre diétázni, egyszerre fitnessre járni minden nap, egyszerre bizonyságot tenni minden nap a manikűrösödnek, meg a fodrászodnak, vagy mit tudom én mi, hanem szép sorba lépésről lépésre. Tehát nem kell mindent úgy egyszerre úgy megváltoztatni, mert lehet, hogy neki kezdesz nagy lelkesedéssel, például a bibliaolvasó programot kezdek el, hogy egy év alatt befejezzem, és akkor napi 3,5 a fejezetet olvasok el minden nap, de meddig? Én inkább azt mondom, hogy kezd apró lépésekkel. Először döntsd el azt, hogy minden nap az Úr elé viszem azt az ima listát, amit összeírtam erre az évre. Minden nap. Ez lehet, hogy csak 5 perc, de legyél abban az 5 percben következetes. És vannak meghatározó pillanatok az ember életében, figyelj meg, amikor mindent meg akarunk változtatni, mindent szeretnénk megújítani, mert úgy belelkesedünk az Isten jelenlétébe, és Isten szeretete, jósága úgy megérint, és az újrakezdés iránti buzgalmunk lelkesedésében úgy elhatározzuk, hogy minden területen változást akarunk, de az a helyzet, hogy a lelkesedés az nem garantálja a sikert. Ami neked a sikert és a győzelmet ezen a területen is megadja az, hogy szokásokat vezetsz be. Hogy szokások lesznek az életünkbe. Van talán Joyce Meyernek is egy könyve, a régi szokások, új szokások. Talán volt a mai igének is egy kiadása, emlékeztek, hogy új szokásokat vezess be az élet, a hírlevélbe is megjelent ez. Nem véletlenül van ezekről szó. És néztem a Bibliát, hogy vajon a Bibliában hogyan vannak ezek a szokások területei. És a Bibliában is nagyon sok területen olvassuk, hogy a szokásokat Isten maga alakítatta ki. Olyan törvényeket hozott létre, hogy muszáj volt, kötelező volt. És mielőtt még lett volna a mózesi törvény, Isten már akkor szokásokat alakítatott ki a népével, úgy, hogy a fizikai szükségeiket használta, hogy ezt minden nap megcsinálják. Gondoljatok a manna szedésre. Nem volt meg még a mózesi törvény, de már akkor megmondta Isten, hogy menjenek ki minden nap, szedjék minden nap össze a mannát, és erre mit használt a fizikai éhségüket? Ha nem szedtek, akkor nem volt mit enni. De Isten ezt felhasználta, hogy egy szokás alakuljon ki bennük. És összpontosítsunk egyszerre egy dolognak a kialakítására, hogy az tényleg beivódjon és beüljön. Nem tudom, hogy te hogyan szoktad kezdeni a napodat. Van, aki este zuhanyzik, van, aki reggel. Én általában reggeles vagyok. Nálam kialakult az, hogy általában reggel, akkor is, ha tudatosan nem jut eszembe, már eszembe jut az Úrral való közösség, a hálaadás. Egyszerűen ott jön ki belőlem, mert előtte, évtizedekkel ezelőtt minden nap rákényszerítettem magam. Elkezdtem az zuhanyzást, elkezdtem az Úrral való közösséget is, hogy ne később legyen, hanem ott. És most is ez már automatizmussá vált. Elkezdek zuhanyozni, akkor kijön belőlem az Úrra való gondolatok, és a hálaadás kezd el belőlem kijönni. Ahogy kinyitom a vízcsapot, úgy kijön ez is belőlem. Ismeritek azt a mondást, a szeget szeggel, most nem a drámára gondolok, a Shakespeare művére, de ismeritek azt, hogy ha van egy vannak azok a szögek, a fej nélküli szögek, hogy miben használják, az ágyszeg, vagy mi az? Az a bognárszeg. Hogyan tudsz te kihúzni egy olyan szöget, ha már be van verve? Egy másikkal kinyomod. Másikkal kiütöd. A tetejére ráteszed, és azon keresztül az tovább ütöd, és az úgy kihúzza. A szokás győzi le. Ha van egy rossz szokásom, ami beivódott, és úgy bevésődött, a legjobb az, hogy elkezdek egy új szokást kialakítani. Hogyha hát a szokásom az, hogy nem olvasok Bibliát, csak istentisztelet előtt, amikor elkezdődik az összejövetel és a közös összejöveteli istentisztelet előtti Biblia részt olvasok, akkor érdemes ezt a szokást valamilyen módon megváltoztatni, de ehhez egy új szokást kell bevezetni. Hogy elkezdek rendszeresen Bibliát olvasni. És ahogy mondtam, nem kell napi 4 fejezettel kezdened, kezd el, ha csak egy Biblia verssel, napi egy Biblia verssel. Ez nagy dolog. Mennyi idő alatt tudod elolvasni azt az egy Biblia verset? Nem kell hozzá fél perc sem. De ha rászánod magad, hogy minden nap legalább egy Biblia verset elolvasd, az a bognárszeg, hogyan tudsz te kihúzni egy olyan szöget, ha már be van verve? Egy másikkal kinyomod, másikkal kiütöd. A tetejére ráteszed, és azon keresztül az tovább ütöd, és az úgy kihúzza. A szokás, szokás győzi le. Ha van egy rossz szokásom, ami beivódott, és úgy bevésődött, a legjobb az, hogy elkezdek egy új szokást kialakítani. Hogyha hát a szokásom az, hogy nem olvasok Bibliát, csak istentisztelet előtt, amikor elkezdődik az összejövetel és a közös összejöveteli istentisztelet előtti Biblia részt olvasok, akkor érdemes ezt a szokást valamilyen módon megváltoztatni, de ehhez egy új szokást kell bevezetni. Hogy elkezdek rendszeresen Bibliát olvasni. És ahogy mondtam, nem kell napi 4 fejezettel kezdened, kezd el, ha csak egy Biblia verssel, napi egy Biblia verssel. Ez nagy dolog. Mennyi idő alatt tudod elolvasni azt az egy Biblia verset? Nem kell hozzá fél perc sem. De ha rászánod magad, hogy minden nap legalább egy Biblia verset,

Elkezdődik az összejövetel, és a közös összejöveteli istentisztelet előtti biblia részt olvassuk, akkor érdemes ezt a szokást valamilyen módon megváltoztatni, de ehhez egy új szokást kell bevezetni. Hogy elkezdek rendszeresen Bibliát olvasni. És ahogy mondtam, nem kell napi 4 fejezettel kezdened, kezd el, ha csak egy biblia verssel, napi egy biblia verssel. Ez nagy dolog. Mennyi idő alatt tudod elolvasni azt az egy biblia verset? Nem kell hozzá fél perc sem. De ha rászánod magad, hogy minden nap legalább egy biblia verset elolvasol, rászánod magad arra, hogy minden nap előveszed azt a 10 pontos imakérésedet, célkitűzésedet, és hálával az úr elé viszed. Hidd el, ez nem veszel a napodból 10 percet sem. De ha ezt minden nap megcsinálod, az olyan szokásoddá beivódik, hogy azt veszed észre, hogy már nem kell erőfeszítést tenned annak érdekében, hogy azt csináld, mert ez kijön már magadból. Tegyük föl, hogy minden nap elhatározod, hogy futni akarsz reggel. Mit csinálsz ennek érdekébe? A legjobb az, hogyha hát kialakítasz egy rutin dolgot, például lehet az, hogy már előző nap kikészíted a futócipődet, vagy aznap reggel, amikor fölkelsz, akkor kikészíted a futócipődet, hogy szem előtt legyen, és ránézel, és mi jut eszedbe belőle róla, ma megint futni fogok. Vagy lehet, hogy kikészítesz magadnak egy pohár séket, és előtte, hogy megiszod jó spenótot, retket, mindent, összeturmixolsz, és akkor utána jó lesz pont a futás előtt. De a lényeg az, hogy csinálj valami olyan szokást, ami meglátod, ránézel, és eszedbe fog jutni, hogy mit kell csinálni. Ami nem igényel nagy erőfeszítést, abszolút kicsi dolog. És a szellemi dolgokba is, az imádkozáshoz is, a bibliaolvasáshoz is alakíts ki rutin dolgokat. Istentiszteletre való eljáráshoz is alakíts ki rutin dolgokat. Vannak emberek, akik úgy járnak összejövetelekre, istentiszteletekre, hogy van bennük vágy, hogy azért jönnek el, mert hiányzik. Azért jönnek el Isten tiszteletre, mert akarom, hogy ott legyek. Tehát nem csak az, mert hogy most mit mondanak, meg stb., hanem egyszerűen szokássá tették már az életükbe, és nem tradícióból, hanem egy belső vágy, belső igényük van arra, hogy ott legyenek. Számomra én is emlékszem, hogy az elején erőfeszítést kellett annak érdekébe tegyek, hogy minden alkalmon ott legyek. És tudom, hogy volt úgy, hogy rám telefonált XY, ha nem voltam ott időbe előtte egy órával már, hogy megyek-e, jöjjön-e értem, arra kanyarodjon-e, és akkor együtt megyünk a busszal, stb. Stb. És akkor... Hát nem, én nem emlékszem már, hogy mikor indult az be nálam, de beindult egy idő után, hogy nem kellett rám szólni már senkinek se. Akkor már én szólogattam, én hívtam föl, én mentem utána XY-nak, hogy gyere, elmenjek, érted, és akkor megyünk együtt a villamossal, megyünk együtt a busszal, akkor nem volt még autóm. De akkor is... Mert segített nekem is, hogy más valaki rám telefonált, rám szólt, hogy akkor csináljuk együtt. Mert úgy könnyebb. Böjtölés is. Könnyebb úgy csinálni, hogy számítok rád, hogy te is csinálod, és te is böjtölsz. És neked is könnyebb új böjtölni egy konkrét dologért, célért. Itt van előttünk a 21 napos böjt. Könnyebb úgy megállnod, hogy tudod, hogy még rajtad kívül ezrek böjtölnek ugyanazért a dologért. És amikor ott van a kísértés, hogy hát megegyem azt, hát úgyis nem olyan nagy dolog, hát úgyis hát korog a gyomrom, meg a ciki itt a munkatársak előtt is, meg minden. De meg tudod állni, miért? Megemlékezel arról, hogy az országban ezrek meg tudják ezt csinálni. Hát hogy ne tudnám már megcsinálni, én is számíthattok rám.
hogy meg tudom csinálni.

0: A másik pedig az, hogyha megcsinálod, akkor valami kis jutalmat is kitűzhetsz magadnak, megihatsz egy kávét, mobilozhatsz egyet, leülsz egy kicsit pihenni. Tehát nekem is vannak olyan, én is elmegyek, amikor tornázok, vagy elmegyek úszni, akkor megvan, hogy mennyit kell úsznom, mennyit kell csinálnom. És hát már úgy van, hogy hát a felénél már abba hagynám. De már csinálom régóta, hosszú évek óta. És ott van előttem, hogy hát ha eddig meg tudtam csinálni, most is meg tudom csinálni. Egyrészt, másrészt pedig ott van, ha vége van, akkor leülök, lefekszek, és akkor olvasok, vagy megetetem a halakat a mobiljátékba. Mert van ilyen haletetős játékon. És akkor már ez van előttem, meg nyilván az, hogy amikor úszom a sorokat, akkor szoktam név szerint, akik csak eszembe jutnak rendszeresen, mindig imádkozok emberekért. És azt vettem észre, hogy mindig eszembe juttatja az Úr. Nem esnek ki a nevek. Újból, és sok száz név bennem vannak, és forognak. És hidd el, hogy Isten szokásoddá tud tenni olyan dolgokat, amit el se tudsz képzelni, és automatizmussá válik, és jó érzésed, örömöd támad olyanokba. El tudod azt képzelni, azt mondja, emlékeztek az Izajás prófét, hogy megvidámítom őket az imádság házába. Hogy a csodával lehetséges, elmegyek összejövetelre, imádkozok, és örömöm lesz. Igen. És nem azért, mert ott valami viccet meséltek, vagy viccet hallottam. Egyszerűen Istennek a beszéde beteljesedik, mert szokásoddá vált, és már belülről fakadó vágyad van arra, hogy ott legyél, nem csak külön-külön imádkozunk, hanem elmegyek a testvéremmel, közösen is imádkozok. És amikor ezt megcsinálod, azt veszed észre, egy olyan öröm tölt be, hogy nincsen logikai magyarázata. Nincsen, ha úgy tűnik, természetes oka nem található. De Isten megígérte, én megvidámítalak az imádságnak a házába. Szokásformálás az következetesség nélkül nem működik. Következetességhez, hát megint az a szó jut eszembe, amit már mondtam, az önfegyelem, fegyelmezettség. Magyarban ez nem annyira jön ki, angolban a tanítvány és a fegyelmezés ugyanaz a szó. Magyarban ez inkább a tanítással függ össze, vagy a tanítás képessége, a taníthatósággal, de válasz időpontot, válasz helyet, napszakot, hogyha akarsz a Biblia olvasásba előbbre lépni. Akkor válasz egy időszakot, hogy mit tudom én reggeli előtt, vagy reggeli után, vagy fölkelés után, vagy ebéd előtt, ebéd után, de legyen konkrét szakasz, amikor nem kell, hogy most fél órát Biblia olvas. Ez nem azt jelenti, hogy nem olvashatsz fél órát minden a Bibliát, természetesen áldás az. De ha nincsen erre még gyakorlás, és egy önfegyelem benned, akkor ne ennyivel kezd röviddel. Mondom, ha kell, akkor kezd napi egy Biblia verssel. Amikor katona voltam, ezt már elmeséltem, mindig elkobozták tőlem a Bibliát, de Debrecenben voltam katona, ott a református lelkészképzőből mindig hozták a diákok hozzám, minden héten csempészték be a Bibliákat, mindig volt nálam Biblia. Minden héten koboztak el, minden héten fenyítettek, de mindig volt nálam akkor is. És hol a matracból szedték ki, hol a párnából, hol a farzsebemből, a gatyámból, mindenhonnan előszedték a Bibliát, de mindig volt nálam. De megtanultam, mindig írtam kis cetlire is Biblia verseket. Minden nap egy Biblia verset. És azt mindig elővettem, És akkor egyik oldalon volt a Biblia hely, másikon pedig a vers. És megtanultam nagyon sok Biblia verset. Mert már csak néztem az egyik oldalát, csak a helyet, és mondtam a verset. Néztem a verset, és mondtam a helyet. És akkor így minden nap csak egyet. És ezt megszoktam, és szokássá tettem. És azt vettem észre, hogy amikor leszereltem, hiányzott az, hogy ne tanuljak Biblia verset, és ne olvassak, és ne memorizáljak Biblia verseket. És szükséges, hogy szokássá tegyél dolgokat. Isten beszédével, az Istennel való kapcsolattal, a testvéri közösséggel, testvérekkel való kapcsolattal. Tudod, ilyen a mannaszedés, a Biblia olvasás, és a 2 Mózes 16.4-et, hogyha megnézzük, mondta az Úr Mózesnek, én esőképpen bocsátok nektek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. Tehát figyeld meg, a teljesen a testi, fizikai szükségükért volt ez. Hát lehetne azt mondani, hogy hát bolond az az ember, aki még enni se akar menni mannát szedni. De azt mondta Isten, hogy még ez is a kísértésem. És sokszor úgy van, hogy a természetes dolog, ami annyira magától értetődne, Isten azt akarja, hogy legyen ez rendszeres az életünkbe. Egy hittel tegyük meg. Ha kell, engedelmességből tedd meg. Ha van kedved, tedd meg. Ha nincs kedved, akkor is tedd meg. Ha esik, tedd meg. Ha fúj, tedd meg. Akkor is, hogyha vannak melletted emberek, tedd meg. Ha egyedül vagy, tedd meg. Ha örömöd van, tedd meg. Ha bánatod van, tedd meg. Akkor is tedd meg, ha depressziós vagy, meg akkor is tedd meg, hogyha tele vagy reménységgel. Betegség gyötör? Akkor is tedd meg. Ha egészséges vagy, tedd meg. Bőségben vagy, szükségben vagy, tedd meg. És ha ez szokásoddá válik, senki nem tud kimozdítani Istennek az ígérete beteljesedéséből. Minden ígérete beteljesedik. Amit összeírtál, 10 pontot tegnap előtt este, mind beteljesedik. Nem kell megvárnod 2022. december 31-ét, hamarabb be fog teljesedni, csak legyen ez szokásod, de hogy minden nap vigyük az Úr elé hálaadással, például kéréssel, hogy zörgessünk, kutassunk, kopogtassunk ezért, hogy keressük ennek a megoldását. Izajás 50, 4-es 5-ös vers, mindannyian ismerjük ezt a tanítvánsággal kapcsolatos Biblia verset, az Úristen bős nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Az Úristen pedig fölnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Minden reggel fölserkenti a fülemet, de ehhez szükséges micsoda, hogy oda szánjam magamat a hallgatásra. Miért? Mit csinálok ilyenkor? Hallgatok. Szoktad mondani a gyereknek, mert hallgatsz valamit, éppen megy a rádióba. Nem hallom. Ez azt jelenti, hogy egy csomó dologtól el kell vonnod a tekintetedet, figyelmedet, le kell vonnod, ki kell kapcsolnod, hogy meghalld az Úrnak a hangját. Ilyen egyszerű, semmi bonyolult nincs benne, de azt mondja, hogy minden reggel, minden reggel. Szerintem mindegyikünknek óriási kísértés, ha a hírek, az információdömping, a Facebook-ról, a innen, onnan, bárhonnan, akárhonnan. Mindegyik önknek. Kinek így, kinek úgy, kinek amúgy. Ahhoz, hogy meghalljuk az Úrnak a hangját, meg kell először azt hallani, hogy pszt, kapcsolt ki ezt, kapcsolt ki azt, hogy meghallhassd az Úrnak a hangját. És figyeld meg, amikor megvan az a vágy benned, hogy halljak Istentől, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat. Még csak nem is azért mondja itt Izaiás, a proféta, hogy azért szól hozzád az Úr, hogy téged megerősítsen. Nem ezt mondja, hanem hogy te tudjál mást megerősíteni. Először így kezdődik a tanítványság. És figyeld meg, amikor odaszánom erre magam, azt veszem észre, hogy kimunkál bennem egy engedelmességet, mert ez egy következetességet, fegyelmezettséget igényel, és mi lesz ennek az eredménye? Engedelmes leszek az Úr felé még inkább. Abcsel 17-11. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, tudod, a bérjabeliekről van szó, a Tesszalonika belieknél, akik bevették az Isten beszédét teljes készséggel, naponta tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Figyeld meg, a bérjabeliek mit csináltak. Leültek, és nap mint nap elővették az írásokat, és ott nem úgy volt, hogy a mobil elővette a farzsebéből, hanem ilyen nagy tekercseket ki kellett tekergetni, és akkor keresték, hogy itt van. Ja, nem ez a tekercs, a másik. Másikat. Ja, nem ez a tekercs, hanem a harmadik. És akkor keresték a nagy tekercseket, de ezt minden nap csinálták. Minden nap csinálták. Keresték az írásokba azt, ami elhangzott. Tudakozták. Ezt napi szokássá tették. És mit ír erről? Ugye Lukács, aki az abcselt írta, nemesebb lelkűek voltak. Ha nemes lelkű szeretnél lenni, akkor keresd az írásokat minden nap. Hát mennyi időbe telik egy ilyen szokásnak a kialakítása? Mert ez a naponkénti manna szedésről szól csak. Mennyi ideig kell ezt csinálnom, hogy ez szokásommá váljon? Ugye van, aki azt mondja, hogy 21 nap, van, aki azt mondja, hogy 60 nap, stb. Stb. Az a helyzet, hogy a 21 napos irányelv szerintem csak nagyon egyszerű dolgoknál működhet, nálam nem nagyon működött ez a szellemi dolgok területén, amikor 21 napig csináltam, mert utána könnyen abba lehet, például a bőjt. Bőjtölés. Tehát hogyan fogod a bőjtöt csinálni? Eredetileg az elején döntsd el, na így. Tehát az elején döntsd el, hogy hogyan fogod csinálni. Mert hogyha nem döntöd el az elején, akkor figyeld meg, hogy a tested már a második, harmadik napon diktálni akar. Döntsd el az elején, hogy folyadék, vagy víz, vagy mi. Döntsd el! És akkor ahhoz kérd Istennek a segítségét, nem halsz bele. Ha nem eszel, nem iszol, akkor is kibírod néhány napig. De azért így áll természetesen, mármint vizet. Mármint olyat, ami hasznos a testednek. Ihasz séket is. Nem föltétlen kell persze leturmixolnod a pacalpörköltet, vagy a rántott csirkét, mert ugye ismerjük a történeteket, de legyen ebbe józanság, következetesség, de nem tudod becsapni Istent. Embereket tudunk így manipulálni, hogy hát én ilyen úgy böjtölök, hogy az fantasztikus, csak azt veszik észre, hogy megint híztam egy 2 kilót, hát hogy csinálod ezt? Hát fantasztikus ez a böjt. Igen. A lényeg az, hogy elején döntsd el, és ahhoz kérd Isten segítségét, vagy hogyha nem egyedül élsz, akkor aki veled lakik, akár házastársad, vagy hogyha egyedülálló vagy, akkor a barátodat, testvéredet, ismerősödet kérd meg, hogy segítsen, hogy támogasson az elhatározásodnak a következetes véghez vitelébe. A másik dolog, amit olvastam a Bibliából, második hely, ahol minden nap előfordult, az a Mózes második könyvébe az áldozatoknál, a mindennapi áldozatoknál, a mindennapi illatáldozat. 2 Mózes 37-es. Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert. Mikor a mécseket rendbeszedi, akkor füstölöttesse el azt. Ez micsoda? Minden reggel a hálaadás, az Isten dicsőítése, Isten imádása. Ezzel kezdte. Ez törvény volt, de vajon Istennek szüksége volt arra, hogy a tömjén füst szálljon föl? Istennek szüksége volt arra, hogy beleszagoljon abba a légkörbe? Hát ebből megint hiányzik valami. Nem. Nekünk van erre szükségünk, hogy valamit rendszeressé tegyen az életünkbe. Három Zsoltár verset nézek csak meg, egyébként rengeteg van, de a 71-es Zsoltár 8-as versét olvasom föl. Megtelik a szám a dicséreteddel, és minden nap a te dicsőségeddel. Isten dicsősége hogy jön be az életedbe? Úgy, hogy elkezded dicsérni őt. Isten dicsőségével megtelik az egész föld, mondja a próféta. Hogy telik meg az egész föld Isten dicsőségével? Úgyhogy az emberek dicsőítik őt. Hogy telik meg az otthonunk Isten dicsőségével? Úgyhogy dicsőítjük Istent. Hogy telik meg az országunk Isten dicsőségével? Úgyhogy egyre többen adnak Istennek dicsőséget ebbe az országba. Ez így működik. 119-es Zsoltár 164-es verse azt mondja, hogy naponként 7-szer dicsérlek téged a te igazságodnak ítéleteiért. Most nézd meg, hogy mikor kelsz, mikor fekszel, és oszd el ugye a 7 felé. Tehát, hogy megvan kezdés, befejezés, akkor hálát az dicséred az Urat meg a végén, és akkor utána még 5-öt helyezzel. Akkor betöltöd ezt, de ez a Zsoltáros, ez egy ilyen ember volt, hogy naponta 7-szer dicsérte az Urat, a 145-ös Zsoltár, második vers, azt olvassuk, minden nap áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Ezeknek az embereknek szokásává ivódott, beleégett az egész lényükbe az Istennek a dicsérete. A Dániel könyvébe olvasuk a 6. fejezet 10-es versébe, ismeritek, hogy Dániel, nem tudták kikezdeni Dánielt a társ, irigykedtek meg, furták, faragták. Azért ne felejtsük el, hogy Dániel 4 uralkodó mellett volt főtanácsnok, és azok egymásnak ellenségei voltak, tehát ha jól emlékszem, 4 király mellett volt főtanácsos, tehát az azt jelenti, hogy nagyon sokan irigykedtek rá, keresték a vesztét, és nem tudták, hogy hogyan kössenek bele, és akkor rájöttek, hogy igazából csak az Istennel való kapcsolatába tudnak belekötni, ezért hozattattak egy olyan törvényt a királlyal, hogy a királyon kívül ne lehessen senkihez máshoz fordulni, dicsérettel, imával, kéréssel, mert tudták nagyon jó, hogy Dániel ezt minden nap csinálja. Kihozták a törvényt, mi történt, olvasom. Dániel pedig, amikor megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába, az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem fele, és 3-szor napjában térdre esett. Könyörgött, és dicséretet mondott az ő Isten előtt, ahogy az előtt is cselekedett. Tehát előtte is, utána is. Meghozták ellene a törvényt. A törvény zavartatta őt az Istennel való kapcsolatos szokása megtartásába, az Isten dicsérete, Isten fele való könyörgésének a megtartásába. Nem. Azt mondja, hogy most is fölment, kinyitotta az ablakokat Jeruzsálem fele, az azt jelenti, hogy mindenki hallhatta, aki akkor oda ment és hallgatózhatott, és 3-szor napjaiban térdre esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt, ahogy azelőtt is cselekedett. Kezd el Isten dicsérni rendszeresen. Kezdj el Istennek hálát adni rendszeresen. Hogyha ezt csinálod, nem egyszer, nem csak 21 napon át, egymás után, csinálod ezt 2-3-4 hónapig, mert ugye a statisztikák szerint legalább ha 2-3 hónapon keresztül csinálod, minden nap az beivódik, automatizmusoddá válik. Az azt jelenti, hogy már nem kell külön arra koncentrálnod az agyadba, elmédbe, hogy ezt megcsináljam, hanem eszembe jut, vágyok rá, és belülről egy késztetés fakad, hogy megcsináljam, és elkezdem már sokszor úgy, hogy nem is gondolok rá. Ezt jelenti. Az oltár alatt ott volt a tűz, és Isten megparancsolta azt, hogy a tűz az soha ne aludjon ki. Egy olyan szokást alakítatott ki a papokkal és a levitákkal, amit be kellett tartani, hogy a tűz mindig égjen az oltáron. Ezt olvassuk a 3 Mózes 6.12-be, az oltáron levő tűz pedig égve maradjon azon, el ne aludjon, hanem égessen fát rajta a pap minden reggel. Tehát reggel, amikor fölkelt, többek között, milyen dolga volt a papnak? Az egyik dolga az volt, hogy fát kellett tenni a tűzre. A példabeszédek könyvéből, a Jakab levélből nagyon jól tudjuk, hogy ez a fa, ez a szó, ez a beszéd, a mondataink. Ki kell, hogy jöjjön a számból? Az az Isten dicsérete, ami Dánielből kijött. Ki kell, hogy jöjjön a számból minden nap? Ahhoz, hogy a lelkesedés, a buzgóságom, az Isten fele, a testvérek fele való odaszánásom, látom, érzem, tapasztalom, hogy ellankat, mit csináljak? A szokásaimat változtassam meg. Kezdjek el olyan szokásokat beépíteni az életembe, hogy minden nap szedem a mannát, minden nap jó illatot áldozok az oltáron, minden nap teszek a tűzre fát. És amikor ezeket csinálod, azt veszed észre, hogy az a szenvedély visszajön, az elkötelezettség, a buzgóság, a lelkesedés, a másik fele való odaszánás visszajön és megerősödik az életembe. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 13. vers. Azt mondja, hogy bátorítsátok, buzdítsátok, lelkesítsétek, incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessen meg a bűn családsága által. Tehát ahhoz, hogy ne idegenedjek el se Istentől, ahhoz, hogy ne idegenedjek el az összejövetelektől, ahhoz, hogy ne idegenedjek el a testvéri kapcsolatoktól, szükséges, higgyétek el, hogy odaszálljuk magunkat, és ne vedd az bántásnak, hogyha valaki megkér, megkérdez, elmenjek érted, fölvegyelek, menjünk együtt, vagy hogy vagy, nem láttalak, nem számon kérés ez, ez felelősségvállalás egymásért. Felelősek vagyunk egymásért. Isten népe, Isten családja vagyunk. Azt látjuk a 2 Krónika 8.13-ban, hogy voltak Isten törvényébe olyan szokások, amiket Isten megkért, hogy minden nap, amire megkért, hogy minden héten, minden hónapban, illetve minden évben megcsináljam. Naponként áldoztak azon, az oltáron Mózes parancsa szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, és évente a főünnepeken 3-szor. Tehát figyeld meg, voltak naponkénti áldozatok, voltak a heti szombatnapi áldozatok, voltak az újholdi áldozatok havonta, és évenként a fő ünnepeken. Milyen érdekes, hogy a természetes életünkben megtartjuk az évfordulókat. Születésnap. Megtartjuk ugye a másiknak a születésnapját. Megtartjuk az évfordulókat, a házassági évfordulót. Van, aki megtartja minden hónapban, hogy ennek a hónapnak az X napján ismerkedtünk meg. Erre szánunk időt, de vajon szánunk-e arra időt, hogy szokássá tegyük, hogy az Istennel való kapcsolat és Isten népével való kapcsolatunkat is szokássá erősítsük, és úgy bevésődtessük a lelkünkbe. Mert a lelkünknek kell ebbe változnia, és befogadni ezt. Nagyon érdekes, gondolkoztam ott Dávidnak a hárfázásán, mert egy biblia verset még a múltkor kiírtam, és most ez így jól is jött, 1 Sámuel 18.10-be olvasom, másnap megszállta Sault, a gonosz szellem, Dávid pedig hárfázott kezével minden nap, ahogy szokott. Tehát Dávid hárfázott minden nap, ahogy szokott. Szerintetek mikor kezdte el ezt a szokását? Hát nem a Saul házába kezdte el, hanem a juhoknál. A Saul házában szerintem olyan túl sok önfelett pillanata nem volt. Mert ott is mindig résen kellett lenni, mert a következő vers az, hogy Saul fogta a dárdáját, és időnként falhoz akarta szegelni. Szóval figyelnie kellett rendesen. De mikor volt arra lehetősége, hogy úgy önfeledten úgy megengedje, elengedje magát, hogy most Istennek lantozik? Hát a juhok mellett. Körbe ment, megnézte, medve, oroszlán a környékben nincs, oroszlán sprével távol tartotta az oroszlán, mindegy, nem kanyarodunk el. És akkor utána ledőlt a fa alá, elővette a hárfát, lantot, és elkezdte Isten dicsérni. És ez szokásává lett. Tehát nem csak Isten tiszteleten vette elő szombatonként, vagy vasárnaponként a lantot, a gitárt, hanem ő neki ez szokásává vált, és amikor Saul mellé berendelte ugye Abner, hogy hát gyötri az a gonosz szellem a királyt, akkor ő neki ez már ment, mert ez szokása volt. És a szokását úgy tudta gyakorolni, hogy közben tudott az életére vigyázni, mert muszáj volt neki. Ha megnézzük Dávid hőseit, olvastam ezeket a biblia verseket a szokásokról, hát hogy hirtelen ma a 360 körüli szokást olvastam át, és akkor láttam, hogy megdöbbentett 1 Krónika 12:22-ből, hogy minden nap mentek Dávidhoz, hogy segítségére legyenek neki, amíg serege naggyá lett, mint Isten tábora. De a 21-es vers, az előtte levő vers így szól, és ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen, mert fejenként minderős vitézek voltak, és vezérek, kapitányok voltak a seregben. Dávidnak a hősei, tudjátok, hogy mit csináltak? Minden nap oda mentek Dávidhoz, és kérték, megnézték, mibe tudnak segíteni neki. Ettől lettek ők vezérek. Ettől lettek ők hősök. Mert azt mondja, hogy ezek mind Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen, fejenként minderős vitézek voltak vezérek a seregben, ők pedig minden nap mentek Dávidhoz. És segítségére legyenek neki, amíg serege naggyá lett, mint Isten tábora. Így lett naggyá Dávid serege. Először csak ez volt a sereg. De utána ez mindegyik vezérré lett. De azért, mert ezt csinálták minden nap. Olyan egyszerű igazságok vannak ezekbe, amiről sokat lehet beszélni, de befejezésül néhány új szövetségi szokást, 3 biblia verset olvasok csak föl, és befejezem. Lukács 9:23. Ugye ezt olvastuk most a Gábor vezetésével az Isten tisztete előtt. Mondta pedig Jézus mindegyiknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézus nem tudott követni régi szokásokkal. Lehetetlen. Jézus követni új szokásokat kell bevezessek az életembe. Jézus követéséhez szükséges, hogy megváltoztassak régi gondolkozásmeneteket, régi szokásokat, az pedig lehetetlen, hogyha nem újakat rakok bele helyére. Jézus tanítványaként élni minden nap az új szokások bevezetésével tudom. Vagyis azt mondja, hogy minden nap az ő keresztjét fölveszem. Minden nap. Aki meg akarja tartani az ő életét, végig gondolom, minden nap végig gondolom. Végig gondolom minden nap. Végig gondolom minden nap. Hogy most a saját életemért futom, tervezem, vagy pedig Krisztusért és az evangéliumért. Az életem kiteljesedéséért futom a napom, vagy Krisztus és az evangélium kiteljesedéséért. Az én boldogulásomért írtam össze a 10 pontot pusztán, vagy Krisztus és az evangélium kiteljesedéséért írtam össze a 10 pontot. Akcsel 2, 46-47. Minden nap egy akarattal kitartottak a templomban. Megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérték Istent, és az egész nép előtt kedvességet találtak, az Úr pedig minden nap szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Minden nap kitartottak a templomban. Minden nap összejöttek. Minden nap dicsérték az Urat. Minden nap imádták őt. Minden nap megtörték a kenyeret. De ennek volt egy olyan gyümölcse is, hogy minden nap lettek megtérések. Én nem azt mondom, hogy most minden nap Isten tisztelet lesz. Mától kezdve. De számíts arra, hogyha imádkozunk emberekért, hogy megtérjenek. Ha lesznek megtérésben áttörések, és számban is, akkor az azt jelenti, hogy muszáj lesz. Nem tudjuk a heti egyszeri Isten tisztelettel megélni a keresztény életünket. Mert vagy lemorzsolódunk, vagy pedig beleállunk abba a szántásba, és szolgáljuk az Urat. És abba pedig azt fogja Isten kérni, hogy most csináld te. És lehet, hogy az csütörtök este lesz. Lehet, hogy kedd este lesz. Mert lesz, aki csak akkor ér rá. És akkor is lesznek 500-an, akik eljönnek, hogy igénybe vegyék. Abcsel E 6.1, ez egy nagyon érdekes bibliavers, azokban a napokban, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszkodás a zsidók ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Tudod, miért lett diákonus választás? Mert annyira szerettek volna szolgálni az asszonyok, hogy már azon vesztek össze, hogy most nem jutok sorra. Nem kerülök sorra. Minden nap akartak szolgálni. Jelentkeztek. Jelentkeztek a pásztornál, jelentkeztek a vezetőknél, hogy mibe szolgálhatok, én ebbe akarok szolgálni, de már ebbe van, akkor abba szeretnék, de már ott is van ember, de akkor amabba, de már amabba is van. És akkor megsértődtek, hogy nincsen hely szolgálatra. Na most el szeretném mondani, hogy nincsen ilyen helyzet a gyülekezetünkben, úgyhogy nem sértő, ne sértődj meg, mert van szolgálati lehetőség, úgyhogy ha szeretnél valamelyik nap szolgálni, akkor csak keresd meg, vagy keresd meg a házi csoportvezetődet, és ő elmondja, hogy kihez menj oda, kiért imádkozz, kit keres föl, kinek segíts, kit támogass, és hidd el, amikor erre oda szánod az életedet, nem magad életét keresed, mégis azt találod meg. Nem magadért csinálod, mégis téged fog fölépíteni az Úr. Ez az én kérésem, hogy azok a pontok, hogy megvalósuljanak, amiket összeírtál, alakíts ki új szövetségi, bibliai szokásokat, és meglátod, ahogy beivódnak, automatizmussá válnak az életedbe, meg fognak teljesedni azok a pontok, amiket fölírtál. Az Úr áldjon benneteket.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.